0: Buszok szállítják az utasokat az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók.
1: Időjárás.
0: Csökken a felhőzet. Pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in This Story. Jesus' name, I pray
1: that I break through. Our new song is about God taking the broken things.
3: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sírüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: sújthat.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Jól vagyok, és jó úton haladok. Még nem tartok ott, ahol kéne, de hála Istennek, már nem ott tartok, ahol régen. Jól vagyok, és jó úton haladok. Az Efézus 6 egy csodálatos fejezet a Bibliában, amely a szellemi fegyverzetről tanít minket. A védekező fegyverekről és eszközökről, amelyeket Isten adott nekünk az ellenség elleni harchoz. Mindent megadott nekünk, ami ahhoz kell, hogy megnyerjük a harcot. Az Efézus 6:11 azt mondja, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, az Istentől kapott katonai nehéz fegyverzetet, hogy sikeresen megállhassatok. Mindenki mondja, hogy sikeresen. Megállhassatok az ördög minden mesterkedéseivel szemben. Tehát az ördög mesterkedik. Jól kiterveli a dolgokat. És hadd mondjak nektek valamit. Ő már a születésetek óta tanulmányoz benneteket, és valószínűleg jobban ismer benneteket, mint ti magatokat. Tudja, hogy mikor és hogyan piszkáljon fel. Tudja, mi idegesít, és úgy rendezi a dolgokat, hogy ideges légy. Úgy alakítja a körülményeket, hogy jól felhúzzon, és ennek következtében valamilyen dűrohamod legyen, aztán a gonosz jön és vádol emiatt. Elképesztő, hogy ugyanaz a gonosz, aki megkísért minket, később jön, hogy vádoljon minket, amiért elbuktunk a kísértésben. Elég vicces terv, nem? De nem kell így élnünk. Van fegyverzetünk. Egy csodálatos fegyverzet, amit viselnünk kell. Az, ha húzod magad után, az nem fog segíteni. Fel kell venned. Ha fázom, felveszem a kabátomat. Ha csak van egy kabátom, az nem segít. Fel is kell vennem. Nos, felvenni azt jelenti, hogy egy kis cselekvésre lesz szükség. Amen. Vannak dolgok, melyeket csak Isten tud elvégezni, és nekünk nem szabad útban lennünk, és vannak egyéb dolgok, melyek elvégzésére Isten bátorít minket, és ha nem tesszük meg őket, akkor nem lesznek megcsinálva. Ha nem tesszük meg őket, akkor kimaradunk abból, amit Isten nekünk szánt. Szóval meg kell ismernünk ezt a fegyverzetet, és el kell kezdenünk viselni és használni. Az Efézus 1:17-19-ben nem fogok odalapozni, de szeretnélek emlékeztetni benneteket arra a fontos dologra, hogy Pál imádkozott a gyülekezetért. Azért, hogy megismerjék Istent. Tehát meg kell ismernünk Istent, és kijelentésre van szükségünk őróla. Ismerd meg az örökségedet Krisztusban. De a legfontosabb, hogy ismerd Istent. Úgy értem, igazán ismerd őt, ne csak tudj róla, hanem ismerd őt. Legyen bensőséges kapcsolatod Istennel, és ismerd meg őt. Kettes számú dolog, tudd, hogy ki vagy Krisztusban, és a harmadik dolog, ismerd meg azt az erőt, ami Krisztusban hívő emberként elérhető számodra. Sok milliónyi ember van, aki hetente eljár gyülekezetbe, de soha nem ismerik igazán Istent, soha nem tudják meg, hogy kik ők igazán Krisztusban, és nem tudják, hogy elérhető számukra Isten ereje. Ez nem más, mint száraz, halott vallásosság. Ez senkinek sem segít semmiben. A vallás megmondja, hogy mit tegyél, de semmi erőt nem ad annak elvégzéséhez. De a Krisztus általi Istennel való kapcsolat az erőt ad majd, hogy megváltoztasd a világot. Nagy változást hoz majd, nem csak a te életedbe, hanem mindenkiébe. Tehát a Biblia különféle fegyvereket nevez meg, melyeket felvehetünk. Úgy írja le, mint egy teljes fegyverzetet. Időnként úgy tanítunk erről, hogy idehozzuk a fegyverzetet, és szépen felvesszük mindet, de én most egy kicsit másként fogom ezt megközelíteni. Szeretnék főként a megigazultságra koncentrálni, de néhány egyéb dologról is beszélni fogok, hogy kicsit színesebbé tegyem mindezt. Azt írja, ölts fel a békesség saruját. Ez azt jelenti, hogy békességben kell járnunk. A békességről sokféle módon tudnék beszélni. Békesség Istennel, békesség a körülményeidben, békesség emberekkel, de ma este csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten azt akarja, hogy légy békében önmagaddal, saját magaddal kapcsolatban, és legfőképpen a szellemi növekedéseddel. Azt mondod, nos Joyce, tudod, nem tartok ott, ahol kellene, és ez az én hibám. 40 éve vagyok hívő, de még mindig csecsemő keresztény vagyok. Oké, akkor térd meg, és döntsd el, hogy mától kezdve elkezdesz növekedni. Semmi hasznodra nem lesz, ha az elkövetkező 40 évben az elmúlt 40 év felett keseregsz. Ugyan már, ha már elpazaroltad az életed egy részét, akkor ne pazarold el a hátra lévőt azzal, hogy rosszul érzed magadat amiatt, amit elvesztegettél. A gonosz éppen ezt szeretné. Soha nincs késő újrakezdeni, soha nem késő újrakezdeni. És igen, néhányan talán tényleg előrébb kellene, hogy járjunk. A zsidó levélben Pál azt mondta a gyülekezetnek, mostanra már másokat kéne tanítanotok, de még mindig újra és újra és újra a Krisztusban való hit alapelveit kell megtanulnotok. Szóval lehet, hogy már előrébb kéne tartanunk, mint ahol tartunk, de ha kárhoztatjuk magunkat, az nem fog segíteni. Az csak ott tart téged, ahol most vagy. A kárhoztatás lenyom minket, és ott tart minket, ahol vagyunk, de ha tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, az lehetővé teszi, hogy elfogadjuk a megbocsátást, Isten feltétel nélküli szeretetét, Isten ki nem érdemelt szeretetét. Magabiztosságot ad nekünk, és előre mehetünk, mert már most megmondhatom, hogy Isten annyira szeret téged ebben a pillanatban, hogy soha nem fog ennél jobban szeretni. Semmilyen fajta és mennyiségű tettettől nem fog Isten jobban vagy kevésbé szeretni téged, mert a szeretet az nem olyan valami, amit ő tesz. Nem csak egy kis mellékes dolog, a szeretet maga Isten. Isten a szeretet, ezért nem tehet mást, nem tud mást tenni. Mert mi mind azt tesszük, akik vagyunk. Isten szeret engem. Halleluja. Úgy, ahogy vagyok. Amen. Halleluja. Hadd mondjak neked valamit. Ha nem vagy kibékülve önmagaddal, akkor el is felejtheted, hogy másokkal békében légy. Mert ha a saját lényedben nyugtalan vagy, akkor az fog kijönni belőled. Nem kell sok hozzá. A gonosznak ilyenkor nem kell túl sokat ügyködnie, és mi felrobbanunk. Egész nap vádlás alatt vagyunk. Tudjátok, amikor egyedül voltam otthon, mindenkivel ki tudtam volna jönni, de te jó ég, a baj akkor kezdődött, amikor valaki hazajött. Egész nap boldog voltam, amikor senki sem volt otthon, zenét hallgattam, meg tanítást, és nagyon szellemi voltam. Elképesztő, mennyire szellemi voltam, de ahogy belépett az ajtón az első ember, és elejtett valamit, vagy zajt csinált. És azt gondoltam, velük volt a gond. Ha te nem csinálnál rendetlenséget, ha te eltakarítanál magad után, ha te. És nem tudtam, hogy mi volt a baj velem. Úgy éreztem magamat, mint egy szellemi Jekyll és Hyde. Hát nem elképesztő, milyen szellemi tudsz lenni, amikor egyedül vagy, nincs zaj, és semmi sem zavar téged? Mint Énok, aki Istennel járt, majd egyszer csak eltűnt. Olyan szellemi vagyok, hogy szinte biztos, hogy Isten bármikor elragadhat. A következő pillanatban meg kiabálsz és balhézol valakivel gyakorlatilag egy semmiség miatt. És őszintén nem tudtam, hogy mi volt a bajom. Aztán Isten mutatott egy példát. Tudjátok, mi ez a kukta? Nos, tudjátok, nagyon óvatosan kell bánni velük, mert könnyen felrobbanhatnak. És ha hagyod, hogy túl sok gőz gyűljön össze benne, és hirtelen kinyitod a tetejét, pow, akkor hatalmas kosz keletkezik. Hatalmas kosz. Az anyám sokszor használta a kuktát, és mindig azt mondta, ne nyúj hozzá, ne nyúj hozzá. Ott van a tetején az a kis pöcök, ami nagy hangot ad ki, és körbe-körbe mozog. Nem ijesztő? Nem? És dől a gőz a tetejéből. Ne nyújj hozzá, ne nyújj hozzá. Nos, Isten megmutatta nekem, olyan vagy, mint egy kukta. Azt mondta, ott van a bensődben ez a sok vádlás, és mindazok a dolgok, amiket gyerekkorod óta nem kezeltél, meg a rossz hozzáállásod, az apád gyűlölete, és mindenféle egyéb dolog belül, ezért amikor semmi nem zavar, akkor elég szellemi tudsz lenni a felszínen, de ahogy történik valami, a kukta felrobban. Ezért aztán valamelyest oda kell figyelned, hogy mi folyik a bensődben, hogy mi van veled. Hogy érzed magad saját magaddal kapcsolatban? Mit gondolsz magadról? Milyen kapcsolatod van önmagaddal? Te egy olyan ember vagy, akitől soha nem fogsz megszabadulni. Soha az életedben egy percre sem fogsz megszabadulni önmagadtól. Bárhová mész, te ott leszel. Úgy értem, akárhová is mennél, te biztosan ott leszel. Ez egy ijesztő gondolat, ugye? Hogy soha az életedben egyetlen percre sem tudsz megszabadulni önmagadtól. Hányan ismeritek ezt az érzést, amikor együtt vagytok valakivel, akit nem szerettek, aki irritál, és alig várjátok, hogy megszabaduljatok tőle? Nos, hála Istennek, más emberektől elfuthatunk, de önmagadtól nem futhatsz el. Ezért kérdezem, hogy milyen kapcsolatod van önmagaddal? Én örömmel mondhatom, hogy kedvelem önmagamat. Nos, nem tudjátok, hogy mit mondjatok erre. Látjátok, milyen furcsán reagáltatok? Egyszer Philadelphiában voltam, és erről prédikáltam, és azt találtam mondani, hogy kedvelem magamat, erre másnap lehozták az újságban, hogy Meyer azt mondta, szereti önmagát, mintha ez egy bűntény volna. Tudjátok, sokkal szellemibbnek gondoltak volna, ha azt mondom, hogy ó, utálom magamat, jaj nekem, olyan egy elfuserált, szerencsétlen ember vagyok. Nos, tudjátok, bizonyos értelemben ez igaz, mert Krisztus nélkül az vagyok, de Krisztusban... Tehát van, aki nincs Krisztusban, meg van, aki Krisztusban van, és mivel én Krisztusban vagyok, még ha ki is kerülnék belőle egy pillanatra, ő visszahúz engem. Ezért úgy beszélhetek magamról, mint aki Krisztusban van. Ő benne igaz vagyok, Krisztusban szent vagyok, és te is. Amen. Krisztusban jó kapcsolatodban Istennel. Krisztusban szent vagy, megigazult, megszentelt, megváltott. Jó úton vagy, és rendben vagy.

0: hogy nem hagy egyedül az űrzavarodban. Isten segít majd neked azzá válni, akivé akarja, hogy válj. Mindenki mondja, növekszem. És erre kell figyelned, arra, hogy meddig jutottál már el, és nem arra, hogy még hová kell eljutnod. Tehát mondhatom, hogy Krisztusban kedvelem magamat. De ha kilépek belőle egy pár percre, és úgy nézem meg magamat, akkor nem lehetnék túl boldog. Ő így lát téged, Krisztuson keresztül. Ő így lát téged, Krisztuson keresztül. Tehát beszél a békességről, aztán az üdvösség sisakjáról. Úgy kell gondolkoznod, mint egy üdvösséggel rendelkező ember, nem pedig, mint egy elveszett ember. Gondolj magadra úgy, felkent vagyok. Ajándékaim és tehetségeim vannak. Isten szeret engem, Krisztus bennem él. Gondolj arra, mit van Krisztusban, nem pedig arra, amit a világ mond rólad. És még tovább és tovább folytathatnám, de most a megigazultságról szeretnék beszélni egy kicsit, mert ez nagyon fontos. A megigazultság nem abból fakad, hogy mindent jól csinálunk, nem is abból, hogy megtartjuk a törvényt, amit a Biblia szerint úgysem tud megtartani senki. A mózesi törvényt nem azért kapta az ember, hogy megtartsa, hanem hogy megmutassa az embernek, hogy biztosan nem tudja megtartani, és ezért megváltóra van szüksége. A Róma 3:20-24-ben van megírva, a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni senki. Egy ember sem tud megigazulni a törvény cselekedeteiből, csak úgy, ha Jézus Krisztusba veti a hitét, és a megigazultság azt jelenti, hogy olyan, mint aki még soha nem követett el bűnt. Te jó ég, bizony, megigazult, felemelt, új teremtés Krisztusban. Isten igazsága Krisztusban. Isten azt akarja, hogy a viselkedésünk fejlődjön, de még mielőtt elvárná, hogy igazként viselkedjünk, ő megigazultságot ad nekünk. Tudjátok miért? Mert nem tudsz olyasmit felmutatni, amivel nem rendelkezel. Nem tudunk úgy viselkedni, hogy megigazult kapjunk. Mi megkapjuk a megigazultságot, és utána, amikor tudjuk, hogy már kik vagyunk Krisztusban, elkezdünk vágyakozni, hogy egyre több és több Istennek tetsző dolgot tegyünk, mert már tudjuk, kik vagyunk. Nem azért tesszük, hogy Isten szeressen minket, hanem azért tesszük, mert ő szeret minket. Ez két teljesen különböző dolog. Lehet, hogy elsőre nem tűnik különbözőnek, de ez két külön világ. A motiváció miatt. És tudjátok, amikor Krisztushoz jövünk, a Krisztusban lévő kapcsolatok, ó, te jó ég, a legcsodálatosabb dolog történik. Isteni cserének hívják. Isten azt mondja, te nekem adsz valamit, amid van, én pedig neked adom mindenemet, amim van. Wow. Te nekem adsz mindent, amid van, én pedig neked adom mindenemet, amin van. Szóval, nekem csak bűnöm van, meg láncaim. És egy borzasztó életem. De azt mondom, Istenem, kérlek segíts. Ó, Istenem, kérlek segíts nekem. Istenem, kérlek segíts.
1: Itt vagyok, segítek.
0: Ez az egyetlen alkalom, amikor Dave Istent játszhat. Nem hiszem, hogy sokáig fog tartani.
1: Hát ez már így is marad.
0: Oké, figyeljetek, a következő dolog történik. Azt mondom, Istenem segíts, ő azt feleli, elveszem a bűnödet. Elveszem a rabság láncait. És neked adom a megigazultságot.
1: Odaadom neked az én igazságomat.
0: Ó.
1: Mindjárt, várj egy pillanatot.
0: Te magasabb vagy nálam, Istenem.
1: Figyelj rám, szeretném, hogy viseld ezt. Szeretném, hogy bátran és szabadon viseld ezt.
0: Túl nagy rám.
1: Egy kicsit nagy rád, de majd én segítek belenőni.
0: Ó, jól van.
1: Légy jó kislány.
0: Köszönöm. Tehát valahogy így nézünk ki először. Rajtunk van Isten igazságossága, de belül elég kicsikék vagyunk még. Tudjátok? De a lényeg az, hogy Krisztus vérén át igazzá váltunk Isten előtt. Ő elvette a bűneimet, és nekem adta a megigazultságot. A kettő

0: Korintus 5.21. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. És tudjátok mit? Még sokat kell változnom, ezt mindnyájan láthatjuk. De hála Istennek, hogy nem ott tartok, ahol régen, már megszabadultam a régi zűrzavartól. Még nem tartok ott, ahol kéne, de hála Istennek, már nem ott tartok, ahol régebben. Jól vagyok, és jó úton haladok. Amen. Tapsoljuk meg Istent!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: napi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjél.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ez a Manna Selection,
0: a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapolcsa Podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a férfiasság. Ebben a témában készítünk most egy dupla adást. Vendégem Bojki László zenész, a Bojki Brothers és a Budapesti Fesztivál zenekar tagja. Ige hirdető és lelki gondozó. Egy fiú és három lány édesapja. És ez idáig egyszeres nagyapa is. Szia Laci, szeretettel köszöntünk itt a rádióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
2: Azért is nagyon örülünk neked, mert tudom, hogy egy nagyon, nagyon zsúfolt időszakból érkezel most ide hozzánk. Honnan is jössz most pontosan?
3: Tegnap éjjel érkeztem meg egy európai turnéról, ami egy igen megfeszített és kemény tempójú turné volt, a fesztiválzenekarra. Ez egy európai turné volt, Brahms első szimfóniáját és az első zongora versenyét játszottuk. Hát a turnén azt hiszem 8-szor, de előtte még 3-szor ellejtettük Budapesten is, a Művészetek Palotájában. Úgyhogy a turné nagy részében nem abban az országban feküdtünk le, ahol fölkeltünk, mert volt egy koncert, akkor utána aludtunk, reggel fölkeltünk, repülőtér, menés, megérkezés, főpróba, koncert, és így tovább, úgyhogy végig száguldottunk Európán, Bécstől, Lugánon keresztül, Lyon, Párizs, éppen tegnap Kölnben voltunk, és onnan jöttünk haza.
2: Na, hát akkor így külön örülünk neki, hogy a szoros menetrended és az advent és a karácsonyra készülés mellett még minket is besűrítettél ide a naptáradba.
3: Hát nem kellett sűríteni, mert tudtam, hogy ha hazaérek, akkor már ma már menetkész leszek, úgyhogy.
2: A meghívásodnak egy különleges apropója van, mert hogy kezemben tartom az új könyvedet, ami hát a napokban jelent meg konkrétan, én tegnap hoztam el a kiadótól az én tisztelet példányomat. Új könyve címe Apák és fiúk a férfivá válás útján, és még a borítón látható egy másik alcím is, Ne a sarkadra állj, hanem a helyedre, és hát nem látták a hallgatók, de hát én tudom az adás előtti előbeszélgetésből, hogy te is most vetted kézbe először a könyvet, így tőlem.
3: Amikor kint voltam a turnén, éppen Lyonban voltam, amikor felhívott a kedves barátom Helyrecki Kornél, a Harmatnak a vezetője, és mondta, hogy hát megvan a könyv. Eredetleg úgy volt, hogy december elején lesz meg csak a könyv, úgyhogy ez egy óriási meglepetés volt, úgyhogy tegnap éjjelig én nem voltam itthon, tehát semmilyen módon nem találkoztam vele, úgyhogy te kezedben láttam először ma reggel a könyvet, gyorsan elkértem tőled, és megnéztem.
2: És mit szólsz hozzá? Örülsz neki, hogy most már a munkád gyümölcse kézzel fogható példányban is itt van előttünk?
3: Ez mindig egy óriási öröm ezt látni, és olyan fantasztikus munkát végeztek a grafikusok, meg akik tervezték a borítót, nekem nagyon-nagyon tetszik. Különösen, hogy egy elképesztő, nem tudom mi ez, hogy létezik, hogy megrajzolták édesapámnak a szakállát és az arcát.
2: Ez komolyan. Arra emlékeztet téged?
3: Nem arra emlékeztet, hanem egy az egyben az. Tehát ez egy hihetetlen véletlen.
2: Tehát a borítón egy férfi fej látszik, igen, aminek fekete a grafikában a haja gyakorlatilag, igen, és fehér a szakálla.
3: Igen, bajusz, szakál, száj, ez egy az egyben édesapám. És ezt ők nem tudták, tehát... Na, úgyhogy ez tényleg egy ilyen égi jel volt, hogy ez egy jó borító.
2: Na, extra öröm akkor neked, hogy még ráadásul van benne egy ilyen üzenet is a számodra.
3: Igen.
2: Férfiasságról beszélgetünk, és hát ez egy olyan téma, amivel az utóbbi időszakban te nagyon sokat foglalkozol, tehát ez a könyv is, amennyire én tudom, hosszú éveknek gyakorlatilag a gyümölcse, amit most a kezünkben tarthatunk már, de menjünk vissza egy picit egyáltalán a témához való kapcsolódásodra. Miért ilyen fontos számodra maga a téma, a férfiasság? Miért kezdtél el vele, lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt első körben foglalkozni?
3: Azért kezdtem vele foglalkozni, tehát konkrétan a könyvet 16 évvel ezelőtt kezdtem írni, csak mindig elé jött valami. És az egész azért kezdett foglalkoztatni, mert a saját életem, a saját sorsom dobta ki ezt a témát. Tehát fölnőttem 5 fiú, tehát ugye a Bojki családban 5 fiú volt, édesapánk az 6 fiú, és édesanyánk. Tehát ez egy igen férfias közösség volt.
2: Uh-huh.
3: És azon belül is, tehát édesapám ő egy kifejezetten nagyon férfias férfi. Tehát nálunk foci, fejelés, sütögetés, kirándulás, ez a férfi világ volt, tehát ez nagyon jellemző volt. És ennek ellenére valahol 30 éves korom körül jöttem rá arra, hogy valami vészesen nincs meg az életemben. Tehát olyan dolgok történtek, ugye ez egy keresztény család volt, én keresztény közegben nőttem föl, és én magam is keresztény igehirdető lettem. 18 éves korom óta foglalkozom ezzel, a gyülekezetünkben közösségi szolgálat van, nincs lelkészség, meg ilyesmi, hanem a gyülekezet tagjaiból szolgálunk mindenben, úgyhogy mindenkinek van mellette saját hivatása, munkája. És volt egy olyan elképzelésem, hogyha az Úr útját követem, és az Úr szerint élem az életem, családi életem és minden, akkor ő azt megáldja, és akkor majd rendben lesznek a dolgok. És olyan krízisek közé vezetett ez az út, amit nem értettem. Egyáltalán nem értettem. És olyan mélyen kavarta föl az egész életemet, hogy tulajdonképpen onnan származik az összes könyvem. Kivéve a Milyen zenét szeret Isten, azt korábban írtam, az 2005-ben, de az egy más tematika. Minden könyvem abból származik, hogy próbáltam földolgozni a saját kríziseimet. És így jött először, ezt mondom, hogy 16 éve a Kegyelem és Kalmár szellem, ami arról szól, hogy nem biztos, hogyha te betolod az összes zsetont, akkor az egy üzleti alap arra, hogy te mindig jól jársz. Nem biztos, hogyha te mindig jól szolgálod az Urat, akkor ő szolgáltat neked. Tehát ez a jobb paradigma, hogy lehet, hogy te betolod az összes zsetont, Isten pedig azt mondja, hogy oké, viszont akkor most én megengedem, hogy te a mélybe húj. Lássuk meg, mi lesz.
2: Mármint arra gondolsz, hogy megengedi néha azt Isten, hogy elveszítsük mondjuk a vagyonunkat.
3: Vagy bármit, az egészségünket. Elveszítheted bárkidet. Ahogy Salamon mondja, bárkivel történhet bármi. Szemben azzal a mély vallásos Kalmár szellemmel, hogyha én Istent szolgálom, akkor ő ezért cserébe, majd lesz szíves engem megvédeni, és nem az én gyerekem bukik meg az érettségi, hanem a szomszédé, mert ő nem szolgálja az Istent. De az élet nem ilyen. És az Isten imádat sem ilyen. Ez egy mágikus, animista, üzleti érzék. Nem különbözik semmiben attól, amit az asztékok csináltak, levágunk minden nap 10 fejet, ledobjuk azért szentén, és cserébe följön a nap. Nem biztos, hogy igaz, de ne próbáljuk ki, hogy mi van, ha nem jön föl. És akkor mindig így szolgálunk. Vagy ha egy kőműves kelemen beépítjük az asszonyt, fönnmarad a fal. Tehát mindig be kell tolni valamit, és akkor majd jól járunk. És Isten, az élő Isten nem ilyen. Na, innen indultam. De a konkrét kérdésedre a konkrét válasz, hogy rájöttem arra, hogy a férfiasság kérdése az nem a természet felettiben jelenik meg. Nem az Isten kapcsolatunkban elsősorban, hanem az emberi kapcsolatainkban jelenik meg. És mivel én körülbelül tíz éves koromtól már édesapám nélkül nevelkedtem, mert a szüleim házassága Zátonyra futott, és ő nem maradt ott a családdal, ott maradtunk egy édesanyával. Egy 10 éves koromig tartó jó apa-fiú kapcsolattal, és aztán egy iszonyatos szorongással, hogy mi a csuda van? Ki vagyok? Mi vagyok? Tehát akkor, amikor éppen a kis harcos éledezik a fiú lelkében, akkor eltűnt a beavatóm. Eltűnt az origó az életemből. Ráadásul ugye a gyerek az édesapjáról mintáz az Isten képét is. Tehát elmosódott Isten arca is. Egyszerre minden elmosódott.
2: Most azt érted ez alatt, hogy nem is maradt meg édesapáddal a kapcsolat közöttetek a válás után?
3: Megmaradt természetesen, de ugye akkor még nem volt telefon, egy telefon volt, igen, de ugye nem volt mobiltelefon meg ilyenek. Nekünk meg még telefon se volt akkor a házunkban. Nem tudtuk úgy tartani a kapcsolatot, és akkor neki még ilyen lakás problémái is voltak, meg mit tudom én, nem volt ilyen két hetente láthatás, meg ilyesmi, egy csomó ideig nem is találkoztunk. Azt se tudtuk, hogy hol van. Tehát egyszerűen csak ilyen értelemben eltűnt az életünkből, és később szépen aztán fölépült ez a kapcsolat. És ma is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de hogy pont akkor ott valami megszakadt. Teljes mértékben megszakadt.
2: És az meddig tartott ez az időszak, amikor így visszatekintve azt mondod, hogy egy apa nélküliségben voltál?
3: Hát felnőtt koromig. Azért, mert ugye nem együtt éltünk. Tehát, és amikor már úgy tudtunk találkozni időnként, meg mit tudom én, az azt nem pótolta, hogy együtt vagyunk, hogy együtt élünk, együtt éljük meg a mindennapokat. Tehát ez egy olyan seb, ami nem úgy van, hogy egyszer csak úgy begyógyul, és akkor már nincs ott, hanem olyan, mint amikor levágják a fél lábadat, és akkor begyógyul, de nincs lábad.
2: És azt mondtad, hogy 30 éves korod körül jött ez a fajta felismerés, akkor ebből az élményből táplálkozva, hogy valami nincs rendben?
3: Valami nincs rendben, és nem tudok annyit imádkozni, hogy rendben legyen. Nem tudok annyit Bibliát olvasni, hogy rendben legyen. Ugyanis ez nem a természet felettiben jelenik meg, hanem még a természetben. És ennek a különbsége nem volt tiszta előttem. És akkor került a kezembe Robert Bly-nak a Vas Jankó című könyve, akkor még nem volt ennyi férfi irodalom. Egyáltalán nem volt, mint ma. És döbbentem meg azon, amiket ő leírt.
2: Miket ír le? Én nem ismerem ezt a könyvet, de elmondod nekem, hogy miről szól ez a könyv?
3: Ez a könyv azt mutatja meg, hogy egy kisfiúból hogyan válik férfi. És olyan alapvető igazságokat ír le, egyébként egy mese elemzésén keresztül, tehát a Vas Jankó, az egy Grimm mese. Itthon nem olyan népszerű, én se hallottam soha, de ez olyan, mint azt mondanám, hogy Piroska és a farkas.
2: Értem.
3: És egy jungiánus megközelítésből, tehát az analitikus mélylélektant veszi alapul, és a pszichének az ősképeivel dolgozik, az archetipusokkal, és ez alapján mutatja meg, hogy egy fiú milyen úton válik férfivá. És most hagyd mondjam ezt, ugye egy kislánynál tudjuk, hogy három leánykám van, hogyha eléri azt a kort, az a kislány, hogy mit tudom én, 10, 11, 12, akkor jó, hogyha az édesanyja leülteti és elmondja, hogy majd most figyelj, majd most jön valami, ne ijedj meg, lehet, hogy furcsa lesz, lehet, hogy vérezni fogsz. De ne félj, és tudod, és akkor osztálykirándulásra megy, és akkor egy kis pakkot összekészít az édesanyja. Igen, miért? Azért, mert ez a természet rendje. És hogyha ezt nem kapja meg ez a kislány, és odaér, nem tudja mire vélni, mi történik. És amit mondtam, hogy ez a természetben zajlik, nem tud annyit imádkozni ez a kislány, hogy az majd ezt tájékoztatja erről. Nem fogja. Ez a mi dolgunk. Mondjuk úgy most, hogy szerintem legjobb, ha az édesanyja elmondja, hogy te képzeld el, nekem is így volt, meg úgy volt, de semmi baj. És akkor fölkészül egy természetes, most mondjuk úgy léleklépése, amikortól ő már valaki más. És a fiúknál is ez van, csak máshogy.
2: Hogy van a fiúknál?
3: A fiúknál nem a természet avat be. Amit most mondtam a lányokról, ez megtörténik, akkor is, ha kis balták potyognak az égből. A kérdés, hogy érünk oda, mikor ez megtörténik. Mert a nő és a női spiritualitás olyan mélyen beleágyazódik a természetbe, mint például ez a téma, vagy érted, tehát hogy az apály, meg a dagály, meg a hold közelsége, tudod, hogy a hölgyekre ennek hatása van. Valahogy a természethez egy ilyen egész különleges módon van köze.
2: Én tudod, hogy mit élek meg? Azt, hogy Isten egy nagyon különleges ajándékot adott nekem azzal, hogy engem nővé formált. Mondom, hogy mire gondolok, mert ez lehet, hogy furcsán hangzik neked, vagy a hallgatóinknak is. Tehát az, hogy a pubertással olyan szintű hormonális változások zajlanak le az embernek a testében, amivel Isten vagy a természet nagyon erősen szembesít minket azzal, hogy itt egy korszakhatárhoz érkeztünk, és hogy eddig voltam kislány, és most már nagylány leszek. És ennek vannak látható, és nem annyira látványos aspektusai, vetületei. És ez a fajta hormonális változás hoz bizonyos külső szem számára láthatatlan és látványos változásokat is egy lánynak az életében. Mire gondolok? Például a menstruáció. Hogy minden hónapban mi emlékeztetve vagyunk arra, hogy most már nem kislány vagyok, hanem termőképes korba érkeztem, amikortól én már akár anyává is válhatok. és rendszeresen jön ez a fajta emlékeztetés. Tehát havonta egyszer, az, hát nem tudom ki, hogy ítéli meg, de szerintem egy gyakori jelzés az ember számára. És egyébként még a saját példámon, képzeld el, én azt tudom elmondani, hogy az Istennel való kapcsolatomat is nagyon erősen befolyásolja ez. Jézus vérére én, mint nő, teljesen másképp gondolok szerintem, vagy sokan mások nők biztos, hogy be tudnak most kapcsolódni ehhez, amit most mondok neked. Tehát, hogy Jézusnak az áldozatát is, a kereszt halált, más dimenzióból is értem, mint ti. Pontosan emiatt, mert testemben havonta emlékeztetve vagyok arra, hogy mi az, hogy folyik a vér. Szóval ez nagyon érdekes, egy ilyen ősnői megélésről beszélek most neked. És a másik dolog, ami pedig a látványos változás a kislányból a nőbe való átmenetben, az, hogy felerősödik a másodlagos nemi jelleg. És megjelennek azok a dolgok, ami korábban nem volt. Gondolok itt például a női mellnek a megjelenésére. Amivel egész életedben onnantól kezdve így élsz a világban, és küzd a nő, vagy valahogy kell, hogy viszonyuljunk hozzá. Aki kicsinek ítéli meg a sajátját, az szeretne nagyobbat. Akinek nagy, annak az a baja, hogy miért nem kisebb. Tehát, hogy megjelenik ezzel kapcsolatban egyfajta küzdelem bennünk. Ja. És ráadásul onnantól kezdve, hogy a környezet visszajelzést ad, onnantól kezdve ez meg hatványozottan ott van, a te belső küzdelmed kiegészül a környezet által erre adott reakcióra, hogy neked milyen irányba változott meg a tested, és ők ehhez mit szólnak. Szóval nagyon tudok kapcsolódni nőként erre, amit mondasz, hogy ez a fajta küzdelem ott egy nőben megindul. És még nem arról beszélek, hogy anyává válok, ami a szülés élmény maga, már csak, hát idézőjelben megfejeli ezt az ős élményt, ami ott nálunk 12, 13, 14 éves korban, kinek, mikor megkezdődik. Tehát ez egy elemi, ős, nőiség élményünk. Nektek biztos másképp megy ez, de hát akkor ezt a részét meg mondd el te, Laci, mert hogy nyilván ezt nem látjuk annyira. Tehát, hogy ez a bajunk, hogy nem ennyire látványos a fiúból férfiba való átmenet, mint a mi kislányból nőbe való átmenetünk.
3: Így van, és ez évezredeken keresztül egy teljesen természetes dolog volt. Ahogy a fiút beavatják a férfi létbe, mára teljesen eltűnt. Tehát Robert Bly úgy fogalmaz, hogy egy nő a megfelelő biológiai folyamatokon keresztül képes egy fiút szülni. De a fiúból, hogy férfi legyen, férfiak lelkéből kell újra megszületnie. Különben nem válik férfivá.
2: Ez alatt mit ért pontosan?
3: A beavatást. A férfi létbe való beavatást.
2: Ki avat be kit? És hogyan? És mikor? Mikor megy végbe ez a... Vagy mikor kellene egészséges esetben szerinted ennek a beavatásnak akkor végbe mennie?
3: Ez nagyjából ugyanúgy a biológiailag szabályzott dolog. Tehát amikor a fiú ráfordul a pubertásra, tehát 12-14 közt valamikor, amikor berobbannak a hormonok, amikor jönnek a pattanások, amikor berobban a szexualitása a fiúnak, amikor a kisfiú átfordul nagyfiú korba. Nagyjából egyébként hasonló, mint a lányoknál ez a dolog. Ugye különböző természeti népeknél, erről csomót beszél Bly, megvan a szertartás az indiánoknál, az afrikaiaknál. Ez általában azt jelenti, hogy a női világból, az anyai világból átkerül a férfi világba. Vannak olyan törzsek, ahol ilyen drámát rendeznek, hogy a férfiak megrohamozzák a anyai házat, és akkor mondják, hogy add ki a fiút, add ki nekünk, visszük, mert mostantól harcos lesz, és akkor ők meg eljátsszák, hogy nem adjuk, nem akarjuk, nem akarjuk, de ők meg erőnek elejével, és a kisfiú ott van, hogy de hát ő maradna anyával is, de már nagyon vonza a férfiak világa. És akkor persze elviszik, leírja, hogy este a fonóban pedig nevetve beszélgetnek az anyák, na elég hiteles voltam, elég jól, majd résztem, elég jól. Na most az a lényege a beavatásnak, hogy a fiú átkerül az anyai világból, az apai a férfi világba. és onnantól ugyanúgy megváltozik az élete, mint annak a kislánynak, aki elkezdett menstruálni. Tehát radikálisan és végérvényesen egy másik világhoz tartozik. Ennek az egyik legjobb és legjobban megérthető megnyilvánulása a bar micvó a zsidóknál, tehát és az 13 éves korban van, és ugyanez van, a fiú átül a női padsorból a férfiba. Akkor életében először olvashat a Tórából, ahogy addig nem, tehát belép a férfiak világába, onnantól ő is azokhoz a férfiakhoz tartozik, akik a zsinagógai rendszerben ugye, hogy X mennyiségű férfi kell, csak akkor lehet Isten tiszteletet tartani, ő már abba beleszámít onnantól. Tehát a bar micvó utántól beleszámít. És akkor egy hatalmas bulit rendeznek neki a férfiak. És onnantól ő már máshova tartozik. Most az a kisfiú soha nem felejti el ezt, hogy ez vele megtörtént. Egy olyan világba érkeztünk, ahol ez nem történik meg. A kisfiú jár az iskolába, különböző vizsgák, meg nem tudom, mik tagolják az életét. Erre a korszakára nagyjából, ahogy én nekem, már nincs ott az édesapja. Tehát a gyerekeknek a nagy részénél nagyon sok esetben nincs ott az édesapja, de nagyon sok esetben ott van az édesapja testben, de nincs ott lélekben. És ez attól, hogy keresztény család, meg nem tudom én, ez ugyanúgy meg tud jelenni. Csak nem vesszük észre, mert közben meg azt hisszük, hogy majd a természet felettiben ezek elintéződnek. De ezek nem intéződnek el.
2: És akkor mit tudunk tenni? Tehát mit tud tenni az a kisfiú, vagy az az anyuka, aki mondjuk egyedül marad a kisfiával? Tehát hogy lehet pótolni akkor ezt? Vagy hogy lehet, kinek tiszte a beavatást elvégezni? Azt mondod, hogy akkor természetes módon az apának lenne ez a dolga. Na de mit csináljunk ebben a helyzetben, hogy nagyon sokszor nincs ott az apuka?
3: Nem csak az apának a dolga ez. Tehát nem feltétlen az apa dolga, idősebb férfiak dolga. Például bár micvónál sem az apának van a legnagyobb jelentősége, hanem a férfiak közösségének. Akik azt mondják, hogy fiú, jóvá hagyjuk, hogy mostantól közénk tartozol. Ez a nagyon fontos. És elismerjük, hogy kisfiúból nagy fiúvá lettél, sokkal nagyobb a felelősséged. Ilyenkor az apa bármicvónál hagyományosan mond egy imát, amiben az örökkévalónak megköszöni, hogy leteheti ezt az óriási terhet. Amit eddig az jelentett, hogy ő felel a fiáért. Mert onnantól a bármicvótól sokkal inkább felel saját magáért. Onnantól már a fiú felel azért, hogy viszonyul a Tórához. A bar micvó előtt a szülő felel azért, hogy viszonyul a Tórához. Ez nem mindegy. De gondold el, hogy ez mekkora, hogy ezt tudatosan átéli az a fiú, ez egy léleklépés. Ami nyilván, amihez föl kell nőni a mindennapokban, tehát nem azt állítom, hogy ott attól a naptól fogva, mint ahogy a kislány, aki aztán menstruál, ő se lesz szülő hirtelen.
2: Így
3: van. De föl kell nőnie már ahhoz, ami megtörtént. És föl fog nőni ahhoz, és akkor a remények szerint, mire édesanyja, addigra ő már nagyon fölkészülhetett arra, hát amennyire föl lehet, nyilván, de hogy ez egy nagyon fontos dolog. A fiúban ugyanígy van. Tehát nem csak az apa lehet ez. Lehet ez, például én a könyvemben Dávidot hozom példának, Dávid beavatása, az Sámuel által történik, egy áldás, egy fölkenetés képében, amikor egy tizenéves fiúcska, nem tudjuk egész pontosan mennyi, de egy tizenéves fiúcska, és onnantól ő örökre megváltozik, az élete, örökre. És innen datálódik az, hogy ő volt a legkisebb fiú a családban, onnantól pedig elindul azon az úton, ahogy megismertük őt, hogy egy nagyon nagy harcos lesz, egy nagy király lesz, és egy nagy próféta lesz, és Jézus ősatja.
2: Rátapintottál most szerintem egy nagyon sarkalatos pontra ezzel, amit mondasz, hogy előfordulhat az, hogy nem az apa lesz az, aki beavatja a gyermeket, hanem valaki más. Dávidnál számomra az az érthetetlen picit, hogy neki volt apukája, tehát hogy mégsem ő volt az, aki elvégezte az ő beavatását, hanem Sámuel.
3: Ez egy titokzatos dolog. Igazából az édesapa szerepe nagyon fontos. Nem a beavatás aktusa tekintetében. Lehet az egy mentor, lehet az egy proféta, lehet az... Nagyon sok mindenki lehet. Ez még nem kisebbíti az édesapa szerepét, mert az édesapa az, akinek a lelkéből és testéből árad az, ami a férfiassághoz szükséges annak a fiúnak az életéhez a későbbiek során. Tehát a beavatás az egy pillanat. A beavatódás, vagy a férfivá válás, az pedig egy hosszú processz. Itt van óriási jelentőség az apának. De visszatérve, azért jó hír az, hogy nem csak az apa avathat be, mert röviden úgy válaszolhatok neked, hogy ha nincs ott az édesapa, bármi miatt nincs ott az édesapa, attól még a férfiak közössége ott lehet, és ezt tudja segíteni az édesanyja, aki egyedül nevel egy fiút, vagy több fiút, hogy legyen olyan közösség. Hogyha ez egy gyülekezeti, egyházi közegben van, akkor ez valamilyen módon nevesítve is van. Tehát, hogy van férfiak közössége. Most ettől még nem biztos, hogy az alkalmas is arra, hogy ez a dolog legyen. Most én ezt a könyvet azért írtam, hogy csodálkozzunk rá ezekre a dolgokra. Tehát én nem tudok egy nagy megoldást adni, mert minden élethelyzet más. Nem tudom azt mondani, na hát ez a megoldás, hogyha egyedül van egy édesanyja a fiúkkal. De egy biztos, hogy ezt a lépést, ezt a férfiak közössége tudja megtenni. Ezt a lépést férfiak fogják tudni, tehát nem az édesanyja. Az édesanyja óriási lépés, ő megszülte és neveli, és az is iszonyatosan fontos, az az anyai energia, ami anyai szeretet, ami beleárad, de ott van az apai is. Tehát nem konkrétan tudom mondani, mit csináljon az édesanya, de mindenképpen, hogyha tudatosul, hogy a férfiak közössége az, ami be tudja avatni ezt a fiút, a férfi létbe. Mondok egy példát, lehet egy sportegyesület is, ahol focizik az a fiú, fiúk közt, ahol van egy edző, aki egy tekintélyszemély. Lehet ez, mint ahogy nekem volt, hogy a zenész pályán mozogtam, hogy 6 éves koromtól tulajdonképpen zenésznek készültem, zenésznek tanultam. Akár egy zenekar.
2: Aminek szintén van egy karmestere.
3: Aminek szintén van, igen. Tehát tekintély személyek. Uh-huh. Tekintélyek, akik tekintélyek a fiú előtt. És férfi. Most gondold el, ugye a pedagógus szakma alapvetően, ugye a tanárnők vannak többségben, óvónők vannak, hát hol van óvóbácsi?
2: Nagyon kevés.
3: Nagyon kevés.
2: Mondom ezt úgy, hogy én magam is pedagógus vagyok, és már igazából az oktatási rendszerünknek minden szintjén voltam minden korosztálynál, és mindenütt ezt látom, hogy el van női esetben az a pálya is. Tehát, hogy alapvetően ez a probléma szerintem a fiúk nevelése, neveltetése szempontjából, hogy otthon is, a családban is egy elnői esedett közegben nőnek föl, aztán elmegy az óvodába, iskolába, és ott is női óvónénie, tanárnéni lesz.
3: Igen. Ugye ennek megvan az előnye is. Tehát azért így nevelni a gyerekeket, meg mit tudom, tehát azért én nem bántam, hogy óvónők vannak, mert valahogy, tehát van ez a nagy, puha, meleg óvónéni típus, ez azért nagyon jó egy kisgyereknek. Csak annyi, hogy van egy olyan adottság, hogy viszont hiányzik az a bizonyos férfi energia ebből a világból. Na most, hogyha ez otthon is hiányzik, akkor nagy eséllyel ez a fiúcska föl tud úgy nőni, le tud érettségizni, hogy nem volt előtte férfi tekintélyszemély. Esetleg olyan is lehet, hogy volt, de az negatív. Mondjuk az apja ivott. Mondjuk erőszakos volt. Vagy egy edző, aki meg abuzálta. Vagy hát, ugye rengeteg ilyesmi lehet.
2: Nagyon sokféle sérülés van, igen. És akkor mit csináljon ez a kisfiú, aki egy ilyen közegbe születik bele, vagy kerül bele?
3: Az a jó a lélekben, és szerintem az a jó az evangéliumban, hogy soha nincs semmi végleg elrontva. Nincs olyan helyzet, ahonnan ne látszódna a fény. De a legfontosabb, hogy azt lássam meg először is, hogy hol állok? Mi van velem? Miért van az, hogy, és most mondjuk nem magamról beszélek, de miért van az, hogy az édesanyámmal jobb a kapcsolatom, mint a feleségemmel, ugye ez egy tök tipikus, ebből születnek az anyós viccek, hogy a fiú nem lépett ki a férfi világba, nem tehet róla, ez nem automata, hanem nem volt, aki beavassa. És ott van, és szorong, mert a házasságában nem érti, hogy mit kéne csináljon, a felesége rágja a fülét, hogy az anyjával megosztja a dolgait, vele meg nem, és így tovább, és nem érti, hogy mi van vele. Nem érti. És itt van a... Tehát tudod, amikor 30 pár évesen kezembe fogok egy könyvet, és tájékoztatnak arról, amit el kellett volna mondjanak nekem 11-12 éves koromban.
2: De jobb későn, mint soha. Így tehát van. Azért ezt is mondjuk el.
3: Azért írtam ezt a könyvet, mert nincs olyan élethelyzet, amiben, hogyha még valaki, egy fiú, vagy beavatatlan, vagy nem tudja a saját erejét kezelni, nem tudja azt életre fordítani. Mondjuk a erő helyett erőszak jön belőle. Nem tudja a családjában, a munkahelyén, pedig jó szándékú, de mindig valami keménység, vagy valami nem tudom mi jön ki belőle, ahelyett, hogy emelni tudná a környezetét. Nem tudja kezelni a szexualitását, ami virágba boríthatná az életét, ehelyett porig égeti. Nem érti, hogy miért uralkodik fölötte. Akkor vissza lehet menni a gyökerekig. Mert a férfivá válás az valahol az erővel és a hatalommal való megismerkedés története. És ebben óriási probléma a férfi világban. Tehát beavatás nélkül, szoktam ezt mondani, meg le is írtam, tényleg lelki gondozásban is látom, 40-50-60 éves beavatatlan hülye gyerekek járkálnak úgy, hogy nem váltak férfivá. Soha nem váltak férfivá, és hibáztatni se tudom őket, csak annyiban, hogy nem teszik fel a kérdést maguknak. Miért élek egy idióta életet? Miért a kocsim a legfontosabb az életemben, mikor van két gyerekem? Miért a még több pénz megszerzése az, ami motivál? Miért nem az, hogy együtt töltsünk időt? Ha elmegyek a családdal nyaralni, miért van az, hogy nem tudom letenni a mobiltelefont, és muszáj a munkámmal még mindig, holott elvileg az a mondás, hogy a családomért dolgozom.
2: Vagy tovább megyek, miért van az, hogy amikor hazamegy a munkából, és azt a minimális időt, amit a családjával tölthetne, már azt is azzal tölti, hogy a mobilját nyomogatja.
3: Igen. Miért van az, hogy elérkezik a 40, inkább 50 éves kor, és ahhoz, hogy valahogy egyensúlyban érezze magát, szeretőt kell tartania. Miért van az? Miért sodródik bele ebbe? Miért hagyja ott a feleségét, akinek viszont már nincs esélye újra kezdeni? Ő meg egy 25 éves titkárnővel lelép. Miért van ez? És miért van az, hogy ezt még nagyon férfiasnak is gondolja? Tehát, és ezek tragédiák. És mind a beavatatlan férfi életének a sajátjai.
2: Muszáj ezen egy kicsit, mint egy rágógumi, rágjuk még ezt, mert szerintem nagyon fontos, hogy tényleg megértsük, hogy jól megértsünk, hogy mit is tudunk tenni attól függően, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, hogy aki hallgat minket most, milyen élethelyzetben van, mit tud ő tenni. Tehát, hogyha jól értelek, akkor azt mondod, Laci, hogy ha nincs egy apa ott jelen a családban, hanem egy anyuka hallgat minket, aki egyedül neveli a gyerekét, aki történetesen mondjuk fiú, akkor azzal tudja segíteni, hogy mondjuk valami olyan helyzetbe hozza, elviszi egy olyan közösségbe, ahol lehet egy férfi mentora. Jól értelek? Tehát, hogyha nincs apukád, akkor válasz férfi példaképet magad számára, vagy akár egy nagyobb közösséget, ahol több férfit látsz, akik körbevesznek, segítenek téged. Jól értelek?
3: Igen, hát éppen most beszélgettem valakivel, mondta, hogy teljesen ateista környezetben nevelkedett, egy egyedülálló fiú, és volt egy református hittantanára, egy lelkész, és tőle kapott egy bibliát, és tőle kapott egy impulzust. Ez volt az életében a belépő a hithez. Ez például már egy nagyon fontos dolog, ez egy személyes kapcsolat volt, és ő egy tekintély személy volt előtte, és ez a tekintély személy ránézett, és azt gondolta, hogy na, ezt a fiúcskát emeljük föl, és adott neki valamit. És ez egy nagyon fontos dolog. De ugyanígy tényleg akár egy sportegyesület, ahogy mondtam, hogy én látom a középső leánykám vív, hogy mit jelent neki az?
2: Az a közeg.
3: Igen. És ahol vív, ugye ott nevelkedett Szilágyi Áron. Ott vannak azok az edzők, akik fölnevelték azt a világverő olimpiai bajnokot. Amikor ő ott van, meg ezek az edzők, ők úgy köszönnek, hogy tiszteletem, és megtanulnak valami önmaguknál nagyobbat szolgálni. Megtanulják azokat a lépéseket, ami évszázadok alatt alakult ki. Tehát valahol egy közösségben van, ahol tekintély személyek vannak, és ez, látom, hogy milyen fontos neki. Ugye, ő kislányként, De úgyis nagyon fontos. Most egy fiúnak még inkább nagyon fontos.
2: Akkor hatványozottan.
3: Hatványozottan nagyon fontos.
2: Mit tegyen az az apuka, aki viszont jelen van a család életében? Tehát hogy tudja ő beavatni a saját fiát? Hogy legyen jelen az életében?
3: Philip Zimbardo nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, nagyon ismert pszichológus volt, világhírű. Öreg korában majdnem csak ezzel foglalkozott. Fönt vannak ilyen, a könyvemben is még linket is biztosítok hozzá, ilyen TED Talk előadások, ahol konkrétan egy vészharangot kongat, úgy kezdi az előadást, hogy utolsó esély, hogy az apák figyeljenek oda a fiúkra, hogy katasztrófa elé nézünk. Olyan statisztikákat mond, hogy elképesztő. Most nem tudom pontosan, csak hülyeséget nem akarok mondani, de hogy hány percet tölt egy hét alatt egy apa a fiával, odafigyelve, és mennyit van ő az online térben.
2: Tjé. Hát elbírom képzelni, hogy elég nagy
3: és
2: a diszkrepancia ott.
3: Akkor vajon ki neveli azt a gyereket? Kinek az értékvilága jelenik meg? Na most nem csak arról van szó, hogy jaj, az apák ilyenek meg olyanok, hanem arról is van szó, és ezt Bly írta le először.
2: Laci, bocsánat, igen. Mi ez a könyv, amiről beszélsz? Mert már hivatkoztál többször Blyra. Mi ez a könyv, amit emlegetsz?
3: Robert Bly, Vas Jankó.
2: Ja, nem lehet mindig
3: kapni. Megkapni.
2: Még mindig a Vas Jankóról van szó.
3: Igen. Azt mondja a Vas Jankóban, hogy ez a dolog alapvetően az ipari forradalomnál tört el. Ne arra gondoljunk, hogy jaj, régen minden jobb volt, és akkor egy ilyen konzervatív vekengés, hogy bezzeg a mai fiatalok, hanem arról van szó, hogy egy nagyon összetett folyamat, az például, hogy egészen az ipari forradalomig a fiúk az apjuk mellett nőttek föl. Tehát Jézus az apja mellett vált átcsá. Hát gondol, ez mekkora dolog?
2: És nagyon sokáig a történelemben másoknál is ez volt, hogy tulajdonképpen azt a mesterséget vitték tovább.
3: Pontosan.
2: Amit az apjától tanult, az apa az övétől, tehát gyakorlatilag generációra ugyanaz öröklődött.
3: Amikor a fiúban már volt annyi kajak, akkor ment szépen ő is szántani. És megtanulta azt, hogy az hogy működik. Hogy mi az a hám, hogy kell fölrakni, mikor sikerül jól, mikor nem. Hogy néz az apja, mikor elveri a jég az utolsó pillanatban az egész termést? És hogy örül, amikor a betakarítás jól sikerült? Ott van, érzi, látja, energia árad bele ebből a világból. A céhes világban. Innen jön az, hogy apáról fiúra szállt a mesterség. Hát tudjuk, hogy akár most Kölnben megcsodáltam, több mint 600 évig épül egy templom. Egyetlen katedrális. A szálloda ott volt, meg a koncertterem is, Kölni Filharmónia közvetlenül
2: a Kölni Dómnak
3: a lábánál, igen. És tényleg ezt elképzelni, hogy valakik elkezdték, úgy, hogy tudták, hogy 600 év múlva, lehet, hogy nem tudták pontosan mikor, de hogy évszázadok múlva a fiaim fiainak a fiai, azok majd még mindig csak a felénél fognak tartani, és majd valaki egyszer befejezi, és ráteszi a csúcsdíszt. Ez egy hihetetlen dolog, és így volt. És ment apáról fiúra a szerszámos készlet, és az a hihetetlen tudás, ami nem sokaknak volt meg. Hát nem volt, hogy vasbeton nem volt. Hogy áll az ott ennyi ideje? Hihetetlen.
2: Elképesztő.
3: És ez így ment. Az ipari forradalomtól kezdve, viszont az, hogy apa dolgozik, azt jelentette, hogy nincs itthon.
2: Nem elérhető a számomra.
3: A gyárosodással. Tehát még az 1900-as években is, amikor már a gyárosodás meg az ipari forradalom többedik hullámában vagyunk, még akkor is az embereknek a döntő többsége a mezőgazdaságban dolgozott. És ez teljesen megfordult, nem csak az, hogy mezőgazdaságot is gépesítették, de tényleg ez, hogy végül is mindegy, hogy most gyárban dolgozik, vagy ügyvéd, vagy zenész, vagy pedagógus, apa nincs otthon. Tehát ilyen lett a világ. Most erről nem tehetünk, hát én is most jöttem haza egy turnéról, ezt nem tudom home office-ban megcsinálni.
2: Pontosan, tehát ebben az időszakban te sem voltál ott a gyerekeidnek.
3: Így van. Tehát erre mondom, hogy ez nem egy morális beolvasás, amiről szó volt, hanem egy állapotfelmérés. Ez ellen nem úgy tudunk valamit, hogy hát szedd össze magad meg, mit tudom én, hanem először csodálkozzunk rá, hogy de mit lehet ebből kihozni. Akkor hogyan lehet ebből jó irányba menni. És itt jön az, hogyha hazamegy apa a munkából, akkor már nem, hogy férfi energia nem árad ki belőle, lerogy a tévé elé, bekapcsolja a iradót, megiszik egy sört, és még abba is belealszik. Olyan hullafáradt. És tényleg a családért melózott egész nap. Tehát nem, megint nem arról van szó, hogy jaj, azok a férfiak, hanem hogy ezt mind tudni kell, hogy ettől még nincs felmentésünk a tekintetben, hogy a gyerekeket nekünk kell fölnevelni. Nem az van, én keresem a pénzt, azt már anyu majd ott a... Mert ez az a dolog, ahonnan hiányozni fog a férfi és a férfi energia. Tehát ez egy nagyon fontos momentum.
2: És akkor nem tudom megkerülni, hogy ne tegyem hozzá azt, hogy azt látom, hogy nagyon sok fiúnak nem csak, hogy apukája nincs, vagy nincs jelen az életében, így, ahogy most beszélgetünk róla, hogy milyen minőségben van jelen, aki jelen is van, hanem nagyon sok férfinak, nagyon sok fiúnak még csak egy jó barátja sincsen. Tehát teljes elszigeteltségben van a fiúknak, hát egy nagy része szerintem ma a társadalomban.
3: Ez így van. És ez tragédia. Tehát a férfivá válás első nagy lépése, ez a bizonyos, amiről mondtam, a bar mitzvó, a zsidóknál, a különböző természeti népeknél a harcossá avatás. Tehát amikortól a fiú a női padsorból átül a férfi padsorba, amikortól átkerül először ebbe a világba. Mivel ez nem történik meg, ezért maga a harcos nem fejlődik ki a fiúkban. A harcos pedig nem magányos műfaj. Tehát a harcos az egy csapatmunka. Tehát egy harcosnak a, most mondjuk így, harci értéke, ha egyedül van, az annyi, amennyit ő tud a kardforgatásról, vagy bármi ilyesmiről, de emlékszünk a spártaiaknak a harcmodorára, annak a lényege az alakzat, a phalanx. Egy harcos, hogyha beáll a phalanxba, és abban áll mondjuk 5 harcos, akkor nem megötszöröződött a harci értékük, hanem meg 30-szorozódott.
2: Azok kedvéért, akik esetleg már nem emlékeznek rá történelem órából, hogy mi is ez, amiről most beszélsz, tehát ez egy olyan alakzat volt, ahol egymás mellett állnak a hadsereg tagjai, és egyik kezükben tartják a láncsát, vagy azt az eszközt, amivel, vagy egy kardot, vagy nem tudom, mi volt ez pontosan. A másik kezükben pedig a pajzsot.
3: Egy pajzs, így van.
2: És akkor gyakorlatilag egy ilyen ollózó mozdulattal, azzal a kezükkel, amiben a pajzsot tartják, azt előre húzzák, és bevédik a mellettük álló embert, de közben a másik kezükben, amiben pedig a szúróeszköz vagy a láncsa van konkrétan, azzal pedig azzal a lendülettel szúrnak. Igen. Tehát egymást védelmezik gyakorlatilag.
3: Így van.
2: Támadás most
3: ez
2: közben.
3: Ez az alakzat, ez mindenféle, tehát nem csak a falangzban van így. Az alakzat, az például, hogyha befognak lovakat egy fogadba. Tehát ez a szinergia törvénye, hogy ha kettő lő

0: Nem így kell harcolnunk, viszont mindannyian harcolunk. És igen, nem csak a férfiak, a nők is, és a nőnek is megvan a harcos archetípusa, de most ez egy férfi könyv, és most a férfiakról beszélgetünk, hogy az van, hogy ha egyedül van, és ezt látom, szinte minden összedőlő életnél, hogy a megfelelő pillanatban nem volt, aki jól fenéken rúgja, nem volt, akivel leüljön, nem volt, aki figyelmeztesse. És ez se egy morális kérdés. Tehát ez se olyan, hogy jaj, ezek a férfiak ilyenek, meg olyanok. Egyszerűen statisztika. Tehát a válások esetén sokkal mélyebbre kerülnek férfiak, mint nők. Azért, mert a nők sokkal könnyebben beszélik át a lelkük dolgait. És mire eljut oda, hogy ez nem megy tovább, beadom a vállókeresetet, vagy ilyesmi, sokszor ezt az előzi meg, hogy már egy csomó jelzést leadott a férjének.
1: És nagyon sokszor kibeszéli magából nőtársaival, igen, a barátnőzés, hogyha gyülekezetbe is jár, akkor ott is női körök, biblia körök vannak, tehát, hogy mi ezt kibeszéljük magunkból. Sokszorosan.
0: Miközben a férfi, ha érzi, hogy baj van, akkor nem mer róla beszélni. A férfi társaságokban, amihez tartozik, mit tudom én, elmegy focizni, vagy valami, akkor elég valószínűtlen, hogy foci után beül egy sörre, és azt mondja, te képzeld, Peti, hogy elhidegültünk a feleségemmel, nem értünk szót egymást, ilyen nincsen. Tehát ott majd megfejtése lesz a politikának, a világnak, meg a mindennek, meg az autóknak, de a férfiak suták ebben. Legtöbbször, hogy a saját érzéseikről beszéljenek. Ebben sokkal jobbak a nők. És ráadásul jön a feleség, és mondja, hogy hát figyelj, kéne beszéljünk, mert azért én úgy érzem, hogy elmegyünk egymás, mert ugyanmal nézd meg, hát itt a lakás, itt az autó, itt a gyerek is növekszik, mit kéne itt. Tehát nagyon sokszor ez a helyzet. 10-ből 8-szor a nő keres meg, hogyha a házassági probléma nem férfi, és csak 2-szer férfi. És még az is nagy dolog, ha egyáltalán eljön egy beszélgetés a férfi is. És nem azért, mert hülye, nem azért, mert nem törődöm, hanem másból van a lelke a férfinak. És a férfinak ilyenkor szüksége van a férfira, a férfi energiára. Maga Jézus is nem egyedül küldte ki a tanítványokat, mindenki mellett volt valaki. És ez egy nagyon fontos dolog. Nem magányos, nem, tehát ez a Robinson élet, ez sajnos csak időkérdése, hogy elvezet oda, hogy kisiklik a férfi élete. És ez is olyan, amit egyszerűen tájékoztatni kell. Tájékoztatni kell a férfiakat erről, hogy ez így nem megy.
1: Erről szól az Apák és fiúk a férfivá válás útján című új könyved is, és folytatjuk a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy nagyon sok kérdést felvetettél, és egyáltalán a téma annyira fajsúlyos, hogy nagyon sok minden van még, amiről muszáj szót ejtenünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ma hallhattunk tőled többet. Számomra az volt most itt eddig a beszélgetésből a konklúzió, hogy akár van apukád, akár nincs apukád, jót akkor teszel magadnak, hogyha mész és keresel férfi mentort és férfi barátot, barátokat, akár többet is, és együtt ti közösségben próbáljátok meg megkeresni a helyeteket és az utatokat.
0: Így van. És azoknak a férfiaknak meg, akik előrébb járnak, pedig, hogy figyeljenek a kisebb fiúkra, mert az ő felelősségük ez. Nem a kicsik felelőssége keresni a mentorokat, hanem a mentorok felelőssége keresni a kicsiket. És egy nagy felkiáltója, hogy ez egy óriási feladat, amiben részt kell vegyünk.
1: Köszönjük a szemfelnyitogatást, Laci, és köszönjük, hogy megírtad könyvben is, mert biztos, hogy a kérdőjeleket azt felveti, hogy hol is vannak az elakadások, hogy is áll ma a társadalom, és benne te, aki most velünk tartottál a beszélgetésben, és gondolkozol, hogy állsz az apukádhoz, a fiadhoz, a lányodhoz, vagy ha éppen nőtársam vagy, akkor egyáltalán a társadalmunkban lévő férfiakhoz, akit ismersz, és hogy tudsz segíteni. Hogy tudunk mi bekapcsolódni ebbe a képbe. Ezzel folytatjuk jövő héten. Tartsatok akkor is velünk. Isten áldjon, őrizzen és vidámítson meg mindannyiótokat. Sziasztok!
2: Figyelj! Gyorsítunk a tempót!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a MÁV Inform honlapján olvashatók.
0: Időjárás.
1: Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Beat István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Bilav Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbös Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal a magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Több napos fokozott ellenőrzés lesz Pest vármegye útjain. Magyar nagydíj, nevet kapnak a hungaroringi kanyarok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős közlekedési változásokra kell számítani péntektől vasárnapig Dél-Pesten. A Ferencváros és Kelenföld közötti vasútvonal bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát, a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között. A lezárás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, és a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányban. A Budapest közút és a BKK arra figyelmeztet, hogy az érintett térségben jelentős torlódások alakulhatnak ki, ezért érdemes előre megtervezni az utazást. A közlekedőknek kerülő útként elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, az Üllői utat, valamint a Gubacsi utat és a Mester utcát ajánlják. A Csepel felül a belvárosba tartóknak lehetőség szerint a H7-es hév használatát javasolják az egyéni autózás helyett. A korlátozások a közösségi közlekedést is érinteni fogják. Több autóbusz, köztük az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E terelt útvonalon közlekedik, míg a 2-es és a 24-es villamosok csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig járnak. A Közvágóhíd hévállomás ezekben a napokban pótló útvonalon közlekedő autóbuszokkal közelíthető meg. A Budapest közút közölte, hogy a lezárás idején ideiglenes jelzőtáblák és forgalomirányító lámpák segítik a közlekedést. Az autósoknak és az utasoknak ugyanakkor azt javasolják, hogy a hétvégén a megszokottnál hosszabb menetidővel számoljanak. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, erről pedig Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Több napon át tartó fokozott ellenőrzést rendelt el a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az akció július 23-án éjféltől indul, és július 27-én reggel 6 óráig tart. Az ellenőrzés a Gödöllői rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, valamint több kiemelten forgalmas, gyorsforgalmi útra is kiterjed. A rendőrök jelen lesznek az M0-as, az M2-es autóút teljes hosszán, továbbá az M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os autópályák Pest vármegyei szakaszain, valamint az ezekhez tartozó parkolókban és pihenőhelyeken. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, a közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a jogsértések megelőzése és felderítése. A hatóságok kiemelten figyelik majd a közlekedési szabályok betartását, és szükség esetén intézkednek a szabályszegőkkel szemben. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat, ezzel is hozzájárulva a biztonságos közúti közlekedéshez. Kiemelt rendőri biztosítás mellett rendezik meg ezen a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon. A rendőrség ideiglenes rendőrőrsöt állít fel a Hungaroring közelében, amely a rendezvény ideje alatt a nap 24 órájában működik. A hatóságok több mint 1000 rendőr részvételével gondoskodnak a biztonságról. A munkát a készenléti rendőrség egységei, valamint több európai ország, köztük Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovénia és Hollandia rendőrei is segítik. A közlekedés irányítását a földről és a levegőből egyaránt figyelik, hogy szükség esetén gyorsan be tudjanak avatkozni. A rendőrök a Hungaroringhez vezető utakon is segítik a forgalmat, ezért a szervezők azt kérik, hogy a látogatók kövessék a kihelyezett táblákat és a helyszíni irányítás utasításait. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az autókat minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel, és ne hagyjanak értéktárgyakat jól látható helyen az utastérben. A szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják, ezért érdemes kizárólag a kijelölt parkolóhelyeket használni. A hatóságok szerint a fokozott jelenlét célja, hogy a versenyhétvége biztonságosan és minél kisebb fennakadások mellett zajlódjon le a résztvevők és a környéken közlekedők számára. És hogyha Forma 1, akkor még egy jó hír, különleges újdonsággal készül a Hungaroring, a jubileumi Forma 1-es magyar nagydíjra. A pénteki versenynapon hivatalosan is nevet kapnak a pálya kanyarjai, ezzel egy régi hagyományt teremtenek meg a magyaródi versenypályán. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója elmondta, hogy a kanyarok elnevezésére tavaly indítottak szurkolói pályázatot, a beérkezett javaslatokat pedig egy szakmai zsűri értékelte. Az ünnepélyes névadón meglepetés vendégek is részt vesznek, köztük olyan személyek, akiknek a nevét egy-egy kanyar viseli majd. A szervezők a pályán kívül is számos programmal készülnek. A Hősök terén ismét Forma 1-es installáció várja az érdeklődőket, a Dunán pedig már közlekedik a Hungaroring arculatával díszített hajó, amelyen különböző rendezvényeket is szerveznek. A verseny hétvégén vízpára installáció

0: figuráit vehetik át, amelyek a magyar népművészet motívumait idézik, és minden évben egyedi díszítéssel készülnek. Új vasúti híd építéséről döntött a kormány a Gubacsi Dunaág fölött, amint egy 31 milliárd forintos beruházás, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv része és célja az ország egyik legfontosabb vasúti szűk keresztmetszetének felszámolása. A jelenlegi Gubacsi vasúti hídon 2014 óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, noha ezen a vonalon halad át Magyarország vasúti áruforgalmának 10-15%-a. A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a tehervonatok közlekedése. A tervek szerint 2026 végén kezdődhet meg az új ív híd építése, amely 2029 végére készülhet el. A beruházás javítja a Csepeli Szabad kikötő és a konténer terminálok vasúti kiszolgálását. Emellett hozzájárulhat ahhoz is, hogy a közutakról több áruszállítás terelődjön át a vasútra. A kormány emellett megkezdi a Gubacsi közúti híd és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy a jelenlegi vasúti híd szerkezete felújítható és a jövőben közúti teherforgalomra is alkalmassá tehető-e. Ha ez nem lehetséges, akkor egy teljesen új közúti híd építése is napirendre kerülhet. A kormány szerint a beruházás túlmutat egy egyszerű híd építésen. A cél egy korszerűbb, nagyobb kapacitású vasúti hálózat kialakítása, amely hosszú távon javíthatja a magyar áruszállítás versenyképességét és csökkentheti a közúti forgalom terhelését. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene!

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alap törvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes megbeszélést Forsthoffer Ágnes, ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta az elnöki hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede bejutott a megjelölt szakra, 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, harmadikon a szegedi, negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László az ágazat megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e, jövő szombat. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Máshol többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: It was the dead of winter and I was in Montana.
1: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
0: Hold on, it gets better.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-ig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozókedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kilátás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes megbeszélést Forsthoffer Ágnes, ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta az elnöki hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede bejutott a megjelölt szakra, 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, harmadikon a szegedi, negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László az ágazat megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e, jövő szombat. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, máshol többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Cross GPS.
0: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el.
4: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
5: Jó reggelt és jó hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update. Egyébként július 24-e van, és abból a jó szokásból nem engedünk, hogy kinyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam. Alig egy héttel a fellépés előtt például lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét, hogy mi volt az indok, nem sokára elmondom, és arról is lesz szó, hogy egy parkolóval kevesebb lesz a fővárosban, 7 év után ugyanis zöld utat kapott Budapest egyik jelentős belvárosi fejlesztése.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Július 24-e van. 563 éve Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a mai napon a Magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. A tárgyalást Vitéz János, akkor még váradi püspök vezette. Az ünnepélyes hazaszállítást követően a koronát Sopronban közszemlére tették, ahová az ország népe elzarándokolva lerótta tiszteletét a szentség előtt. 195 éve született Pészatmári Károly író tanár, részt vett az 1848-49. Évi forradalomban és szabadságharcban. 1869-ben országgyűlési képviselővé választották. Több fővárosi lap, köztük a Hon munkatársa, majd az országgyűlési napló szerkesztője volt. A Kisfaludi Társaság és a Petőfi Társaság tagjává választotta. Megalapította az Országos Kisdedóvó Egyesületet, amelynek elnöke is lett. Számos törvényjavaslatot készített a kisdedóvás érdekében. A Beszéd elmélete című esztétikai munkája a Kisfaludi Társaság pályázatán első díjat nyert. Regényei tárgyát többnyire a történelemből, nevezetesen az erdélyi fejedelmek korából vette. A történelemnek ezt az időszakát ő népszerűsítette leginkább. 126 éve született Bai Zoltán fizikus, atomfizikus a mai napon, aki a fénysebesség alapján újra definiálta a métert, és aki elsőként végzett kísérletet földön kívüli tárgyon. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett fizikából diplomát, foglalkoztatta az atomfizika és a radarcsillagászat is. 1936-tól a Tungsram laboratóriumának munkatársaként több szabadalmat is bejegyeztetett, a BMM pedig 1938-ban megszervezte az atomfizika tanszéket. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT műszaki igazgatója és laboratórium vezetője volt, csoportjával 1946-ban saját fejlesztésű radarberendezéssel kimutatta a holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről. Ez volt az első természettudományos kísérlet, amit földön kívüli tárgyon végeztek, addig csak megfigyelni tudtak. 1948-ban a George Washington Egyetemen a kísérleti fizika professzora lett, onnan az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatalba került, ahol többek közt a fénysebességen alapuló egységes időhosszúság standard bevezetésért harcolt. Végül 1983-ban Párizsban a súlyok és mértékegységek nemzetközi konferenciáján elfogadták, hogy a méter a fény által a vákumban a másodperc sokadik része alatt megtett út hossza. 82 éve Komáromban született Bóna Márta meteorológus a mai napon. 1968 óta a Meteorológia Intézetnél dolgozott, tudományos főmunkatárs volt. Szerkesztőbizottsági tagja a Légkör című szaklapnak, terület az időjárás és a nap közötti összefüggés. 70 éve hunyt el Zemplén Géza Kossuth-díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Zemplén a Budapesti Tudományegyetemen 1904-ben bölcsészdoktori diplomát, egy évvel később pedig természetrajz kémia szakos tanári oklevelet szerzett. A következő években elsősorban szerves kémiai kutatásokkal foglalkozott itthon és külföldön, 1912-ben pedig tanári képesítést szerzett a szénhidrátok, fehérjék és enzimek kémiájából. 1913-ban kinevezték Magyarország első szerves kémiai tanszékének élére, amelyet több mint 40 éven át vezetett. Fáradhatatlan kutató volt, több mint 200 cikkel és egy terjedelmes kézikönyvvel jelent meg. Zemplén, aki fontos szerepet játszott a magyar gyógyszeripar fejlesztésében is, 1948-ban kapott Kossuth díjat. 734 éve hunyt el Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Lengyelország és Litvánia védőszentje, más néven Kunigunda, Szent Margit és Boldog Jolán nővére. IV. Béla és Laszkarisz Mária legidősebb gyermekeként született. 15 évesen feleségül ment a piasztházbeli 5. Boleszláv lengyel fejedelemhez, akivel szüzességi fogadalmat tettek. Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, a tatárjárás után pedig adományokkal járult hozzá az ország újjáépítéséhez. Templomokat, kolostorokat építetett, köztük nagy kulturális jelentőségre szertevő Ószandeci Ferences kolostort. Ide vonult vissza férje halála után Clarissa apácaként, vagyonát szétosztotta a szegények közt. A kolostor priorisziára lett. 1690-ben avatták boldoggá, 99-ben pedig szenté. Ünnepe a mai nap július 24-e. Ma többnyire napos idő várható, de a gomoly felhőzet megnövekedhet, csapadékra viszont nem kell számítani. A hőmérséklet 25 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz majd szó a Budapest Update-ben, hogy alig egy héttel a fellépés előtt lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét, hogy mi volt az indok, nem sokára kiderül.

0: Se vagy egyedül.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán ma. Alig egy héttel a fellépés előtt például lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét. A szervezők szerint helyi produkciós nehézségek miatt nem valósul meg a július 29-ére meghirdetett show. A koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platforma Funkot tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncertinformációkat is eltávolították. A jegyvásárlókat e-mailben értesítették a változásról. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem kerül megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért is érte váratlanul a közönséget, mert Rita mindössze egy hónappal ezelőtt még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésre, írja a Blik. Hello Budapest, alig várom, hogy július 29-én újra fellépjek nálatok a zenekarommal. Már olyan rég jártam nálatok, szinte nem is emlékszem, de végre visszatérek. Az idei nyár iszonyat jó lesz, üzente korábban a rajongóknak. Rita Ora egyébként nem először járt volna Magyarországon. A brit-koszovói származású énekesnő korábban több hazai fesztiválon is fellépett, többek között a Balaton Soundon, az Effoton és a Színen is. Önálló nagy koncertet azonban eddig nem adott a magyar fővárosban. A mostani eset nem az első alkalom, hogy egy magyarországi Rita Ora koncert meghiúsul. 2017-ben a Sziget Fesztiválon, 24-ben pedig a Campus Fesztiválon is elmaradt a fellépése. Utóbbi alkalommal betegség miatt nem tudott színpadra állni. A rajongóknak itt tovább kell várniuk arra, hogy az énekesnőt egy teljes estés budapesti koncerten láthassák. Közben egy parkolóval kevesebb, 7 év után zöld utat kapott Budapest egyik jelentős belvárosi fejlesztése. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt, ugyanis a Városháza Park projektje, így ráfordulhatunk a belvárosi közpark kiviteli terveire, közölte a főpolgármester kedden. Szerinte a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt is, ezzel lezárult az évek óta tartó engedélyeztetési folyamat. A fejlesztés helyén jelenleg parkoló működik, ezt alakítják át zöld közparkká. A tervek szerint közel 7800 négyzetméternyi zöld felület, csapadékvíz megőrző burkolatok és 80 új fa szolgálja majd a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható park kialakítását. A projekt részeként megújulnak a Városháza földszinti terei és a Raskeller, vagyis a díszterem alatti hatalmas tér is, ahol vendéglátóhelyek és teraszok nyílhatnak. Egy friss európai rangsor szerint közben Budapest lett 2026 legjobb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hiteles éttermi élmények alapján 98 pontot szerzett a 100-ból, megelőzve Pireuszt és Athént is. A Saga Holidays kutatása szerint Budapest kínálja jelenleg a kontinens legautentikusabb gasztronómiai élményeit. A csapat 125 európai város mintegy 5000 éttermét vizsgálta meg a Google értékelések alapján, és azt nézte, milyen gyakran említik a vendégek az adott helyet vagy az ott kínált fogásokat autentikusként. A cél az volt, hogy ne egyszerűen a legismertebb gasztrofővárosokat rangsorolják, hanem azokat a városokat emeljék ki, ahol a helyi karakter a tányéron is valóban tetten érhető. Alison Porter, a Saga Holidays termékmenedzsere szerint az ilyen éttermeket általában könnyű felismerni, ha tudjuk, mire figyelünk. Az autentikus éttermek étlapja gyakran csak a helyi nyelven szerepel, minimális angol nyelvű leírással. Rengeteg helyit láthatunk ott étkezni, és rendszeresen változó szezonális különlegességeket is kínálnak. Hozzátette, ezek a helyek általában a fő turisztikai területekről távol mellékutcákban rejtőznek, és a személyzet őszintén meglepetnek, de örömmel fogadja a turistákat. Budapest végül 98 ponttal szerezte meg az első helyet a 100-as skálán. A kutatás szerint a magyar főváros ereje abban rejlik, hogy a tradicionális fogások és a hétköznapi, mégis erősen helyi street food kultúra egyszerre vannak jelen. A város gasztronómiai arculatát továbbra is olyan klasszikusok határozzák meg, mint a gulyás, de ugyanilyen fontos szereplő a lángos is, ami az egyik legismertebb magyar utcai ételként tejfőllel és sajttal érkezik. A listában külön említést kapott a kolbász is, mint a magyar konyha egyik alapdarabja, ami a piacokon füstölt, pácolt vagy sült változatban is rendszeresen feltűnik. A hagyományos fogások közül a halászlé sem maradhatott ki, az erőteljes paprikás halleves nem csak ízében markáns, hanem elkészítési módjában is erősen kötődik a helyi tradíciókhoz. A második helyet Pireusz szerezte meg 97 ponttal. Görögország legnagyobb kikötővárosa elsősorban friss tengeri fogásairól ismert, és csak hajszállal maradt le az első helyről. A dobogó harmadik fokára Athén került 96 ponttal, ahol a gírosz és a szufflaki továbbra is a helyi gasztrokultúra legnépszerűbb, legismertebb szereplői közé tartozik. A teljes top 10-es lista alapján jól látszik, hogy az autentikus európai gasztronómia nem kizárólag a legismertebb mediterrán központok privilégiuma. A negyedik Bécs lett 94 ponttal, majd Krakó következik 92-vel, Prága 90-nel, Valletta 89-el, Varsó 88-al, München 84-jel, míg Milánó 81 ponttal zárta az első 10-es mezőnyt. A 160. születésnapját ünneplő állatkert különleges kitelepüléssel színesíti a budapesti nyarat a Dunaparton. A fővárosi állat és növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, amely a 1052 Budapest 7 szám alatt található a rakparton. Bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy az élő zsiráfokat azért nem viszik ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Közben tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon, ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet meg a következő években, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvánra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándulnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a hellyel kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a

Csáp Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki- és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Ez a hely.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természetközeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülőshely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A csepeli részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Érd környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, kifoglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alap törvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felső vezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4 felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csaknem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csaknem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvánra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A Manna délután vendégek nap egy Kéva klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti napló sorozat szerzője, akivel arról beszélgetünk ma, amit érdemes rendre újra és újra elővennie az embernek önmagában és önmagával kapcsolatban. Hogy van-e önbizalmam, ha igen, mennyi? Mit is jelent a megfelelés, és vajon mindezeket szem előtt tartva és számításba véve, mihez van jogom? Sajnos ezekkel kapcsolatban sokszor és sokféleképpen tud megkérdőjelezni bennünket önmagunkkal kapcsolatban a világ, legfőképpen a social media felületek. Éva, szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: No, hogyan hat a külvilág ránk, és akkor kezdjük a mondókán végével. Hogyan befolyásolja az önbizalmunkat, az önbecsülésünket, hogyan befolyásolja a megfelelési vágyunkat, vagy adott esetben kényszerünket a külvilágban lévő összes social media felületből ránk ömlő információ?
2: Az eddigi tapasztalatom és szakmai tanulmányom azt mondatják velem, hogy a social media tud erősíteni a problémáinkon, rontani az önértékelési nehézségeinken, de nem elsősorban arra vezethető vissza a gyökér oka annak, hogy esetleg ezzel bajlódunk, fel tudja nagyítani. Uh-huh. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy a gyerekkorban keresendő az alapja annak, hogy ezzel én hogy is vagyok, uh-huh. meg a kisgyerekkor, gyerekkor, kamaszkor, fiatalkori első élmények a közeli kapcsolatokban, ezek ilyen sorrendben eléggé meghatározóak. Meghatározó egyébként a temperamentumunk is, hogy milyen vele született tulajdonságaink vannak, de ezeken a nehézségeken, meg a sok tényezős összetett helyzeteken tényleg sokat tud mondani a social media, az, hogy ott jönnek a különböző irracionális elvárások, nagyon bántó kommentek. Ha valaki arra vetemedik, hogy beleolvas a kommentekbe, akkor látja, hogy semmivel, semminek nem lehet, vagy semmivel senkinek nem lehet megfelelni, mert mindenbe bele lehet valahogyan kötni, és akkor ez mondjuk lehet, hogy nagyon ijesztő. Látni az indulatokat szintén nagyon ijesztő, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy jogos szorongás van szerintem a social médiával kapcsolatban.
1: A jogos szorongás a social médiával kapcsolatban az egy nagy a batyuban, ezekkel kapcsolatban, ami problémát okozhat, viszont szerintem ezek nagyon erőteljesen és gyakran tudják megnyomni a gombokat, vagy meghúzni a triggert bennünk, ami viszont a gyerekkorunktól, ahogy te is mondtad, bennünk van. Mik azok a leggyakoribb tényezők, amik gyerekkorból vannak bennünk, és ezeket befolyásolják, vagy kialakul azok miatt az önbizalom hiány, vagy a megfelelési vágy?
2: Sokan hiszik azt, hogy csak az eshet rosszul, aminek van valami gyerekkori gyökere, vagy bennem egy megoldatlansága. És én azt gondolom, hogy a bántalmazás maga attól függetlenül is eshet rosszul, mondjuk egy social media környezetben, hogy igaz tartalma lenne a bántó szavaknak. Szóval lehet, hogy hazugság, de maga a bántó szándék nagyon nehéz egyáltalán szembesülni ezzel. És egyébként gyerekkorban eredeztethetően is lehet sajnos arról tapasztalatunk, hogy előfordulhat az életben a bántalmazás, és gyerekkorból is lehet arról tapasztalatunk, hogy nem vagyunk elég jók, és megszégyenítenek érte, úgyhogy ezek nem segítenek abban, hogy könnyen feldolgozzuk azt, ami a social médiában történik. Ettől függetlenül a felnőttkori bántalmazás, hogyha van ilyen, akkor is problémás, hogyha nincs mögötte gyerekkori korábbi élmény, és azért nem mindenkinek van.
1: Hogyha viszont igen, és most ezek alapján mondjuk valaki elkezd gondolkodni, és talál magában ilyesmit, akkor mit kezdjen vele? Hogy igen, emlékszem, a leggyakrabban hallott mondat a szüleimtől az volt, hogy nem tudom én, na azt meg ne próbáld. Szép lehetsz, de okos nem. Eszedbe ne jusson. Inkább legyél túl rajta. Jobb félni, mint megijedni. Inkább gondolja rosszra, számítsa rosszra, és kellemesen csalódj. Szóval, hogyha ezt az ember folyamatosan hallja gyerekkorától kezdve, azért az beég a kortexbe. Na ezzel mit csináljunk?
2: Szoktam mondani, hogy megéri megkérdőjelezni ezeket a hiedelmeket.
1: Hogyan?
2: Általános igazságként fogadjuk el a szüleinktől, és felnőttként felteltem magamnak a kérdést, hogy minden helyzetre igaz ez? Milyen más helyzetek vannak, amire azt tudom mondani, hogy ez az igazságot nem érvényesül, vagy pontosan ennek az ellenkezője érvényesül más helyzetekben, és rácsodálkozhatunk felnőttként, tudatosan gondolkodva arra, hogy minden és mindennek az ellenkező is igaz lehet, hogyha különböző helyzetekben vizsgáljuk. Szóval szükség van egyfajta spórolásra az energiánkkal, és általános igazságokat szeretnénk megfogalmazni magunknak, és egyúttal arra is szükség van, hogy rugalmasan végig gondoljunk helyzeteket, és tegyünk abba energiát, hogy megkülönböztessük A helyzetet a B helyzettől.
1: Erre hogyan lehet képes az ember a megkülönböztetésre? Ez is nagyon fontos. Ezzel folytatjuk a Manna délután vendégek nape, Kéva klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti napló sorozat szerzője. Megfelelési kényszer vagy vágy, önbizalom, illetve mihez van jogom a kérdések és a helyzetek, amik bennünk adódnak, kialakultak vagy élnek. Erről beszélgetünk ma. Hamarosan folytatjuk, ahogy az imént ígértem.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus, a Manna délután mai vendég, a megfelelési vágyról, vagy kényszerről, az önbizalomról, vagy annak hiányáról, és arról beszélgetünk, hogy hányszor teszi föl magának az ember azt, hogy mihez van jogom, és válaszol mondjuk tévesen magának, és megy egy egészen más irányba, mint amerre dolga lenne, mert azt hiszi, hogy bizonyos dolgokhoz nincsen joga. Szóval, hogy mit tehetünk? Ugye ott tettem le a fonalat az imént, hogyha ezeket észrevesszük, akkor mit tehetünk?
2: Mi beszéltünk a megkérdezésről, hogy a saját hiedelmeinket, amiket magunkkal hoztunk felnőtt korban, a gyerekkorunkból, azokat megkérdezhetjük. Úgy összességében eltökélhetjük azt, hogy belevetjük magunkat a pszichológia és az önismeret világába, és különböző önsegítő, tudománynépszerűsítő könyveket olvasunk. Nagyon sok pszichológusnak van magyar nyelven számos, nagyon-nagyon hasznos könyve, és ez nagyban hozzájárul a pszichoedukációhoz, amivel az emberek kicsit jobban megismerik magukat, jobban megértik a gyerekkorukat. Egyáltalán nem reklám, nem is vagyunk kapcsolatban, de iszonyatosan fontos könyv szerintem az Örökölt sors Orvos Tóth Noémitől ebben a tekintetben, és lehet, hogy számos kérdésre választod, hogy miért lettünk olyanok, amilyenek.
1: Hogyha elkezdünk magunkkal ilyen módon foglalkozni, Évi, akkor az nem okozhat problémát, ugye? Tehát, hogy nem kezdünk el diagnózist felállítani, hanem mondjuk felismerünk egy-két pontot, akár mondjuk egy Örökölt sors című könyvből, vagy egy hasonló típusúból, vagy egy-egy ilyen beszélgetésből, vagy egy-egy előadást megnézve, meghallgatva. Ha elkezdünk magunkon gondolkodni, abból csak jósülhet ki, ugye? Vagy történhet olyan, hogy elkezdem diagnosztizálni magamat, mint az emberek a betegségeikkel kapcsolatban a Google-ön?
2: Szokták diagnosztizálni magukat az emberek, pszichés kérdésekben is egyébként, és nyilvánvalóan vannak felismerések, amelyek nem feltétlenül kényelmesek vagy kellemesek. Megterhelő is lehet akár ezekre rájönni, szóval azt is gondolom, hogy érdemes magunkra odafigyelni közben, hogy jobban vagyunk-e ezeknek a felismeréseknek a hatására, jól esik-e, most vagyunk-e alkalmas állapotban arra, hogy ezeket befogadjuk, megvan-e bennünk a kíváncsiság, a motiváció, vagy most ez inkább kibillentett, és félre kéne tennem, és majd visszatérhetek ehhez később, akár pár hónap, egy-két év múlva. Szóval a reakcióinkra odafigyelhetünk, és abban bízhatunk, hogyha kibillent minket, akkor félretehetjük. Érdemes megvárni, hogy azt érezzük, hogy nagyobb bennünk a motiváció a változásra, mint amennyire félünk attól, hogy mi mindenre jövünk rá.
1: Hogyha nagyobb bennünk a motiváció a változás, az szerintem már egy tök pozitív dolog. Tehát, hogyha az ember nem tagadásban van, és nem azt mondja, hogy nem, nekem semmi bajom, ugye? Mert hogy itt van, azt hiszem, az egyik lényeges pont, hogy ez nem baj. Tehát, hogyha az emberrel valami másképp van, mint mással, az nem baj, hanem egyszerűen én ilyen vagyok, vagy éppen ebben az adott időpillanatban ilyen vagyok, de az benne a fantasztikus, vagy ebben a világban, ami ennyire nagyra tárta már az ajtókat és ablakokat, ami sokszor veszélyes, hogy viszont pont annyi jót is találhatok.
2: Egyrészt így van, nagyon sok mindenben, amiben egyediek vagyunk, vagy mások vagyunk, mint mások, abban szépségek is vannak, és ajándék pillanatok és ajándék helyzetek is adódnak belőle. Szóval, hogy érdemes megvizsgálni, hogy amit alapvetően mondjuk rossz tulajdonságnak gondolunk, az hány helyzetben segített, vagy hány helyzetben mentett meg minket. Tehát mondjuk egy behódolás az most lehet, hogy nagyon nem szimpatikus nekem saját magamban, de valószínűleg korábban hozzájárult ahhoz, hogy jobban boldoguljak, kicsit jobban elfogadjanak a családban, és kevesebb konfliktussal nőjek fel. Szóval, hogy valamikor erre lehet, hogy szükségem volt. Nem biztos, hogy most minden helyzetben kifizetődő.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mi is az önbizalom, vagy annak a hiánya. Mit jelent az, hogyha megfelelési vágyunk vagy kényszerünk van, ugye ez már egy másik sémája, másik szintje a dolognak, és arról is beszélgetünk a továbbiakban, hogy mihez van jogom, hogy tulajdonképpen egyáltalán hogyan lehet ez kérdés, és mihez kapcsolódik lélektani szempontból. Hamarosan folytatódik a Manna délután.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM. Napek Éva klinikai szakpszichológus a vendégem a mai Manna délutánban. Mihez van jogom? Önbizalom és annak a hiánya, önértékelés és annak az alacsony szintje, illetve a megfelelési vágyunk. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már ezzel kapcsolatban, de ez a mihez van jogom kérdés, a megkérdőjelezés, az nagyon izgat engem, hogy ez egyáltalán miért jelenik meg, ez egy modernkori dolog, Évi, és hogyha megkérdőjelezem magam, az azt jelenti, hogy minél többször kérdőjelezem meg magam, annál több területén az életemnek fogom ezt majd megtenni?
3: Nagyon sok rétű ez a téma. Ha a legfontosabb, leghangosabb mondani valóra most szeretnék rákanyarodni, akkor az az, hogy aki megfelelési kényszertől szenved, az nagyon ritkán tudatosítja magában azt, hogy joga van nemet mondani, és joga van magát választani, joga van hibázni, és természetesen, ha hibázunk, akkor következmények is lesznek, de hogy nem csak ahhoz van jogunk, vagy nem csak úgy kell működni ebben az életben, hogy mindig mindenkinek a kedvére teszünk, és hogy azzal, hogy nemet mondunk, nem követünk el bűnt. Szerintem ennek a tudatosítása nagyon-nagyon hasznos és fontos. Uh-huh. Ezzel együtt mindenre feljogosítani magunkat egy másik véglet lenne, tehát nem gázolhatunk át más emberek érzésein, lelki világán, jogain, az ő határaikon, de az elutasítás, amit mondjuk esetleg egy másik embernek adunk, az nem az ő határainak a megsértése. Azzal együtt, hogy ezt tudjuk olyan módon megtenni, hogy nem muszáj bántóan megfogalmazni. Uh-huh, uh-huh. Nem kell megalázóvá válni ebben az elutasításban, és közben lehetek én a legjobb szándékkal ott a legkultúráltabban fogalmazhatok, a másik még akkor is érezheti nagyon megbántva magát. És ehhez kell szerintem az önismeret, hogy megtanuljam észrevenni, hogy én mikor vagyok bántó, és mikor van az, hogy jó indulatúan, jó hiszeműen és emberségesen jártam el, és a másik így is megbántódott, és ezzel nem nekem van dolgom.
2: Uh-huh. Létezik egyébként olyan jelenség, amit a legtöbbször mostanában tapasztalsz, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben, ami mondjuk az egész társadalomra nem, a társadalom nagy részére igaz, lélektani szempontból, ami problémát okoz?
3: Hú, hát nagyon sok minden. Az egyik az ez például pont a mihez van jogom kérdése, hogy az emberek egy része azt se tudja, hogy joga van nemet mondani, az emberek egy másik része meg azt gondolja, hogy bármit megtehet a többi emberrel, és nem mindig az van, hogy mi vagyunk és ők vannak, hanem van olyan, hogy ez egy emberen belül is tud változni, és ezek már annyira komplex kérdések, amire nem szívesen nézünk rá, szívesebben gondoljuk azt, hogy vagyunk mi, meg vannak ők. Uh-huh.
2: Amikor ránézünk egyáltalán egy ilyen kérdésre, Évi, akkor az ember elkezdi magát vizsgálni, és akkor viszont fönnáll annak a lehetősége, hogy túlságosan szigorú lesz önmagával. Azt hogyan vehetem észre, miből vehetem észre, hogyha én túlzásba viszem nem a vizsgálatot, hanem az ítélkezést.
3: Hogyha nagyon fekete-fehéren gondolkodunk magunkról, és bántó megjegyzéseket teszünk saját magunkra, akkor ez biztos, hogy nem egy egészséges nézőpontból jött, hanem mondjuk a túlzottan magas mércéinkből, a hiperkritikusságra való hajlamunkból. És ha emiatt elkezdjük intenzíven és erősen szégyelni magunkat, vagy ha egyszerűen csak azt veszük észre, hogy intenzíven szégyeljük magunkat, akkor valószínűsíthetően dolgozik belül egy ilyen túlzott kritikusság.
2: Uh-huh. Amikor elkezd dolgozni ez a túlzott kritikusság, akkor ha ezt észrevettük, venni kell egy nagy levegőt, gondolom én nem szakértőként, és mit tenni?
3: Számos dolgot tehetünk, de én legszívesebben azt szoktam erre mondani, hogy megkérdezhetjük a saját egészséges felnőtt részünket, hogy ugyanerről a helyzetről mit gondol ő, vagy ha ez nem megy, meg nem ismerjük ezt a koncepciót, akkor megkérdezhetjük magunktól azt, hogy ha a legjobb barátom mesélni el ezt a történetet, neki mit mondanék? Mert ilyenkor ki szokott derülni, hogy a legjobb barátunkkal nem vagyunk ítélkezőek, meg az ő történetét sokkal több szempontból meg tudjuk vizsgálni, mint a sajátunkat. És legalább annyit tegyünk meg, hogy összehasonlítjuk azt a két sztorit, amit a fejünkben mondunk arról, hogy ránk mi igaz, meg mit mondanánk a barátunknak, és hogy ott milyen különbségek vannak, annak lehet jelzésértéke.
2: Éva, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti naplósorozat szerzője volt a vendégem a mai Manna délutánban. Szerintem nagyon sok mindenkinél tudtuk elindítani a gondolatot, hogy elkezdjen ezekkel a témákkal önismeret, önbizalom, megfelelés, illetve mihez van jogom kérdése foglalkozni. Évi, köszönöm szépen az idődet.
3: Én is köszönöm, minden jót kívánok.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A Suzuki globális elnök vezérigazgatójával tárgyalt Budapesten a miniszterelnök. Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alap törvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalta a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Az intézkedés különösen azoknak jelenthet segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Kinevezte a Klebersberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. A tanár végzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba, közölte Lannert Judit. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Lőrinc Judit opera énekes, akivel a Queen Symphonic nagy koncertről beszélgetünk, amit tulajdonképpen most 40 év után újra életre kelti a legendát. Az 1986-os Magic Tour Népstadioni koncert évfordulója, 40. évfordulója alkalmából tartatik meg ez a koncert majd, tehát július 27-2026 egy egészen különleges zenei esemény a Budai Vár Oroszlános udvarában. Miről is van szó pontosan, Judit? Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát arról van szó, ezt a projektet, a Queen Symphonicot már 3 évvel ezelőtt kezdtük el úgymond koncertszerűen játszani és járni az országot vele. Úgy merült fel ez az egész ötlet, hogy Balogh Sándor hangszerelte a Queen számokat, illetve hát az egésznek a megálmodója, ugye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Gag Management Szabó Béla, aki kitalálta, hogy milyen jó lenne ezt zenekaros változatban előadni a legismertebb Queen dalokat, és hát milyen jó lenne különlegessé tenni, mivel én Szolnokon élek, de Németországban végeztem opera szakon, és hát Szolnoki révén szerintem ez így teljesen egyértelmű volt, hogy rám esett a választás, hogy akkor én a Montserrat Caballé-nak a Barcelona című számában vegyek részt, és azzal emelhetnénk az előadás fényét. És így kerültem szóba, és így indult ez az egész. Azóta már kibővült egy másik számmal is, az Innuendo című számmal, és hát így kezdődött az egész turnésorozat igazából.
1: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen tisztelgésben részt vesz, mert hogy mondhatjuk ezt egy tribute koncertnek is tulajdonképpen, biztos, hogy egy ilyen zenekarhoz, mint a Queen van kötődése. Volt rá időnk is, ugye, az elmúlt sok 10 év, de mindenkinek van hozzá emléke, érzése, szerelme, kezdődő kapcsolata, szakítása, vagy egyáltalán bármilyen hangulat, amit ez előhoz, mert arról egészen biztosan híres és ismert a Queen, hogy olyan érzelmek vannak a dalaikban, olyan szövegeik vannak, ami az embert nem hagyja érintetlenül.
2: Ez így van, ez így van. Hát nekem az általános iskolai fiatal koromhoz kapcsolódik a Queen. Én akkor voltam általános iskolás, és hát az egész osztályjal mi ráadásul zenei tagozatosak voltunk, és mindent énekeltünk. Tehát klasszikustól elkezdve rockzenéig mindent is. És emlékszem még akkor a Bicycle című bakelit lemezre, nekem nem volt meg, de az egyik osztálytársamnak meg volt, és mindig nála találkoztunk, és énekeltük az összes számot, hát csak így halandzsa angolul, mert akkor még nem tudtunk angolul, meg nem beszéltünk, de hát már ahhoz köthető az emlék a Queennel, és azóta ugye megvolt az összes lemeze is, megvan mai napig az összes lemeze, és hát ez egy abszolút örökzöld, szerintem ez nem tud soha a feledésbe merülni, mert ez annyira különleges, hangzású is. Ugye hát a Freddie Mercury megimádta az operát, tehát hogy innen jön a kötődése, ugye Montserrat Caballéhoz rajongott érte, és szerintem a Queen zenének a harmóniájában is nagyon-nagyon sok számukban megmutatkozik a klasszikus zene iránti szeretete.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy van benne majdnem az összes dalában egy olyan komoly zenei háttérzönge, amit az értőfülek észreveszik, hogy ez mi is, és mihez köthető, mint ahogy te is mondtad az imént, aki pedig nem egy klasszikus zenében feltétlenül és mélyen járatos személy, az csak a harmóniát érzi. Hátsó erős kötőanyagot érzi, amit a komoly vagy a klasszikus zene adni tud.
2: Így van. Ő szerette volna szerintem mindig valahogy összeolvasztani a rockzenét, illetve belevonni azokat a harmóniákat, ami a klasszikus zenében is megjelennek. És szerintem a rajongás az opera iránt és Montserrat Caballé iránt, az szerintem megjelent ugye a Bohém Rapszódiában is, ugye a filmben is, a Freddy filmben is láttuk, hogy hogyan jött létre, hogyan hozták létre, és addig nem nyugodott, amíg azok a harmóniák meg nem jelentek, és el nem tudták énekelni, mint az operában. Azokat a finom nüanszokat, meg azokat a magas hangokat is. Úgyhogy igen, 86-ban jöttek ugye ide Magyarországra, és 86-ban egy ilyen spanyol TV műsor alkalmával találta azt ki, hogy ő szeretne Montserrat Caballéval együtt dolgozni. Uh-huh. És 88-ban jelent meg a Barcelona album. Tehát, hogy ez a 86-os dátum, ez nagyon sok oldalról nagyon érdekes dátum. És napra pontosan, ugye, július 27-én volt a koncert is.
1: Mint ahogy most is lesz, úgyhogy erről beszélgetünk majd a továbbiakban is, a műsor vendége Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel a Queen Symphonic koncertről, ami július 27-én a Budai Várban, az Oroszlános udvaron lesz, beszélünk, amely koncert az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert előtt tiszteleg, ugye annak van most pontosan a 40. évfordulója, úgyhogy hamarosan beszélgetünk tovább.

0: között. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége továbbra is Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel az 1986-os Magic Tour Queen népstadioni koncertjének a 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Queen Symphonic koncertről, és annak kapcsán beszélgetünk komoly zenéről, magáról, erről a Queen Symphonic koncertről is, úgyhogy érdemes jegyezni a dátumot, július 27 Budai Vár Oroszlános udvar. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Judittal erről, emlékeket is, a Queennek a különleges is. Arról beszélgessünk még, hogy nagyjából mire számíthatunk, és miben lesz más az idei, mint a tavalyi volt.
2: Azért lesz más az idei, mert ugye más dalokat is előadnak a szolnoki szimfonikus zenekarral, mint amit eddig a koncertek során. Ugye a legnagyobb, a legnépszerűbb slágerek fognak elhangzani, és mindegyik dal szimfonikus kísérettel hangzik majd el. Van olyan, amit a Crazy Little Queen, ugye ez a tribute zenekar, ez egy fantasztikus csapat, a Giorgio az énekese, és van olyan szám is, amit csak ők énekelnek és csinálnak, van olyan, amiben ők nincsenek benne, például csak a szimfonikus zenekar a Barcelona című számban, de például az Innuendo az ugye később jött, az egy érdekesség, az később jött, mert elkezdtük ugye csak a Barcelonát, és akkor összedugtuk a fejünket a Balogh Sanyival, hogy milyen jó lenne még egy Queen számra egy kis ilyen opera szóló, szoprán szóló dallamot írni, és akkor így az Innuendo jött választásképpen. Úgyhogy az még egy nagyon érdekes hangzású dal lesz, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük, de hát mindegyik dal, amit énekelnek, az fantasztikus.
1: Judit, arról már meséltél, hogy hogyan lettél te a fő közreműködő itt, arról mesélj még, hogy a többiek, akik jelen vannak, ők is kötődnek-e így, emlékeztek-e, felidéztek-e sztorikat, tehát hogy úgy zajlik-e akár a próbafolyamat, akár pedig a koncert előtt után, mint ahogy mi hétköznapi emberek elképzelünk, hogy akkor ilyenkor a fő téma a beszélgetésekben is a Queen.
2: Mindenképpen a dalok miensége is, itt megint a Giorgiót fogom említeni, amikor ugye beszélgettünk egy sajtótájékoztatón a Queen számokról, és ugye Hegedűs László, aki a fővédnök ennek a koncertnek, ő hozta ide ugye a Queen 40 évvel ezelőtt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vállalta a fővédnökséget. Beszélgettünk róla, hogy a Giorgio hangja, hangzása és az előadás módja nem teljesen, tehát nem mimikálja és nem próbálja utánozni a Fredit, hanem van egy sajátos előadási módja, hangzása és hangja is. Szerintem ezt teszi olyan különlegessé és fantasztikussá a hangzást és az egészet, hogy a Queen dalait halljuk. Nagyon hasonló hangzású az egész koncert és a dalok, viszont Giorgio beleteszi a saját elképzeléseit és saját hangjával, még különlegesebbé teszi ezt az egész élményt, és erről szoktunk így ugye beszélgetni, hogy neki is nagyon-nagyon mély kötődése van ugye a Queen számokhoz, és erről szoktunk beszélgetni, hogy ő miért énekli úgy, illetve hogy ő benne soha nem jelentkezett az az érzés, hogy na ő megpróbálja a Fredit utánozni, hanem egyszerűen a szeretet, a dalok szeretete az, ami őket erre inspirálta, hogy egy zenekart létrehozzák, és hogy a dalait, a Queen dalait elénekeljék. Úgyhogy erről szoktunk így beszélgetni.
1: Végül is, hogyha belegondolunk, akkor amikor Freddie Mercury elment, mennyien voltunk dühösek rá. Emlékszem, hogy sok barátom arról számolt, hogy mérges volt, hogy mehetett el egy ilyen ember, hogy történhet igen. ilyen meg, és miért. Ugye akkor sok emlékkoncert volt. És igen, tulajdonképpen igen. ott is mindenki, aki fellépett, a saját stílusában énekelt Queen dal. Tehát pont igen. ettől volt különleges, hogy ott két világ találkozott össze. Minden, az előadó és a Queen zenekar. Igen, így van.
2: Így van, így van. És szerintem ez sokkal jobb így, mert utánozni fölösleges is lenne, hiszen ő egy legenda, aki tovább él az emberek emlékezetében és a rekordokon, a CD-ken, a bakelit lemezeken, és hát nem is ez a cél, hogy az ember őt utánozza, hanem az, hogy fennmaradjon az ő legendája, én szerintem. És hát ez a különlegesség, hogy egy rockzenekar ugye most visszatérek megint a Barcelonához, egy operaénekes nővel lép színpadra, az akkor 88-ban, igen, akkor jelent meg a Barcelona című album, tehát akkor még ilyen nem is volt sosem. Most ugye a mai világban már sokkal jobban ötvöződik a rockzene, vagy a opera másféle stílus, crossover, na nem jutott eszembe, bocsánat, a szó a crossover stílus, de akkor még ugye 88-ban ez annyira nem volt divat, tehát ezért lett annyira különleges, hogy egy opera énekesnő énekelt egy rockzenésszel is. Ugye 92-ben volt a barcelonai olimpia, és ott ez Freddie meghalt 91-ben, és tisztelegve az ő emlékére, ugye ez lett a himnusza a barcelonai olimpiának.
1: Igen. Műsor vendége volt Lőrinc Judit opera énekesnő, és hogyha most minden jól sikerül, akkor Giorgiót is elérjük, a már sokat emlégetett fiatalembert, aki szintén természetesen oszlopos tagja ennek a produkciónak. Judit, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, tessék jegyezni a dátumot, kedves hallgató. Szépen. Július 27 Budai Vár, Oroszlános Undvar, Queen Symphony koncert. Köszönjük még egyszer.
2: Én is köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés. Köszönöm, minden jót.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a Queen Symphonic koncerttel kapcsolatban. Ugye ez az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulójának az alkalmából lesz. 40. évfordulója alkalmából. Ráadásul július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában Lőrinc Judit operaénekesnővel beszélgettünk már. A koncert mienségéről, a történetéről, arról is, hogy hogy kerül egy operaénekesnő egy ilyen koncertre, és nagyon sokat emlegette Judit Giorgiót, aki nem más, mint a Crazy Little Queen zenekar frontembere, és itt is van velünk, mert vele is beszélgetünk még egyet. Szia, köszi, hogy ránk érsz.
3: Szia, szia, én köszönöm a beszélgetést.
2: Mesélj egy kicsit, kérlek, a koncertről. Milyen lesz? Milyen érzés ott zenélni? Milyen érzés a Queen dalokat játszani ilyen környezetben? Milyen lesz ez a tavalyihoz képest? És hogy miért állítotok mindig emléket a Queennek? Hogyan született meg a tizenekarotok? Arról is mesélj.
3: Hát az első pár kérdésre jó, nagyon jó és szuper jó a válasz.
2: Igen, ennél kicsit bővebben.
3: Tehát a koncert az hatalmas. Egyrészt, hogy a szolnoki szimfonikusokkal közösen csináljuk, akik fantasztikus szimfonikus zenekar, ezt a Balogh Sándor nevű karmester és hangszerelő az, aki az egészet hangszerelte, ő is fogja vezényelni. A Judittal már beszéltél, ő egy csodálatos operaénekesnő, vele fogok, ugye együtt lesz megint lehetőségem vele együtt énekelni Barcelonát. Szóval az egész álomszerű, már csak előadó szempontból is, de hallgatni is nagyon-nagyon-nagyon szuper. A visszajelzések alapján ez eddig 100%-osan így van. Hogyan alakult a zenekar, azt kérdezted, ugye még, ha jól
2: emlékszem? Igen, hogy honnan a Queen rajongás? Mert feltételezem, hogy egészen messzire kell visszamenni.
3: Nézd, nekem olyan 9 éves koromig kell visszamenni, olyan 30 évet. Magyarázni szerintem olyan értelemben nem kell, mert bárki, aki hallott életében Queen dalt, az szerintem minimum szereti, ha nem rajong érte. Nálam valahogy nagyon, nagyon beakadt, és egyébként nem csak nálam, hanem az egész zenekar óriási fan. Ugye az is talán egy ilyen szimfonikus műsorban, ami ilyen crossover is egyben, hogy ugye popzenekarral együtt játszanak, rockzenekarral együtt játszanak, mint mi. Uh-huh. Abban a mi műsorunkban talán az különleges, hogy mi egy létező zenekar vagyunk. Mert hogy sokszor van az, hogy egy ilyen koncerthez eljönnek nagyon fantasztikus zenészek, még pluszban egy szimfonikus zenekaron kívül, tehát egy gitáros, egy basszusgitáros, egy dobos. Na most nálunk ezek mind megvannak, de hogy ez egy összeszokott létező zenekar, nem arra az alkalomra összeállt csapat. Hát mi ezekkel a dalokkal tényleg kelünk, fekszünk, ezek nekünk a kedvenceink, mondhatjuk.
2: Hogyan hangzik az operaénekesnő Lőrinc Judit hangja a tizenétekkel Queen stílusban egy ilyen helyszínen? Tehát, hogy itt van valami, azt mondanám, és bátran használom a szót, hogy különleges szakralitás, ami ilyenkor valahogy megszületik. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően.
3: Nézd, a helyzet az, hogy a különleges az egy nagyon jó szó, bár már néha azt érzem, hogy egy picit elcsépelek ott, mert mindig ez jut eszembe, szóval mindig próbálok valami más szót keresni, de tényleg az egyik legjobb szó, ami leírja, illetve egyrészt a Judit egy nagyon-nagyon-nagyon szuper énekesnő, másrészt a Queen grandiózus zenét írt eleve, ez most még grandiózusabb ebben a hangszerelésben, tehát hogy szó legjobb értelmében szinte észre sem veszed, hogy ott egy opera énekesnő hang is van még, mármint olyan értelemben nem veszed észre, mert nagyon is észreveszed, de nem tűnik fel, hogy az ne lenne olyan, ami mindig is ott volt, mert hogy annyira illik az egészhez, annyira koherens.
2: Hogyan döntitek el, hogy melyik dalok legyenek a repertoárban? Milyen hosszú a koncert, és hány dal lesz?
3: Attól függ, hogy milyen hosszan beszélek a dalok között.
2: És az mitől függ, hogy milyen hosszan beszélsz a dalok között? Az érzéstől függ, helyzettől függ? Szóval, hogy
3: abszolút, persze, de hát nem, ez én próbálok mindig minél kevesebbet beszélni, mert hogy minél több dal férjen bele a műsorba. A műsor az egy olyan másfél-két óra közötti, igazából attól is függ, hogy mit játszunk, hogy mit nem játszunk, mert van egy szép hosszú repertoárja ennek a Queen Symphonic műsornak, és általában ebből mondjuk egy-két dalt szoktunk kihagyni, hogy azért nem mindig mindenhol pontosan ugyanaz legyen a műsor. Hogy hogyan lettek ezek kiválogatva, abszolút arra próbáltunk koncentrálni, hogy ami már a zenekarnak is a legjobban működő dalai, ezek lettek meg hangszerelve szimfonikusan, és ehhez lett egy-két olyan különlegesség átírva, hozzávéve, például a Love of My Life-ot bár mi játsszuk a mi saját koncertjeinken is, de az egy egyszál akusztikus gitáros történet. Itt ebben a koncertben pedig pont, hogy az én zenekarom levonul, és ott a Sándorral és a szolnoki szimfonikusokkal maradunk, hát így kettesben, nagyon idézőjelben, és egy fantasztikus olyan hangszerelésben lehet hallani, amiben máshol nem.
2: Mi az, amivel készüljön a kedves néző, aki elmegy a koncertre?
3: Én nem gondolom, hogy bármivel készülni kell, tehát nincsen házi feladat. Készülni maximum arra lehet, hogy van nagyon sok nagyon szép pillanata, nagyon sok megérintő pillanata.
2: Erre gondoltam, hogy zsebkendőt érdemes vinni egyébként.
3: Abszolút,
2: tényleg.
3: De azt mindig el szoktuk mondani, hogy azért mivel ott vagyunk mi a rock zenekar is, tehát azért arra is lehet készülni, hogyha valaki egy picit szeretne akár csak a végén, de akár közben megmozdulni, úgy lábakkal, vagy bármilyen formában, azért az arra is lesz tér.
2: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Tessék akkor, kedves hallgató, jegyezni a dátumot: 07-27, július 27, Budai Vár, Oroszlános udvar, Queen Symphonic koncert, ez az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert 40. évfordulója alkalmából lesz hallható és látható odafönt a Budai Várban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Giorgioval beszélgettünk Lőrinc Judit operaénekesnő után. Giorgio, a Crazy Little Queen együttes frontembere. Köszönjük szépen!
3: Én is köszönöm!

0: Anna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
4: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
3: Reklám hangzott el.
6: Átvidágítják az állami számvevőszéket, csökkent a repülőgép balesetek száma, napos gomoly felhős idő lesz elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ASZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a Virradóra a leningrádi régióval jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen hárman megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadása a Fekete-tengeren a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett vagy tengeri aknarobbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta az útját. Spanyolországban veszélyhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyenlőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés. Több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légikatasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Földje Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz harmadik című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét, kezdetét bemutató eseményeknek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Mai vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, akivel szerintem korunkat leginkább hát mondhatom ezt a szót, hogy megnyomorító, megnehezítő jelenségéről, a stresszről, és ennek a hormonháztartása gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni, mert bizony azt borítja meg legelőször, és hogyha a hormonháztartás borul, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden felborul odavent az emberi szervezetben. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Jó napot kívánok mindenkinek.
1: Mit kell tudni a hormonrendszer és a stressz összefüggéséről, vagy egymásra való hatásáról?
2: Hát a stressz jelenség az egy normális élettani jelenség. A stressz jelenség az korábbi egyetfejlődésből vagy törzsfejlődésből következően, amikor valamilyen hirtelen támadás vagy menekülésre van szüksége a szervezetnek, akkor erre való reakciója a hormonháztartásnak, hogy ezt elősegítse, és így sikeres legyen a túlélés. Tehát ez a stressz reakció, ez nagyon régmúltból származik, és ennek a jelentősége a túlélés. Úgyhogy ennek semmi probléma nincsen, hogyha van ilyen stressz reakció, és ennek a hormonális következménye sem ártalmasak, hiszen a reakció után a hormonrendszer visszaáll a normális szintre.
1: Ha visszatud, de hogyha folyamatos stressz van, ugye?
2: Igen. Igen, tehát hogyha ilyen több apró stressz jelenség éri a szervezetet, akkor ez a hormonszint nem tud visszaállni a normál szintre, és a stressz reakció során felszabaduló adrenalin, ami egy vérnyomás emelkedést, egy pulzus számemelkedést okoz, és a kortizol, ami pedig a reakció során a cukorral ellátja a szervezetet, tehát a cukorháztartást mobilizálja, illetve a keringést átalakítja úgy, hogy az agyra és az izmokra menjen főleg az energia. Ha ez a jelenség ez tartós és állandó vagy gyakori a nap során, akkor az bizony hát szövődményeket okoz.
1: Honnan vesszük azt észre, hogy valami a hormonrendszerünkkel nem stimmel? Annak idején a 80-as évek elején, a 70-es évek végén emlékszem, hogy még alsó tagozatos iskolás koromban, hogyha valaki nagyon duci gyerek volt, akkor sokszor hallottuk, hogy a felnőttek azt mondták rá, hogy hormonzavaros. Pedig akkor nyilván egy gyereket ilyen stressz nem ér, legalábbis jó esetben nem. Hol kezdődik a hormonháztartás problémája? Mert nyilván nem csak a stressz okozza mindezt, hogy egy picit erre is kitérhetünk.
2: Hát a duci gyerek esete az egy picit más, mert ott azért valóban előfordulhat hormonzavar, tehát egy pajzsmirigyalú működés, vagy mellékmesekérek hormon túlműködés, tehát hogy ott, vagy cukorbetegség, ott azt vizsgálni kell. Uh-huh. Itt inkább a felnőtt generáció, tehát a mindennapokban élő emberek, az urbanizáció okozta stressz jelenséggel az, amivel szemben védekeznünk kell valamilyen formában. És itt a stresszt úgy kell elképzelni, hogy például a fényszennyezés, éjszaka nem alszunk, hanem villog mindenféle lámpa, a hangszennyezés, hogy zaj van mindenhonnan, a hangszennyezésen kívül az információszennyezés, jön mindenféle hír az interneten, a telefonunkra. Ezek apró-apró stresszt okoznak, és ennek a lereagálása a szervezetnek a természetes reakciója. Tehát ennek a mennyiségét kell valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig megtanulni ennek a feloldását, tehát hogy legyenek a nap során olyan időszakok, amikor ezt kizárjuk az életünkből.
1: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogyha ezeket mind megtettük, de mondjuk a munkahelyünkön, a családunkban, vagy az életünk bármely más területén továbbra is folyamatos stressz áll fönn, tehát nem az üs vagy fuss helyzet, amikor menekülni kellett a mamut elől, hanem ez a folyamatos, konstans, csepegtetett, ahogy ön is fogalmazott, állandó stressz, akkor nyilván el kell kezdeni nagyon tudatosnak lenni arra, hogy min lehet és mind kell változtatni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes elmenni vizsgálatokra, és milyen vizsgálatokra menjünk el, hogyha arra gyanakszunk, hogy a hormonháztartásunkkal valami nincsen rendben?
2: Hát vizsgálatra akkor érdemes elmenni, hogyha ez már panaszt okoz.
1: Milyen tehát panaszokat okozhat?
2: Szorongás, depressziót, emésztési problémát, súlygyarapodást, koncentráló képesség csökkenést, alvás zavart, a memória koncentrálásnak a csökkenését. Tehát ha ilyen tüneteket okozunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig mindenkit érez a stressz, tehát akinek még nincsenek tünetei, azok valószínűleg jól dolgozzák fel a stresszt, és itt az orvosok olyan javaslatokat szoktak tenni, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, oda kell figyelni arra, hogy, valamit hobbit tudjunk űzni, amiben kiélhetjük magunkat, ami lehet sportolás, de éppen lehet horgolás is, vagy bázisugrás, vagy sakkozás, tehát mindegy, a személynek megfelelő, habitusának megfelelő aktivitás.
1: Hogyha mindezt megtaláljuk, akkor is szükség van még azért szakértői segítségre, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan tudunk jól és okosan együttműködni a hormonrendszerükkel. Ezzel fogjuk folytatni hamarosan. A vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgetünk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A stressz és a hormonrendszer egymásra hatásáról és összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, és ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk abba is, doktor úr, hogyha nem baj, hogy tulajdonképpen a hormonrendszer mit csinál bennünk. Miért és hogyan termelődnek a hormonok? Nyilván ez egy nagyon hosszú válasz lenne, csak így dióhéjban, amit a legfontosabb tudni erről, és hogyan tudjuk mi a legjobban megtámogatni a hormonrendszerünket, hogy ne is alakuljon ki hormon probléma. Tehát azok a tünetek ne jöjjenek elő, pontosabban ne alakuljanak ki, amiket az előző beszélgetésben ön felsorolt.
2: A hormonrendszerünk működése a legtöbb esetben születésünktől kezdve normális, tehát a környezetre adott reakciók a lényege a hormonrendszernek. Ez segíti az idegrendszert abban, hogy a hirtelen reakciókra egy picit föl tudjon készülni, és ehhez fölkészíti a szervezetet energiában, a szívfrekvenciában, a vérnyomásban. Tehát észlelünk a szemünkkel valamit, vagy hallunk a fülünkkel, vagy érzékelünk bármelyik érzékszervünkkel valamilyen olyasmit, ami esetleg a szervezetünkre, az életünkre, vagy bármire negatív hatással lehet, vagy bármilyen váratlan hatással lehet, akkor a szervezetnek van egy idegi reakciója, hogy azonnal az izomzat megfelelő összerándulásaival reflexesen reagál erre a dologra, és a hormonrendszernek is van, ami támogatja ezt az idegrendszer által feldolgozott képet, jelenséget. És ebben a hormonrendszernek van óriási szerepe. De ez a szerep, ez túlságosan leterhelő lehet, hogyha a környezeti ártalmak nagyok. Itt, amikor valaki betegséggel fordul hozzánk, akkor, és elmondja a tüneteket, amikor már a hosszú ideje fenntartó, fennálló stressz állapot már betegséget okoz, és megkérdezem tőle, hogy egyébként hogy is él, vagy mivel foglalkozik, és akkor kiderül, hogy általában 2-3 helyen dolgozik, és dupla annyi munkát végez, tehát nem marad ideje arra, hogy valahol meditáljon, valahol feloldja a mindennapi stresszt, és ez hiányzik a mindennapi életünkből. A sportolást azt mindenki tudja, hogy a sportolásnál a stresszhormon szintet lehet csökkenteni, és kiélni tulajdonképpen magunkból az aznapi feszültséget, tehát ez már egy triviális dolog, hogy a sportolás az egy ajánlatos. A táplálkozást is nagyon sokan tudják, hogy ma már azért Magyarországon kifejezetten elérhetőek a cukormentes ételek, italok, édességek, amik külföldön még nem ilyen számban érhetőek el, tehát ebben a vonatkozásban a magyar ellátottság az egészen jó, összehasonlítva akár egy amerikai kontinensen levő állammal, vagy akár a nyugati országokkal, vagy a mediterrán államokkal. Tehát a lehetőség megvan arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Most már csak az a fontos, hogy meg is találjuk a nap során, vagy a hét során azt az időt, amit arra szánunk, hogy az idegrendszerünket nyugalomba helyezzük.
1: Tehát akkor gyakorlatilag arra nagyon oda kéne figyelni, amit manapság olyan divatosan én időnek neveznek, amit ön hobbiként is, vagy a hobbi gyakorlásaként is megjelölt, hogy valami, ami örömet szerez, amiben megnyugszunk, ami kikapcsol. Hogyha mindezt tudjuk, akkor miért veszik ennyire kevéssé komolyan ezt az emberek? Miért mindig a pihenés a legutolsó? Miért mindig az étkezésre való odafigyelés a legutolsó? Mit tapasztal a praxisában?
2: Ez azért szokott előfordulni, mert már nem marad rá energiája. Mert már olyan mértékű a leterhelés és az elfáradás, hogy maga az állandó stressz miatti kimerültség okán nem marad energiája, hogy majd magára odafigyeljem. Tehát kell egy kis tudatosság ebben, hogy ezt a pihenést, ezt a pihenőidőszakot, ezt az ételekre való odafigyelést, hogy miket eszik, mikor eszik, hogyan és mennyit, hogy ezekre fordítsunk időt. És hogyha ez elmarad, és azt mondjuk, hogy ma már nem volt rá időm, vagy a múlt héten nem volt rá időm, ez össze fog adódni, és aztán utána már a szomatizálódás a szervezetnek a rossz reakciója bekövetkezhet.
1: Hogyha odafigyelünk tudatosan a hormonháztartásunkra a stressz szinttel kapcsolatban is, akkor mik azok a belső elválasztású mirigyek, amikre a legrosszabban hat, vagy amire a legkevésbé hat a stressz, a szorongás, ez a felgyülemlett feszültség, vagy sorolhatnánk még a belső elválasztású mirigyeink közül. Van-e ilyen sorrend?
2: A stressz hormonok a mellékveséből származnak, de nem a mellékvese sérülése várható, hanem ennek következtében az állandó cukoremelkedés miatt az inzulin háztartás, az inzulin rezisztencia kialakulása, a koleszterin szint megváltozása, a koleszterin emelkedés, ezzel kapcsolatban a vérnyomás emelkedése és keringési problémák kialakulása várható. Tehát nem a közvetlenül a stressz hormonért felelős szerv lesz, amelyik sérül ettől, hiszen ennek a mellékvesének életünk végéig az utolsó pillanatig kell tudnia működnie, reagálnia a külső hatásokra, hiszen ez az élet egyik lényege, hogy reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk.
1: Doktor úr, egy nőnek egy bizonyos kor után, akár ez a premenopauza idejében is jelentkezhet ez az emelkedett szőrösödés. Az is például valami hormonszint probléma, ami szintén gyakran előfordul manapság.
2: Hát ugye a nőkre általában nem jellemző a szőrnövekedés fokozódása, azért nőies bőrük van. Mikor a stresszhormonszint megemelkedik, akkor a petefészek működése is sérül, hiszen említettem, hogy a stresszhormon hatására a keringés elosztása, hogy hova koncentrálja a szervezet az energiát a meneküléshez, a reagáláshoz, az az izomzat, az agy, nem pedig a petefészek vagy a helyre, tehát nem a nemi működés felé megy az energia, és ezért ott sérülhet ennek az ellátottsága, ami nők esetében a menstruáció zavarhoz vezet, a megérő tüsző nem reped meg, visszamarad, policisztás ováriumbetegség alakulhat ki, ami egyébként például egy plusz stressz tényező a nők életében, a pubertás, illetve a menopauza. Ebben a két időszakban ez fokozottabb problémát okozhat, a petefészek működés zavara, és ennek következtében a bőrön megjelenő jelenség, ez a szőrnövekedés. Ilyenkor ezt orvosilag lehet korrigálni, segíteni, persze genetikai okok is lehetnek, amikor már csak szépészeti megoldások jöhetnek szóba. De ez nem csak nőknél fordul elő, nem férfiaknál is, csak ott nem olyan látványos, mert nem egy menstruáció kimaradás, elmaradás következik be, hanem a nemi működés, a nemi vágy csökkenése az, ami jelenségként megfogalmazható, és ezzel a férfiak viszonylag későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt büszkeségből, másrészt pedig hát a férfiak ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők.
1: A délutánunk vendége dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgettünk, és vajon preventíve tudunk-e dolgozni ezek ellen a tünetek és kialakuló vagy kialakulóban lévő vagy lehetséges betegségek ellen. Erről lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer működésének az összefüggéséről beszélünk. Tudunk-e bármit tenni megelőző jelleggel? Táplálkozás, mozgás, ezt tudjuk, de tudjuk-e például valamivel, gyógynövénnyel, vagy valami célirányos tevékenységgel, vagy valaminek a fogyasztásával konkrétan és kifejezetten támogatni mondjuk a pajzsmirigyünket, vagy a mellékvesét, vagy a hasnyálmirigyet, esetleg még, uram, bocsánat, az agyalapi mirigyet is?
2: Nem csak gyógynövényekre, gyógyszerekre, vagy ételekre kell gondolni ebben az esetben, hanem oly módon is tudjuk támogatni a szervezetünket, hogy odafigyelünk a mentális egészségünkre. Tehát meg kell próbálni a nap során megtalálni azokat a szituációkat, amikor tudunk nevetni, örülni a környezetünkkel, a családunkkal, párkapcsolati, harmonikus párkapcsolatot kell tudni fenntartani. Érdemes talán figyelmet fordítani, hogy elmenni akár egy moziba, színházba, vagy olvasni könyvet, tehát ezek a mentális karbantartásnak fontos részei. Ez nem csak divatból kell ezt megtenni, hanem azért is, mert a saját egészségünk szempontjából ez nagyon fontos. Ezen kívül a sportolás is ugye egy ilyen fontos tényező, vagy a zenehallgatás is, tehát aki koncertre megy, vagy akár csak amíg az ember az autóba beül reggel, és elmegy a munkahelyére, és közben zenét hallgat, az már önmagában is egyfajta levezetése a reggeli stressznek, ami a felkelés, elnekések, stb. Dugó okozta stresszből adódik. Tehát egy megfelelő zenét is érdemes beállítani. Tehát egy mentális karbantartás jóval nagyobb értéke a megelőzés szempontjából, mint ha azt hiszük, hogy most iszunk egy gyógynövényes teát, vagy bekapunk egy kapszulát, ami akármilyen divat kapszula, hogy az segít.
1: Hogyha mindez megvan, akkor jó eséllyel meg tudjuk támogatni a hormonrendszerünket úgy, hogy ez olyan hosszan és olyan jól tudjon működni, mint ahogyan az egyébként rendeltetve van, vagy rendeltetett vala, bárhogyan fogalmazunk is, ők azért dolgoznak, a belső elválasztású mirigyek, hogy rajtunk segítsenek, hogy minket balanszírozzanak, úgyhogy természetesen, hogyha bárki bármi olyasmit tapasztal önmagán, ami a leírtakkal, a megbeszéltekkel összecseng, a leírtakat azért mondom, mert hogy nyilván erről sokan olvasnak az interneten is, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Az első vizsgálat is, akkor még ide térjünk vissza egy kicsit, doktor úr, az mindig egy vérkép, így van?
2: Hát általában mindenkinek évente jár egy vérkép, ami akár a házi orvosnál, akár a munkahelyén, a munkaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatban egy ilyen általános szűrő vizsgálat, és aki ezt végzi, az orvos és őneki az anamnézis felvételénél lesz egy ilyen kérdés, hogy van-e valamilyen panasza. És hogyha ott őszintén feltárjuk, hogy van vagy nincs, ha van, akkor az orvos valamilyen módon elkezd kutakodni a laborleletekben is, hogy van-e ennek a panasznak valamilyen relevanciája a laborleletekben, és hogyha talál eltérést, vagy ha nem talál, az is egy információ, akkor tovább küldi szakorvoshoz, ami akár egy endokrinológus is lehet, és akkor már speciális vizsgálatok, akár terheléses vizsgálatok, akár más hormonális vizsgálatokra kerül sor, és általában megtaláljuk az okot, vagy kiszűrjük az okot, ami a panaszokat okozza. Ha az megvan, akkor eldöntjük azt, hogy ez az ok, ez olyan mértékű, ami még karbantartható valamilyen alternatív módon, diétával, sporttal, vagy erre adunk egy záros határidőt, hogy mit próbáljunk meg, és hogyha nem megy, akkor akár gyógyszeres segítségre is van lehetőség.
1: A Manna délután vendége volt dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéseiről és egymással való hatásról beszélgettünk. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét!
2: Én köszönöm!

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Átvilágítják az állami számvevőszéket, csökkent a repülőgép balesetek száma, napos gomoly felhős idő lesz elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ASZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a Virradóra a leningrádi régióval jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen hárman megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadása a Fekete-tengeren a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett vagy tengeri aknarobbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta az útját. Spanyolországban veszélyhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyenlőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés. Több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Földje Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz harmadik című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét, kezdetét bemutató eseményeknek.
0: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: Társadalmi célú hirdetés.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Manna FM.
0: Zenei finomságok.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Zseniális Lenny Kravitz a zenei finomságok között itt a 98 pontot Manna FM-en. Az az ember, aki mellett nem lehet elmenni szó nélkül, aki mellett a világ sem tudott elmenni szó nélkül, aki a 90-es évek óta dübörgő sikereket arat. Imádják a nők is, imádják a szakmabeliek is, pontosan azért, mert olyan zenét játszik, amit, és olyan eszmeiséget képvisel, amilyet képvisel. Tulajdonképpen itt arról van szó, amit a Mr. Cab Driver című dal, amit most meg is fogunk hallgatni, jelent. Ez gyakorlatilag Lenny Kravitz teljes világhoz való hozzáállását is mutatja. Nagyon sokszor szóltak ezért neki annak idején a kritikusok egyébként, amikor a Let Love Rule című albuma megjelent, amiről a harmadik kislemez volt a Mr. Cab Driver, amiről mindjárt beszélünk, mert nagyon érdekes események ihlették a dalt és a videoklippet is. Szóval amikor megjelent a Let Love Rule, akkor mint debütáló album egyébként akkor is azt mondták a kritikusok, hogy nem értik ezt a hippi stílust, nem is nagyon tudták sem befogadni, sem elfogadni a szerelemnek az erejét éltető dalokat, az ezzel kapcsolatos hippi szemléletet, sem azt a 60-as évek R&B funk és kicsit pszichedelikus rock felé tartó retro hajlamot, amit képviselt Lenny Kravitz, és amit képvisel egyébként a mai napig, csak ma már egészen másképp néznek Lenny Kravitzre a kritikusok is, meg az egész világ. De Lenny Kravitz pedig úgy érezte, hogy nem csak, hogy nem értik őt, hanem ezt az egész világot nem értik akkor a zenekritikusok, hogyha nem értik az ő zenéjét, mert úgy érezte, hogy a szerelem és a szeretet ellen vannak alapjaiban és alapvetően a kritikusok. Azt mondja, hogy az emberek kiakadtak a hippi dolgok miatt, a szerelemről és az optimizmusról énekelek, ez sem tetszett nekik, és aztán később elmondta a Los Angeles Times-nak, azt mondták neki a kritikusok, hogy ez irreális, ahogyan ő működik, a világ az rosszul működik már, megrogyott, és az egész már elromlott, úgyhogy ezt inkább el kéne fogadnod, és nem ilyenekről prédikálni. Aztán Lenny Kravitz meg azt mondta, hogy de én hiszek az üzenetekben, amiket kiadok a kezemből, amiket dallá formálok, és lehet, hogy egy álomvilágban élek, mint a hippika 60-as években, de mi a baj az álmodozással? Először álmodnunk kell azokról a dolgokról, amiket valóra szeretnénk váltani. Na és mit is jelent a Mr. Cab Driver című dal, ami óriás siker volt, Istenem, mennyit táncoltunk rá annak idején még. A Szentkirályi utcában volt egy Nanan nevű szórakozó hely, ahol rendre ment egy este többször is. Az a dal óriási siker volt, és az MTV-n annak idején, ugye az MTV hőskorban, vagy az MTV korszakban, amit most már egy korszakként jelölnek, akár még a társadalomtudósok is. Szóval ebben a korszakban, 90-es évek elején ez a dal óriási siker volt, és amikor bejött Magyarországra, az MTV rendkívül sokat ment ennek a dalnak a klipje. Tulajdonképpen attól függetlenül, hogy Lenny Kravitz egy nagyon karakán figura, egy gitáristennek és stílusikonnak tartják, volt egy dolog, amivel meggyűjt a baja rendre, és ez pedig a taxi leintése. Egyszer elmesélte azt, hogy hogyan született a Mr. Cab Driver, ami humorérzékkel íródott, de a rasszizmus ellen áll ki, mert az egész dal abból a napból fakad, amikor indult a stúdiójába a felvételt készíteni, ez Hoboken-ben volt, Jersey-ben, és a West Broadway és a Broom sarkán állt, és próbált leinteni egy taxit, de már késésben volt a stúdióban, nagyon sok dolga volt, legalább 20 taxi elment mellette, végül egy megállt neki, beszállt, mondta, hogy hova szeretne eljutni, az kidobott a taxiból, mondta, hogy ő arra nem megy, és az egésznek a végére már egy veszekedés lett ebből, hogy hiszen ő egy taxis, vigyen el oda, hova menni akarok. És aztán ő mondott rám egy olyan csúnya szót, amivel illette az én rasszomat, ekkor az egész történet kicsúszott a kezemből, elvesztettem a fejem, borzalmas volt, szóval összeverekedtünk és verekedtünk a taxinak a tetején, a motorház tetején, aztán visszamentem a lakásomba, mert nem tudtam eljutni a stúdióig, iszonyatosan mérges voltam ezen a ponton, hogy verekszem az utca közepén egy sárga taxi tetején, és akkor így született meg a Mr. Cab Driver, ami tulajdonképpen óriás siker lett, legfőképpen az őszintesége miatt. Most ezt meg is hallgatjuk, Lenny Kravitz és a Mr. Cab Driver, a legendás dal. Itt a zenei finomságok között most a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között a következő a sorban, az olasz Meneskin együttes 2016-ban alakult meg a zenekar Rómában. Ők képviselték Olaszországot a 2021-es Eurovíziós Dalfesztiválon Rotterdamban a Citta Buon című dallal, amellyel aztán meg is nyerték a versenyt, és az együttes egyébként az olasz X-Faktor 14. szériája második helyzetje, és ezután indult be a karrierjük. A zenekar tagjai egy római középiskolában találkoztak, ez is a klasszikus történet, a sulis iskolás zenekar kezdés, ott találkoztak egymással 2016-ban, aztán diákokként ugyanúgy úgy döntöttek, hogy alapítanak egy együttest, a zenekar nevét pedig akkor választották, amikor regisztráció előtt álltak egy helyi feltörekvő zenekarokat válogató versenybe, vagy meghallgató versenybe, és a név végül a félig dán Viktóriának, a zenekar tagjának köszönhető, akit arra kértek, hogy keressen néhány dán szót, és aztán megállapodtak, hogy a Meneskin, vagyis a holdfény, az egy kifejezetten jó választás lesz, bár a jelentése nem kapcsolódik magához az együtteshez, de szépen hangzik, jó féle a névválasztás, és nagyon jó a ritmikája is, és az is érdekes, hogy írják, hiszen mivel dán szóról van szó, az A-betűn van egy ilyen kis karika. Emiatt aztán a nevüket egy ideig meg is akarták változtatni, mert hogy nem kötődik a zenekarhoz, és sokan javasolták nekik, hogy ez nem jó így, de aztán el kellett kezdeniük a saját dalok írását, és innen már a verseny arra késztette őket, hogy fellépjenek a Filk zenei klubban és iskolában, és aztán később elnyerték az első helyezett díjat, és onnantól kezdve már nem is volt kétséges, hogy nem változtatnak a zenekar nevén. Később a római Colli Portuensi negyed utcáin játszottak, utcazenészként, a város történelmi központjában, és az első élő koncertjükre aztán 2016-ban a független lemezkiadók találkozóimán került sor Fáncában, ahol körülbelül 30 ember előtt léptek fel, majd egy dániai utazás jött, aminek során és aminek köszönhetően néhány élő koncertet is tudott adni a zenekar, és innentől kezdve sokkal erősebb összetartozott a zenekar, a tagok sokkal inkább kapaszkodtak össze, mondjuk így, és naponta több órán keresztül gyakoroltak, és ez már meghozta azt az alaphangulatot, amiben egyébként mindig látni őket. A dal, amit most meghallgatunk tőlük, ez eredetileg egy Elvis Presley dal volt, ez az If I Can Dream, ami tulajdonképpen egy nagyon reményteli, nagyon felemelő dal, és ez jelentette annak idején Elvis karrierjének az újjászületését. Ez egy nagyon fontos pontja volt az életének, a 60-as évek nagy részét ugye főként azoknak a filmeknek a hangsávfelvételével töltötte, amikben szerepelt. Akkoriban nagyon-nagyon sok filmet készített Elvis Presley, és ez volt az utolsó dal, amelyet az Elvisben énekelt, ami a 1968-as NBC visszatérő különlegessége volt, és a Meneskin pedig feldolgozta ezt a dalt a 2022-es Baz Luhrmann féle Elvis életrajzi filmzenéhez, mert ahogyan elmesélte ezt Damiano David, a frontember, beszélgettek be Luhrmannal, akinek egy nagyon klassz ötlete támadt, és nagyon okosnak is gondoltuk ezt az ötletet, hogy könnyű lenne egy pörgős dalt adni nekünk, és szuper okos lett volna, de aztán valahogy úgy éreztem, és láttam is a sorok között, hogy tudunk valami mást adni, hogy megmutassuk Elvisnek ezt a kedves, helyes oldalát. És szerintem egy nagyszerű munkát végeztünk, mert Elvis dala más köntösben, de mégis az ő üzenetét hordozva jelent meg így a filmben. A dal jelentése egyébként abszolút kortárs, ezt is hozzátette az interjúban még Damiano, hogyha álmodhatok egy jobb földről, ahol minden testvérem kéz a kézben jár. Nagyon fontos az üzenete a dalnak mai napig is. Ez az egyesülésről szól, a békéről, a szabadságról, az összetartozásról, a boldogságról, arról, hogy mindez a megfelelő pillanatban jelenik meg, és hinnünk kell benne, hogy meg is tud jelenni. Azt mondta még Damiano, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt megtehettük, hogy ezt összehozhattuk, ezt a dalt, és hogy részesei lehettünk ennek a projektnek. Érzem, hogy ez csodálatos lesz, és ez így is marad, és ez egy nagyon fontos üzenet a fiataloknak. Jön a Meneskin és az If I Can Dream itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.
2: Hiába megkapó a dallam, bennem csönd van.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között a Queens of the Stone Age nevű zenekar következik, ami a Limp Bizkites korszakból ismerős lehet. Majd, hogyha meghalljátok a zenét, akkor érteni fogjátok, hogy miért is tipikusan az a zene, amire azonnal elkezdi mozgatni az ember a fejét, meg dobolni a kormányon, úgy, mint a diszkopatkányok bacsinkeriék, pedig nem diszkózene, közel sem. Nagyon érdekes a mondani valója is a dalnak. Azt mondta Joshom az MTV-nek, amikor megjelent a dal, ugye No One Knows, ez a dalnak a címe, hogy ez a dal konkrétan, és a címe pontosan leírja, konkrétan arról szól, amit a címe mond, a címe pontosan leírja, hogy miről szól, ez egy rejtély, senki sem tudja. Jobban is szeretek énekelni ezekről a dolgokról, amiket senki sem tud, mint beszélni rólunk, úgyhogy lehetséges, hogy minek utána a dalok írása katarzis minden zenekar számára, és minden zeneszerző és dalszövegíró számára, ezért sokszor vagyunk úgy azzal, hogy nem szeretünk beszélni róla, sokkal inkább szeretjük elénekelni azt, amit érzünk. Ez volt a Queens of the Stone Age első sláger, ami első helyezést ért el az Egyesült Államok modern rock listáján. Dave Grohl, a Nirvana egykori dobosa és a Foo Fighters frontembere dobolt ebben a dalban, valamint a teljes Songs for the Deaf című albumon, sőt turnézott is a zenekarral, ami egyébként őket illeti, már mint Dave Grohlt, azért érdemes tőle róla tudni azt, azon túl, hogy ohiói születésű. Ő az a nagyon helyes, magas, pasi, hosszú haja, szakállal, szűk bőrnyaklánccal, akikre annyira nagyon be volt indulva a félvilág, tehát tetszett, ahogyan gitározik, ahogy kinéz, nagyon pasis volt, és a maga lázadó hangulatú dalaival, külsejével és életszemléletével nagyon vonzó volt sokunk számára annak idején a 90-es évek közepén, már mint Dave Grohl. Hogyha az életét nézzük, akkor ugye először Nirvana, aztán pedig a Foo Fighters. 12 éves volt, amikor elkezdett érdeklődni a zene iránt, de először gitározott, és csak a 80-as évek közepe felé kezdett el dobolni, és ez aztán a javára is vált, mert hogy a 80-as évek végén, mint dobos vált híressé, annak idején 69-es születésű egyébként, úgyhogy 11 éves volt, amikor elkezdett dobolni. A zenekar nem volt megelégedve a frissen választott dobosukkal, így aztán Melvins zenekart vezető Buzz Osborne biztatására Dave Grohl volt az, aki jelentkezett a Nirvánához, Chris Novoselichez és Kurt Cobainhoz. A Nirvana életének az első szakaszában nagyon nagy volt a fluktuáció a tagokat tekintve. Dave volt az ötödik dobos a zenekarban. Az igazi áttörést a Bleach című lemezt követő Nevermind hozta meg, ami már Grohl dobolt, és aztán Cobain öngyilkossága után sokáig nem is akart zenével foglalkozni, de aztán amikor meghívta a Tom Petty, hogy vállulj el a Saturday Night Live-os fellépését, akkor visszaült a dobok mögé, de Tom Pattinek ez nem titkolt szándéka volt, hogy Dave Grohlt visszahozza, úgyhogy így sikerült ennyire jóra a Queens of the Stone Age nevű zenekarnak a No One Knows, amit most meg fogunk hallgatni. Ami érdekes még, az a videóklipje a dalnak, amit egyébként a nagy Björk rajongó Josh Homme kért fel Michael Gondry rendezőt, aki az összes Björk, vagyis hát nem az összes, de azért a debütáló Human Behavior című dalnak a klipjét is, és beleértve még sok-sok-sok-sok másik Björk klipet is ő rendezett, nem az összeset, de a meghatározó bemutatkozó korszakában Björknek a klipjeit ő rendezte, és mivel, ahogy mondtam, az énekes nagy Björk rajongó, ezért ragaszkodott hozzá, hogy Michael Gondry rendezze a No One Knows-nak a videoklipjét. Dean Carroll közösen csinálták meg a klipet végül, amiben nagyjából a történeti fonal az az, hogy a zenekar ülnek egy kocsiba, és véletlenül elütnek egy szarvast, aki aztán rájuk támad, és itt nagyon szépen egyébként egy kis áthallásban újra megjelenik Björk is, aki nagyon nagy természet és állatbarát, és több klipjében is, ugye a Human Behavior, ez az ikonikusan az egyik ilyen, amiben mutatja, hogy hogyan viszonyul az állatvilág az emberekhez, és az emberek az állatokhoz. Úgyhogy nagyon érdekes a dal, a ritmusa, a szövege, a dob benne, imádni fogjátok, és mondom még egyszer, figyeld meg magadon, és aztán juss a kezedbe, elindul a zene, és hogy elindul a ritmus, és a téma, azonnal elkezded majd rázni a fejed, hogy ütni a ritmus, mert tényleg az a típusú zene, amire nem lehet nem elkezdeni mozogni. Szóval Queens of the Stone Age és a No One Knows. Itt a zenei finomságok között most a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most itt van Corey Henry, egy vallásos ember, egy mosolygós ember, egy nagyon helyes ember, aki azt mondta, hogy rendkívüli bizalommal vagyok Istenben, hogy átsegít minket minden nehézségen. Csodaszép zenéket játszik, az, amit most meg fogunk tőle hallgatni, a Love the Lord című, az szintén egy gospel dal, 2024-ben jelent meg a Church, vagyis a Templom című albumának a részeként ez a dal is, amelyről maga azt írta, hogy olyan szívből jövő dalszövegek vannak a lemezen, amelyek az Isten iránti odaadást és a hálát fejezik ki, és tükrözik az albumnak a témáját is, úgy egyáltalán a hitről, az Isten szeretetről, és magáról a gospelről, amiről azért beszélnünk kell egy kicsit, mert ugye a gospelt sokféleképpen emlegetjük, különösen itt Magyarországon mi, hiszen odakint az Egyesült Államokban ez másként használatos maga a szó is. Gyakorlatilag keresztény himnuszok, dicsőítő dalok és spirituálé, hogyha nagyon tömören fogalmazunk, de ez egy olyan zenei stílus, amit a keresztény vallási életben használnak.

Mire behúzott rabszolgák kettős teher alá kerültek, egyrészt ugye ott voltak borzalmak és a nehézségek, emellett pedig még nehézségként ott volt az is, hogy el kellett sajátítaniuk az angol nyelvet, másrészt pedig pogányoknak tartották őket, és elkezdték hitre téríteni, keresztény hitre téríteni őket. Ezek az emberek néhány nemzedék után valóban keresztényé váltak, az ezzel kapcsolatos ismereteiket és a lelkükben átélt érzelmeket, a maguk örökletes zenei harmóniáival és ritmusával, és ebben a formában kezdték el kifejezni. Az eltérő típusú vallási közösségekben eltérően értelmezhetik a gospel zene jelentőségét, sőt az előadási módot is, és ugyanígy elhangozhat nem vallásos jellegű rendezvényeken, esetleg hangversenyeken, úgy mint például a templomban is, de összességében az összes gospel mű lényege Isten és Jézus tiszteletében rejlik. És ez gyönyörűen képviseli ez a fiatalember, akinek tényleg olyan ragyogó az arca, elképesztően tehetséges, egy zseniális alkotó, egy multiinstrumentalista, aki egyszerre lenyűgöző zongorista, énekes, producer, dalszerző, aki 6 éves kora óta áll a színpadon, és 2 éves kora óta zongorázik. Ahogy ezt a listünnep.blog.hu-n is lehetett olvasni, több ponton hasonlít az élete Liszt Ferencéhez, ő ugye 5 évesen kezdett zongorázni. Együtt zenélt Bruce Springsteennel, a The Roots-szal, a Boyz II Men-nel, Kenny Garrett-tel, Kanye West-tel, az Imagine Dragons-szal, sőt a Snarky Papi tagjaként még mielőtt szóló karrierbe kezdett volna, a több Grammy-díjat is nyert, úgyhogy ő az a Corey Henry, akit ma meg fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, ez a Love the Lord, úgyhogy mindenki vegyen egy nagy levegőt, hangosítsa fel a rádiót, és csak figyeljen, hogy mit érez.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Suzuki globális elnök vezérigazgatójával tárgyalt a miniszterelnök, csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalta a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Az agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáét. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. Az egyeztetéseket folytatják. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
0: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőség kosara, ami még üres, és arra vár, hogy megtöltsük jófajta tartalommal. Ma éppen talán lekvárral, ez az apropója a következő beszélgetésnek, aminek a vendége Ács Bori gasztró újságíró lesz. Olvastam egy cikkét, ez pont a lekvár készítéstől szólt. Gondolom, ennek mentén beszélgetünk mindenről, és ez így is lett. Zene, aztán érkezik hozzánk Ács Bori.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ezt a felkonva mondtam, még üres a Bőség kosara, és most mindenféle jóra való dologgal igyekszünk megtölteni. Olyan dolgokkal, amelyek most is, meg ősszel, meg télen, meg tavasszal is jók. Lekvárról beszélgetünk, tartósításról beszélgetünk, és minden másról beszélgetünk, ismerve vendégemet Ács Borit, gasztronómiai újságírónak, kimondtam ezt a titulust, beszéltük meg. Ez vagy kezdjük is úgy, Bori, hogy hogyan talált meg téged? Nyilván nagyon sokszor elmondtad, de valaki mert talán még nem tudja, a gasztronómia ilyen irányú szeretetet téged.
2: Szia, sziasztok! Úgy talált meg, hogy elkezdtem főzni, mint hogy mindenki, amikor elköltözik otthonról, és összeköltözik az élet első szerelmével, én esetemben ez történt, akkor elkezdtem neki főzni.
1: Elvárás volt különben, vagy főzzél? Vagy csak
2: fú, de belekérdeztél rögtön. Mert ez már rögtön egy ilyen kapcsolati kérdés.
1: Nem megyünk mélyebbre. Csak az, hogy általában a fiatalok, hogy nem főznek, ide fogok kiukadni majd. Aha. Meg nyilván akkor fiatalon megtalált életet szerelmét, csak ő várta, vagy szerelme.
2: Ösztön volt inkább.
1: Na, rossz volt az, hogy elvárásnak, hogy szerettél.
2: De tök jó kérdés, sose gondolkoztam még rajta. Ösztön volt inkább. Tehát az, hogy ugye nekem anyukám egész életemben állandóan főzött, most is folyamatosan etett mindenkit, aki a közelében van. Tehát ez egy ilyen öröklődő dolog, hogy akit szeretünk, azt meg kellett etnünk, és ez egyszer csak a ma helyzetben voltam, hogy nincsen ott más, aki ezt elvégezze, úgyhogy nekem kell ezt a feladatot.
1: És könnyen ment az elején? Vagy tanulni kellett?
2: Tanulni abszolút, nagyon. És akkoriban még azért sokkal nehezebb volt tanulni szerintem, mint most. Tehát nem volt ez a végtelen tudás, ami most az interneten azóta elérhető. Tehát most bármit, még a legegzotikusabb távol-keleti ételt is megtanulhatod a YouTube-ról, akkor azért ez nem így volt. Akkor az első blogok voltak, még csak 3-4 magyar nyelvű gasztroblog volt, meg a külföldi.
1: Nem írtak remek szakácskönyveket, hogy mit, hogyan kell képillusztrációval, ugye?
2: Volt azért szakácskönyv, de hát azért egy horvát Ilonából ember legyen a talpán, aki megtanul főzni. Szerintem mindenki azt kapja, ugye, amikor elköltözik otthonról, de szerintem nehéz megtanulni belőle főzni.
1: Abból kimondottan nehéz.
2: Mert nem pontos, nem magyaráz, szóval nehéz. És akkor igen, tehát ahogy kell, én estem, keltem, buktam a főzésben, de valamiért borzasztóan megszerettem.
1: Na és hány éve számítod magad aktív főzőnek? Tehát amióta a konyha...
2: Hát 20, mióta elkezdtem otthonra, ez 20 éve van, és 15 éve írok is róla.
1: No, majd írok róla, tehát át is kötötted nekem. Ugye én olvasom az írásaidat, a könyvet ezt nem olvastam, nem akarom azt kamuzni, hogy olvastam, de fölkeltetted az érdeklődésemet, utána néztem, az meg lesz. Viszont olvastam egy hát a legutolsó írásod volt talán, ugye ez az ribizli lekvár.
2: Igen.
1: Ugye amikor velem szembe jött velem, hogy veled is szembe jött egy rekesz ribizli, ugye az egész úgy kezdődik, hogy manapság tényleg a gyümölcs az ára az egekbe van, hogy kinek van befőzni, de az otthoni a sokkal jobb. Tehát ott álltál a gangon, a teraszon, az ajtóban egy ribizlivel.
2: 7,5 kiló ribizli. Felhívott egy kolléganőm, újságíró kolléganőm, a Nemes Nóra, aki éppen megmentett egy termelőt. Tehát az egész egy ilyen nagyon jó történet, vagy hát nagyon jellemző történet a mai gazdasági helyzetre is, hogy egy termelő úgy járt, hogy 50 kiló gyümölcséért valaki nem jött el, és hirtelen el kellett valahogy osztogatni a fillérekért. És ugye amúgy szerintem a ribizlinek egy ilyen kicsi dobozka ára valami borzalmas összeg, és akkor ez egy ilyen nagyon tényleg fillérekért lehetett megkapni, és akkor így azt mondta nekem ez az ismerősöm, hogy hát ezt meg kell mentenünk, ezt a ribizlit, és akkor ez tényleg egy ilyen akció volt, és ő rögtön, de autóval vitt mindenkihez, nagyon-nagyon aranyos volt, és akkor hát ez egy szombat délután volt, de muszáj volt hirtelen valamit kezdeni. Ugye én abból jövök, hogy nekünk szüleimnek van kertje Somogy megyében, és ott rengeteg gyümölcs termett régen, és a klímaváltozás most teljesen egy ilyen csapást mért a kertünkre, és nagyon kevés gyümölcs van évek óta, és azóta hiányzik ez a dolog, hogy mindig, tehát megszoktam azt, hogy a nyakamba szakad egy rekesz gyümölcs, mert hogy régen is így volt, csak akkor anyukámmal nekiestünk, pucoltuk, meg ő befőzte, én mindig csak a pucolásban vettem részt. Tehát ennyiben egy ilyen teljesen természetes helyzet volt, hogy itt a gyümölcs meg kell csinálni, csak ugye főzés részét, azt nem én szoktam. Én csak narancslekvárt szoktam amúgy főzni, azt szoktam minden télen, mert azt viszont az édesanyám nem csinál, viszont nagyon szereti. És akkor ez egy ilyen gesztus, vagy nem tudom, hogy akkor azt én csinálom neki.
1: Hasonlóan még egy kérdés, hogy melyik az a gyümölcs, ami nagyon most már nem terem, mert a klímaváltozás beleszólt az életében.
2: A sárga barack a legrosszabb.
1: Nekem egy darab nem volt, itt zuglói a kert, de egy darab nem volt, az igaz. Cseresznye se volt, az a pirisban egy telek, az se volt. Ez tartós lesz szerinted?
2: Szerintem én nagyon félek tőle. A cseresznyénk, is nagyon rossz állapotban van, a medgy is, pedig az a legnagyobb kedvencünk. Az azért valamennyi volt, de mert abból ilyen többféle fa is van a kertben. Sárga barack évek óta nincs, pedig azt a gyerekek azt szeretik. Persze, a legjobban.
1: Az a magyar legmár. Azt képzeld el még egy infozenék előtt, hogy amikor franciaországi borászok Svédországban keresnek területet, hogy hova mennek fel majd a szőlőtőkéikkel. Ez nem olyan vidám téma. Ennél vidámabb témákkal folytatjuk, majd most zenélünk egyet, aztán folytatjuk Ács Borival a lekvárokon. Sőt, hát kész tények és kész lekvár elé is lesz állítva. Annak ellenére, hogy nem vagy nagy lekvárfőző, édesanyját a nagy lekvárfőző, most már tudjuk, hogy miért is született a Ribiz lekvár, és mindjárt hallgatunk arra is, hogy hogyan készült. Zene, aztán folytatjuk Borival.

0: a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a bőség kosarát. A vendégem Ács Bori, gasztronómiai újságíró. Most jobban ki tudtam mondani, mint az elején, hát ebbe beletve. Gasztró újságíró, az nem jó?
2: De jó,
1: jó
2: is.
1: Jó, oké, akkor az összen. No, ott a... Ami nagyon tetszett, hogy leírtad, én szinte láttam azt, hogy ülsz, az idővel volt kapcsolatban a mondat, meg az, hogy nem csökkent és nem növekedett a, itt a készítőben, vagy a, hát még a feldolgozatlan, meg a lecsumázatlan, meg a, tehát valami iszonyatos munka ribizit csumázni, vagy
2: iszonyatos.
1: Hogy hívják ezt?
2: Nagyon,
1: 7
2: nagyon.
1: 7,5 kilót meg
2: igen.
1: A decu.
2: Nagyon. Valamiért még a megymagozást én sokkal jobban kedvelem, mert az valahogy egy picit látványosabb.
1: Van gép, ez a megymagozógép?
2: Nincs. Mi ezt mindig azt is kézzel csináltuk, de azt valahogy látványosabb, ez a ribizli, ugye válogatni is kell, szemezni is kell, oda is kell figyelni. Én ugye például a rutinból egy idő után mindig elrontom, hogy hova dobom a szárat, hova dobom a ízet, elkezd összekeveredni.
1: Mennyire egyek vagyunk, te jó Isten.
2: Ugye közben nekem 3 gyerekem van, tehát ez az azt jelenti, hogy ott ők közben nyüzsögtek, kértek enni, kértek inni.
1: Nyakig megyes vagy.
2: Nyakig törő, ribizlis voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy nem, hogy ezt nem szakítom félbe, tehát hogy megmakacsoltam magam, hogy már pedig én ezt most csinálom, de azért az azt jelenti, hogy mentálisan közben még 3 felé voltam, és fürdettem meg, nem tudom mi.
1: Hány óra volt kb. Mire mindet lecsumáztad?
2: Hát az úgy nézett ki, hogy egy játszóterezés után álltam neki este 7-kor, és olyan évfélkor álltam föl, és akkor még őszintén szóval maradt egy icipici másnap reggelre, amit egyszerűen ott hagytam, mert már annyira fájtálhatom, hogy nem, és akkor másnap reggel fejeztem be, tehát így ez ilyen 4 óra.
1: Receptet igen. Néztél, vagy saját kútfőből készült a lekvár?
2: Onnan kezdtem el gondolkozni, hogy ugye anyukámhoz fordultam, mint befőző szakértőhöz, és ő ugye befőző cukrot javasolt, és akkor elmentem a boltba, és egy zacskó volt egyáltalán. És mondtam, én nem fogok menni, nem fogok elmenni 3 boltba még. És volt otthon pektinem, és megnéztem, hogy mi van a befőző cukorban. És pektin van benne, cukor, meg citromsav. Uh-huh. Tehát akkor minek, ha mind a 3 van otthon, akkor mi az Istennek vegyek még egy zacskó befőző cukrot? Ugye nem vettem, hanem ebből megpróbáltam összematekozni, és akkor elkezdtem konkrétan matekozni, hogy mennyi pektint javasol, mennyi cukorhoz a...
1: Pedig pont a ribizli az, aminek persze nem is kinek pektin. Én semmi nem teszek, ugye én azért is pörögtem rá a cikkre, mert én hobbi lekvárfőző vagyok, most de nem rólam szól műsor, de én csak a gyümölcs és a cukor, és az is, ha lehet bio-bio, én az időt megadom neki. A ribizlek ráadásul nem is kell, szerintem, mert annak van valami természetes kocsonyásító, lehet, hogy az is pektin, nem tudom, anyaga, az úgy képes beállni az üvegbe. Hány üveg lett ebből? Azért jó sok, nem?
2: Fú, nagy, ott a cikkben kiszámoltam, de nagy matek meló volt, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy a matek tanáraim biztos nagyon, akik olvassák a cikket, akkor nevetnek magukban, mert nem voltam nagy matekos soha. Szóval mivel 15 különböző méretű üvegből csináltam, azért mit tudom, ilyen egy ilyen 10 üveg lett, de valamelyik óriási, valamelyik picike közöttük. Nem lett azért nagyon sok, és a felét lefagyasztottam.
1: Mondtad, hogy nem talált meg téged a lekvárfőzés, meg a tartósítás, annak oka van, nem. Vagy azért, hogy macera, vagy nem érdekel, vagy mert ez hozzá kell idősödni, hogy az ember lekvárt főzzön.
2: Sokat gondolkozom ezen, nem nehéz rá válaszolni, mert amúgy a macerával nekem nincs gondom a konyhában, tehát nagyon szeretek kertésztákat csinálni, több komponensű tortákkal elbíbelődöm, de ez azt hiszem, hogy például nagyon nyomaszt az, hogy megromlik, tehát az például engem rettenetesen nyomaszt, hogy mi van, ha dolgozom. Hoztam velem, pucoltam, eltettem, és akkor egyszer csak elég sokszor megtörtént ez velem, hogy úgy megtaláltam egy nagy penésztengerben, és ki kellett dobni, ezt nagyon utálom azt az érzést.
1: Az nem jó dolog. Én semmiféle nem teszek bele tartósítószert, és ezért is félek ajándékba adni, adtam már jó párszor, de hogy nehogy valami penészlentet. Én nem, most is ugye mindjárt kóstolunk egyet, mert kíváncsi leszek egy szakújságíró véleményére, és őszinte véleményére, de és előtte kinyitottuk, ránéztem, meg és bele is fogok kóstolni, 2 kanalat hoztam, hogy nehogy valami, de szerintem nem lesz. De igazad van ettől, de hogyha tartjuk meg, betartunk mindent, akkor
2: nekem ez... Nekem elég sokszor ment félre, mert amúgy én fermentálok is, azt talán többet szoktam savanyítani, mint befőzni, az jobban izgat. Mert a befőzés az csak édes, az egy édesség, az jó dolog, de hogy abban nincs semmi ilyen kihívás. A fermentálás számomra például egy sokkal izgalmasabb világ, mert ott egy ilyen, olyan összetett ízek alakulnak ki, bárhogy varjálsz egy kimcsin, vagy egy akár egy savanyú káposztán, akkor más lesz. De ott is nagyon gyakran van az, hogy még a szakértők és azt mondják, hogy hát valami félrement, nem tudni, hogy mi. Tehát, hogy a só volt éppen kevesebb, az üvegbe került egy aprócska baci.
1: Ez mostanság divatba fermentálás, nem? Vagy vissza talán egy picit. Én most voltam tavasszal Örményországban, ők mindent fermentálnak. Javaslom esetleg a családod, a gyerek is tök érdekes. Majd zene alatt mutatom neked fermentált csirke, lábot és kakastarét.
2: Jesszusom!
1: Minden van. Na, kedves hallgatók, hát Borival az ember beszél, ezt sejtettem, hogy ez könnyű lesz így félre menni, de hát igazából a lekvár kapcsán vagyunk itt, meg a gaszok kapcsán vagyunk itt, zene, és a következőben tényleg megkóstolhatom vele a citrony nevű lekvárt, amit az én nagybátyám, aki így mondta, hogy citrony, meg cseresnye, hogy mit szól hozzá. Erről is beszélgetünk majd a következőben. A vendégem Ács Bori.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a Bőség kosarát. Hát elindultunk valahonnan, és hova jutunk el, azt nem tudjuk még, de a vendégem az fix Ács Bori, gasztróújságíró, megbeszéltük, hogy ezt a kurca formát ezt lehet használni. És az ő Ribizli Lekvárának a története, ugye ez is megmutat az, hogy nincs lehetetlen, főleg, hogyha beálltanak hozzád 7,5 kiló ribizivel, neki kell bizony menni. Ez pont az a gyümölcs, ami nem áll annyira el, főleg ilyen meleg időkben, nem? Tehát azért, összeesik, az neki kell menni.
2: Nem, ott tényleg még a másnap is netes volt, tehát, hogy, és hűtőbe ugye nem fért be, szóval egyszerűen muszáj volt azonnal cselekedni.
1: Aznap a program kuka, és akkor fölül
2: is. Nekem pincém sincs, meg semmi ilyesmit. És az alja már nem volt igazán jó állapotban, szóval ez ilyenkor azonnal cselekedni kell.
1: A dunsztalás az úgy történt, ha mindenig azt, hogy fejre álltottad, ugye?
2: Igen, ezt a klasszikus módszert alkalmaztam, hogy forró, még forró állapotában fejre, és aztán hűtőtáska, igen.
1: Nekem vita volt az anyósom, a feleségemmel, mert ők klasszikus, tehát, hogy újságpapír, és akkor hűtőtáskába tenni, meg dunyha alá, mi egymás. Én ezt nekem bőven elég volt, két napot álltak fejen.
2: Utána egy hűtőtáskába tettem.
1: És igazából, amit én elkezdtem főzni, egy kolléganőd írása által éreztem magam inspirációt, aki mondta, hogy a világon a legjobb lekvárt egy francia valaki tudja, és menjetek már, hogy ne lehetne lekvárt, a világ legegyszerűbb dolga, csak idő kell, és akkor elkezdtem az áfonyomot, az első, azt elkezdtem kísérletezni, és én bírom a citromízt nagyon. Ugye te korábban voltál és forgattál a Lajos, mint egy magyar citromfar, nem tudom, milyen
2: első neve. Magyar citrom.
1: Az valami hihetetlen sztória, tessék utána keresni és megnézni ezt a videós anyagot. Megtaláljátok, és hogy hogyan indult az egész, és ott citrom lekvár. Én most akkor megkérem a téged, én akkor megnézem, hogy ide veszük, hogy jó lesz-e a lekvár, mert szeretném úgy adni Borinak.
2: Érdekes amúgy, hogy ez a citrus lekvár dolog, ez nem annyira, ennek nincsenek annyira magyar hagyományai. Na milyen?
1: Nekem bejön. Milyen angol hagyományai van.
2: Igen.
1: Beszélj még oda, mert kimegyek a mikrofon bűvkerébe, viszem neked a szettet, jó?
2: Tehát, hogy ugye minden nemzetiség azt főzi be, ami van neki, ami terem, és nekünk ugye ez nincs, és Angliában meg ugye jött a messze tájokról, a gyarmatokból a sok citrus, gondolom azért lett ott hagyománya a citrus lekvároknak.
1: Na, megkészteli, akkor... hogyha megkóstolod, és tényleg őszinte vélemény mondasz, ott van benne.
2: Nagyon jó sűrű állaga van, nekem ez mindig egy ilyen mumusom.
1: Idő.
2: Igen?
1: Annas Bori kóstol, az biocitrom, ásványvíz és cukor, semmi más.
2: És miért ásványvíz?
1: Nem akartam letenni csapvizet, ha már biocitrom. Lehet ez én hülyeségem, nem tudom.
2: Nagyon jó minőségű a budapesti csapvíz, úgyhogy nekem...
1: Én nagy csapvizes vagyok, sőt az ásványvíz, én nagy szódás is vagyok, tehát az uglóból van a szóda, Ligettől nem messze.
2: Na. Amúgy tökéletes, mert azért ugye itt a citruslekvároknál mindig az a csábítás, hogy szétcukrozza az ember, mert hogy alapvetően keserű is, savanyú is. Én azért nagyon szeretem ezeket a lekvárokat, mert a keserűség miatt van egy ilyen nagyon-nagyon jó komplexitása, hogy nem csak savanyú és édes, vagy nem csak édes. Én a csak édes lekvárokat nem szeretem.
1: Ez a keserédes picit, nem? Ez,
2: és ettől egy ilyen teljes ízprofil megjelenik benne, és ettől baromi jó. Na, nagyon gratulálok.
1: Ez kínom. A tiéd lesz, Bori, mert itt a tetején majd azt odaadom mindenképpen, meg is érted az egészet.
2: Ja, nem fogom megenni.
1: Ez nem baj. Na, szóval... Én nagy barátja lettem a lekváromnak, és ugye a cikkem ugye kiderül, hogy édesanyád viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy. Biztos nálad is elő fog jönni az, amikor ez, mert szerintem boltban, és ez a lekvárokra szerintem duplán vagy triplán érthető, úgyhogy nem, ezt a minőséget nem kapod meg, vagy csak nagyon-nagyon drágám.
2: Nagyon. Nem is lehetett. Én most végig is néztem, a piac kutattam, mielőtt ennek nekiálltam, vagy közben. Na. Végig néztem, hogy milyen lekvárok vannak. Ugye a legtöbb lekvárnak már az összetevőiből ki lehet sakkozni, hogy több mint a fele cukor.
1: Igen.
2: Tehát akkor ugye le kell gyakorlatilag felezni a gyümölcs mennyiségét gondolatban. Kivéve amúgy találtam az egyik, most nem fogok reklámozni, de ismert bolthálózatban 100%-os szilvalekvár, tehát az létezik, ennek nagyon örültem, hogy legalább az van. És ez tényleg az volt az összetevők között 100% szilva.
1: Az nagyon az időt kell megadni a szilvalekvárnak. Eljön az idő, még te is fogsz majd.
2: Na, azt amúgy csináltam tavaly. Szóval, hogy azért, mert az valahogy nekem a szilva az egy ilyen külön kategória, mert az tényleg nem lekvár, mert semmi nem kell hozzá. Az ember beteszi a sütőbe.
1: Idő kell hozzá, igen.
2: Elkészíti magát.
1: És jófajta alapanyag.
2: Igen. Ja, amúgy van, azt szerintem tök sokan nem tudják, hogy van olyan szilva, amiből képtelenség lekvárt készíteni.
1: Melyik az?
2: Hát, hogy a piacon így meg kell kérdezni, nem tudom pontosan a nevét, de
1: van, amiből nem lehet.
2: Hát, hogy sose lesz belőle lekvár. Tényleg? Mert vízesebb, ami közelebb áll picit a ringlóhoz. Aha, hát nagyon sokféle szilva létezik, és akkor ezt egy jó piacon a termelő elmondja, hogy abból, emlékszem, hogy nekem mondta a termelő, abból ne csinálja a lekvárt, mert az soha nem fog besűrűsödni.
1: Na, már a szilvánál vagyunk, kedves hallgatók, innen folytatjuk. Még egyet beszélgetünk, már látom, hogy kevés lesz az idő, de majd legfeljebb egyszer csak kitesszük a folytköv táblát. A vendégem Ács Bori gasztró újságíró, és a témánk a lekvár, és ami mögötte van minden, ami magyar gasztró. Hey!

0: Manna Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után vagyunk megint, kedves hallgatók, és folytatjuk a, hát szerintem érdekes, én élvezem, néha átmegyek hallgatóba beszélgetés, és akkor a riporter hallgató lesz, akkor azt jelenti, hogy remek a riporter, és jókat tud beszélni. A lekvárt majdnem kicsontoztuk, megbeszéltük, ott van akkor télen, akkor sok ribiz lekvárt fognak enni a gyerekeid, és aki arra jár. No, egy picit beszéljünk arról, hogy ennek lett egy szakácskönyved, gasztróújságíró vagy, szokás beszélni egy ilyen 10-10 pár évén ott gasztroforradalomra, most éppen ez hol tart szerinted? Befejeződött, vagy folyamatosan alakul ez a piac? Mindig van miről írni, mindig van mit észrevenni a piacon?
3: Az forradalomtól független, hogy mindig van miről írni, hiszen az emberek mindig esznek, mindig főznek, mindig foglalkoznak azzal, hogy mi van a tányérjukon, és ez fontos is. De a gasztroforradalom pont néhány hete mondta egy szakács kolléga, egy interjúban, hogy megállt. Tehát, hogy...
2: Célba ért, vagy mit történt?
3: Nem, célba ugyan nem ért, de hogy gyakorlatilag a fejlődés az megállt. Nagyon-nagyon magasan fejlett egy bizonyos réteg, szakács réteg jelenleg, de ő azt mondta, hogy a közönség viszont nagyon lassan adaptálódik ehhez a fejlődéshez, ez nem azt jelenti, hogy nem válik nyitottabbá, mert egy réteg viszont nagyon-nagyon hamar nyitottabbá válik, viszont egy réteg nagyon-nagyon ragaszkodik Magyarországon a szokásaihoz, és ahhoz, amit az édesanyja főzött, a magyar hagyományokhoz, a nosztalgiához, mindez pont tegnap gondolkoztam el ezen, hogy egy étterem kiposztolt egy rizes tésztát, hogy az van menőn, és így ezen gondolkoztam, hogy miért van szükség rizes tésztára 2025-ben, amikor annyi minden ezer izgalmasabb dolgot lehet tésztával készíteni, hiszen a rizes tészt az egy szükségétel volt.
2: Mi lett a válasz?
3: Rengetegen írtak nekem, hogy imádják, és annyira szeretik. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon én nem tudom, hogy más nemzeti is ennyire fontos, de nálunk különösen az, hogy az érzelmeink, nosztalgiánk az irányít erősebben.
2: Gondolom neked, én kimondom, a Bujadisznók nevű hely az megvan, tudod? Múlt héten ült ott bíró
3: Lajos.
2: Nem, a fiának a nevét akartam.
3: Dani.
2: Bíró Dani, mindig Lajos van. Dani, ott ült a Dani, akit szintén ismerünk, és ugye ő kicsit beszállt ebbe a bolt, nem tudom, megvan el, ezt bevették, mint üzlettárs, és ezt az idei évet arra használja, hogy egy picikét átalakítja az egészet, hogy a fiatalok is megtalálják azt a fajta brisztót, mert hogy nagyon-nagyon nagymamás a választék. Profi, tehát oké, ez a 7 panírba, 7-féle dologból áll össze a panír, stb. De szerintem a fiatalok nem mennek be, és pontosan ezen akar egy picikét változtatni. Javaslom neked témának is egyéb,

0: meg klasszikus magyar ételt elkezdtek nagyon-nagyon túlvariálni, és időközben elveszett az, amit pont keresünk nagyon sokan, hogy úgy elkészített, teljesen normális, a simán elkészített rántottusok, gulyáslevesek és pörköltek legyenek az éttermekben, jó minőségben, rendesen elkészítve, és nem ez a menzás nagyon-nagyon elsikasztott, rossz minőségű irány. Szóval valahol ez ebben van egy ilyen nagy szakadék, hogy túlhabosított, nagyon-nagyon extrém desszertformájú túróstusszák és stb. Ez nagyon sok van. Van nagyon nem jó minőségű menzes kifőzdésétel, és a kettő között hiányzik ez az úgynevezett kis vendéglő, jó minőségű kis vendéglős konyha, ebből nagyon kevés van.
1: Gerenda is beszállt ebbe, ugye a Kádár étkezdét azt ő vette meg, és éppen felújítja, a Klaus Átérről beszélek, ott volt a Kádár étkezde, ami egy klasszikus, nagyon jó konyhát vívő, de hát egy kockástétes vendéglő volt, és pont ezt a feelinget akarja, tehát nem a kosztesz hangulata fogod abba csúszni, mert az nem is jöhet be. Én gyerekkoromban a Lehel piac mellett nőttem fel, még egy témát tudunk megbeszélni, ahogy látom, az időt hosszabbak leszünk. Ruzicska lángososnál, és akkor a lángos nagyon piaci kaj volt, és most végigmentem a Váci utcán széltébe hosszában, két dolgot fedeztem fel. Egy, hogy rengeteg olasz étterem van, nincs igazából nagyon jó fajta magyar, vagy egy ilyen, ez a, amit te mondtál, kis vendég, illetve hogy a lángos SH-val ki van írva, hogy ez igazából átvette a street food szerepét nálunk a lángos, gondolom. Nem tudom, írtál-e erről, nem olvastam minden cikkedet,
0: Hát nekem pont ez a furcsa ebben a Váci utcai lángosban, hogy egy ilyen túlhabosított, túlbonyolított ilyen luxus lángosokat csinálnak, ami ott tele van mindenféle feltétekkel, ilyen extrákkal.
1: Ott az alap is,
0: tehát most írtózatosan meg a fokon. Drága. Az. És hát egy lángosnak szerintem az a szerepe az ember életében, hogy kimegy a piacra, és közben eszik egy lángos, vagy ugye a strandon, vagy nem tudom mi, ez a klasszikus szerepe az életünkben, és az, hogy ezt ilyen elegáns, puccos közegbe teszik, ezzel én nem tudok nagyon azonosulni. Tavaly pont írtam róla, volt egy hely, ahol marha pörköltes lángos volt, tehát hogy már annyira sok mindent teszünk rá, meg hogy valahogy erre próbálnak mindent
1: aztán
0: ráhúzni.
1: Furcsa, igen. Tehát a klasszikus kérdés megtartani, mi volt gyerekkoromban, hát ugye a sima, fokhagymás, sajtos, tejfölös, puf, itt megállt.
0: Hát meg, hogy a turisták kedvére azért nem kell megerőszakolni magunkat, szerintem.
1: De jó szavak ezek, ez így van. Tehát mi ezt tudjuk, tényleg főleg a karácsonyi vásárkor láttam én már minden, már pacalpörköltől kezdve, de kaviáros lángos volt, lazacos lángos, tehát azért nem. Na.
0: És közben meg van egy csomó olyan hagyományunk, van egy olyan szép hagyományunk, amiből lehetne jó kis vendéglős menüt összeállítani.
1: No, kedves hallgatók, ennyi fér bele, picikét hosszabbak voltunk, kevesebbet hallgathatok. Igaz, hogy nekem köszönhetően ugráltunk össze-vissza, de szerintem egy igen érdekes riport, amitől hallgathatunk igen érdekes mondatokat. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Na, gratulálunk a Ribizlihez, ehhez meg jó étvágyat. Köszönöm. És nem találkozunk még ebben a műsorban, lesz miről beszélni. Ács Borit hallottátok.
0: Köszönöm, sziasztok.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Magyar Péter miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy a folyamatosan romló biztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett, a kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt. A nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Az agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáét. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel.
0: Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége az Axon Soft biztonságtechnikai szakembere Nagy Ferenc, akit már a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatból ismerhetnek a hallgatók, de akivel könyvekről és az ő olvasmányairól még nem beszélgettünk. Szia Feri, köszönjük, hogy ránk érsz.
1: Szervusztok.
2: Szia Feri. Általában úgy szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogy én egy pár szót elmondok arról, akivel éppen egy ilyen beszélgetést folytatunk, úgyhogy ez következik. AI biztonságtechnikai szakértő, aki a mesterséges intelligencia gyakorlati, hétköznapi és üzleti biztonsági kérdéseivel foglalkozik. Munkájában azt vizsgálja, hogyan alakítják át az AI alapú rendszerek a megfigyelést, a védekezést, a döntéstámogatást és a kockázatkezelést. Olyan területekről beszél érthetően, mint a deep learning, az okos biztonsági megoldások, a robot technológia és az AI által generált tartalmak kockázatai. Szemlélete azért különösen izgalmas, mert nem elméleti távolságból közelít a technológiához, hanem azt mutatja meg, hogyan jelenik meg mindez a mindennapokban, a vállalkozásokban és a biztonsági gondolkodásban.
1: Köszönöm szépen, hát nagyon szépen összefoglaltad, ha megengeded, akkor ezt lopom, mert nagyon jó.
0: Fel is lehet használni bármelyik platformon, igen. Ami számomra az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb dolog veled kapcsolatban, az a te rendőrmúltad. Úgyhogy azt gondoltam, hogy induljunk onnan, hogy mi vitt téged erre a pályára, és aztán majd azt is meg fogom tőled kérdezni, és azért teszem most föl a kérdést, hogy tudjál rá gondolkodni, hogy mi volt az első könyvélmény. Hát, ha összekapcsolódik a rendőri munkával.
1: Nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik össze, majd eldöntik a hallgatók, illetve ti. Tulajdonképpen a rendőri pályára az vezetett, hogy elsősorban, hogy édesapám rendőr volt. Ő onnan is ment nyugdíjba. Eléggé, hogy mondjam, határozott személyiség és határozott neveléstechnikával rendelkezett. Ez odáig vezetett, hogy valahogy bennem is kialakult az, hogy, és itt most nagy szavakat fogok használni, hogy a bűn ellen küzdeni. Uh-huh. Ez a mai napig megvan bennem, ugye a hasonló terület az is, amin most dolgozom, itt is a különböző védekezési és támadások elhárítása a fő feladat, de ez vezetett végig a pályán azért, hogy ezek ellen tudjak küzdeni. És az első könyvélményem az a nagy indián könyv volt, James Fenimore Cooper-től, ahol, ha nem is ennyire élesen kapcsolódik ide, de azért a jó és a rossz küzdelme az ott is megvolt. Tehát ott 7 éves koromban vettem a kezemben, akkor még alig bírtam el, mert hogy akkor a nagy kiadásban volt meg nekem ez a könyv, és ott kezdtem el tulajdonképpen az olvasást is finomítani magamban, illetve az első könyvélményem az volt, és az indiánok és a cowboyok világa az annyira magával ragadott, hogy ez meg is maradt azóta is, tehát én szeretem azóta is az ilyen típusú könyveket, bár azóta már rengeteg félét olvastam már.
0: De ez azt is jelenti legalábbis nekem, hogy neked az igazságérzeted is óriási nagy lehet, tehát hogy aki mondjuk az édesapja nyomdokait követve szeretne maga is bűnüldöző lenni, ez nem csak a bűn ellen vagy a rosszak ellen, hanem az igazságért is harcol.
1: Igen, igen, ezt nagyon jól látod. Tehát óriási igazságérzet szorult belém. Horoszkópilag azzal magyarázzák, hogy halak vagyok. Az igazságérzet mindig nagyon erős volt benne, már általános iskolában is, amikor ilyen divatos szóval bullying történik nálunk, akkor azt még szivatásnak hívták magyarul. Akkor én mindig a gyengébb mellé álltam és védtem, ami azt jelentette, hogy legtöbbször verbálisan, tehát szóban védtem meg az illetőt, de sajnos volt olyan is, amikor egy kicsit erőszakosabban kellett fellépni, és ekkor is mindig az vezetett, hogy az igazságtalanságot nem tudtam eltűrni.
2: Mivel könyvekről beszélgetünk, ezért így felmerült bennem ez a kérdés, hogy egy rendőr, vagy egy volt rendőr, az hogy viszonyul a krimikhez?
1: Kritikusan. Méghozzá eléggé kritikusan. Vannak nagyon-nagyon jó művek, amelyekben rendkívül jó cselekményeket dolgoznak fel, nagyon jó szálakon futnak a dolgok. Viszont vannak olyanok, amikor, tehát az első három lapon, amikor megmondott, hogy ki az elkövető, az úgy nem olyan izgalmas. Uh-huh. Viszont volt régen egy olyan könyvélmény, egy könyvsorozat, ami a Hód Fedő nevű ügynökről szólt, magyar ügynökről. Matyasovszki Jenő írta a sorozatot.
0: Ez nem a Rakéta regény sorozatban volt, Feri?
1: De abban is megjelentek részek, így van, és iszonyú izgalmas volt az, hogy a végéig nem tudtad, hogy tulajdonképpen az a beépült ügynök az melyik szereplő. Tehát voltak olyan beszélgetések, amit ugye az elhárító tiszttel folytatott, de ott nem volt természetesen könyvről beszélünk, tehát nem volt képi megjelenítése, hogy kiről is beszélünk, de mindig volt bemutatva egy olyan mondjuk dolgozói munkakörnyezet, ahol voltak emberek, és akkor azok közül valamelyik volt a beépített ügynök. És mivel a legvégén derült csak ki sokszor, hogy ki is az a beépített ügynök, ezért rendkívül fordulatos, nagyon-nagyon izgalmas könyveket írt, és szakmát is ismerte, tehát nem ismeretlenül vágott bele ezeknek a könyveknek az írásába, és ettől még hitelesebb lett. Tehát ez például, mint krimi, rendkívül közel állt hozzám, és imádtam a könyveit, faltam. Tehát ahogy megjelent, rögtön vettük meg, és olvastuk.
2: A másik kérdés, ami felmerült bennem, az, hogy ugye te most az AI-ba azért elég otthonosan mozogsz, hogy az AI az mennyire fogja befolyásolni a regényírást. Ugye már hallottunk erről különböző értekezéseket, meg vannak már tanulmányok, de nem biztos, hogy az élet ezt a forgatókönyvet fogja majd leírni. Mit gondolsz, hogy ezeket a fordulatokat, amik mondjuk egy krimiben abszolút elengedhetetlenek, hogy ezt egy AI-jal le lehet majd generálni, vagy ehhez kell majd az ember?
1: Én mindig is humán párti voltam. Nagyon-nagyon szeretem az AI-t, mint olyan eszközt tulajdonképpen, ami segít a mindennapjainkban, akár a munkánkban, akár bármilyen olyan információszerzésben, amiben segítségre van szükségünk. Ellenben az, hogy ezt szubjektív érzésekkel teli módon tegye meg, ahhoz szerintem még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie. Nem is biztos, hogy én szeretném azt megélni, hogy egy ilyenfajta AI által generált mondjuk könyvet a kezembe veszek, vagy egy online fórumon elolvasom. Nekem mindig kell a szubjektivitás. Tehát vannak olyan közösségi fórumok, üzleti közösségi fórumok is, ahol egyre inkább azt látom, hogy így elterjedt az AI által generált posztoknak a közlése. Én ennek maximálisan ellene vagyok, tehát én 10 kilométerről valószínűleg kiszúrom azt, hogy ezt egy AI írta. Nincs benne a szubjektivitás, nincs benne az emóció, nincs benne semmi olyan dolog, ami egyedivé tenni azt a posztot, vagy azt az információ átadást, vagy azt a vélemény nyilvánítást, amit én nagyon fontosnak tartok. Ugyanezen okból egy könyv megírására biztos, hogy alkalmas lenne, mert leírjuk a rövid cselekményt, most ez fordítva is működik már, tehát ugye rengeteg olyan könyv összefoglalót, például a 17 éves gyerekem már nem olvas könyvet, hanem az AI-tól megkérdezi, hogy miről szól, és ugye azt mondja el az irodalom órán, amit nem tartok jó ötletnek, de még egyszerűen nem sikerült belé nevelnem, vagy belé oltanom azt a fajta könyv szeretetet, ami bennem gyerekkorom óta megvan.
2: Nem meglepő egyébként, mert nagyon sok a te gyermekeddel hasonkorú gyermekeket nevelő szülőktől lehet hallani, hogy nem látnak ugye könyvet a gyereküknek a kezébe, a kötelező olvasmányokkal szemben még nagyobb az ellenállás, mint amilyen volt korábban, de hát ők másképpen olvasnak nyilván, és mást is olvasnak, de én sem tartom jónak, hogy effektíve nem olvasnak el olyan dolgokat, amelyek nekik nagyon-nagyon sokban hozzájárulna a saját személyiségük fejlődéséhez.
1: Nagyon-nagyon jó, amit mondtál. Én pont magamon érzem azt, hogy nekem rengeteget adtak a könyvek. És nem csak a szókincsre gondolok, nem csak az, hogy el tudok olvasni dolgokat, hanem a gondolkodásmód, a hozzáállás, az attitűd, ezek mind-mind-mind formálódtak azokkal, hogy pont azokat a könyveket vettem a kezembe, pont úgy olvastam el. Érdekes, hogy évtizedek távlatából mennyire mást tud mondani ugyanaz a könyv. Tehát elolvasott 17 évesen, utána elolvasott 37 évesen, és egészen más tartalom az, ami megfogalmazódik benned, és nem arról beszélek, hogy más tartalmat, más jelentést kapott a könyv, hanem másfajta érzelmeket állt belőle, és ez szerintem egy óriási dolog.
0: Olyan érdekes, amit mondott az imént Ildikó, hogy másként olvasnak, meg mást olvasnak a mostani srácok. Ezzel szerintem, amit most mondani fogok, ez sem lesz a legnépszerűbb mondatom szerintem, de mivel te meg én, Feri, általában egyetértünk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy a modern technológia és egyébként mondjuk az elmefejlődése, úgy lehet, hogy te egyetértesz, hanem szerintem az olvasás az olyan, mint a szeretés, az egyféle. Tehát vagy szeretek, vagy nem, vagy olvasok, vagy nem, és szerintem nem lehet jóváírni, vagy nem lehet elkenni, vagy elkendőzni azt, hogy a srácok nem olvasnak, mert igenis nem olvasnak. Tehát én most hiába mondom, egy tisztelt a kivételnek, tehát nyilván nem mindenkire vonatkozik ez, de szerintem az olvasás az a könyvet jelenti. Én tudom, hogy vannak eszközök, tudom, hogy te is szoktál Ildikó digitális eszközről olvasni, de szerintem az nem ugyanaz, már csak azért sem ugyanaz, mert fiziológiailag nem azt adja, nem élményként, hanem hatásként mondjuk a szemünkre. Egyrészt, másrészt meg kell hozzá papír, kell, hogy lapozok, kell, hogy fogok egy olyan dolgot a kezemben, ami sokkal inkább, sokkal inkább élő, mint egy gép.
2: Ez milyen érdekes, hogy mikor az olvasásról és effektíve a könyvről, tehát a nyomtatott irodalomról beszélünk, akkor mindenki megjegyzi, hogy kell a könyvnek az illata. Igen. Tehát, hogy ez annyira hozzá tartozik a könyv olvasásához, hogy érezzük a papírnak, annak a nyomdai terméknek az illatát, meg hogy megfogjuk, tehát, hogy fizikálisan ott van velünk, egy totálisan más élményt jelent. De ha már az élményeknél vagyunk, akkor mi az a olvasmány, vagy az a terület, amit te szívesen olvasol? Tehát amit bármikor azt mondod, hogyha ilyen típusú könyv van, vagy ilyen tartalmú könyv, akkor azt te biztos el fogod olvasni.
1: A történelmi könyveket rettenetesen szeretem. Tehát nagyon sok író, nagyon sokféle történelmi könyvet írt. Hozzám nagyon közel áll például Robert Merle francia história című könyve, illetve annak utána a folytatása, mert egy olyan világról írnak valami annyira vizuálisan képszerűen, hogy az valami hihetetlen. Tehát, és itt nem csak a különböző szerelmi jelenetekre gondolok, hanem egyáltalán mondjuk a hugenottákról, akikről szól az első kötet. Uh-huh. A gondolkodás módja, a rejtőzködése, a hitvallása, és nagyon közel áll hozzám egyébként ez a hugenotta hitvallás, ezért is különböző kedves nekem, de a maga az, hogy ez egy olyan történelmi környezetben van belehelyezve ez a könyv, amiről tulajdonképpen bajmi keveset tudunk, csak leírásokból tudjuk következtetni, hogy mik lehettek ott, mik történhettek ott, de hogy annyira jól és képszerűen, ez egy fontos dolog. Tehát bennem a könyv olvasása mindig egy belső tulajdonképpen filmet vált ki, és sokszor ezért csalódás után egy abból készült filmet megnézni, mert hogy nem stimmel azzal, ami nekem a fejemben van.
0: Az első kép, ami kialakul, nem?
1: Így van.
0: Igen, mert hogyha egy filmadaptáció nem úgy sikeredik, már pedig nem, nagyon kicsi a lehetőség arra, hogy pont azt adja vissza, és pont úgy látta meg a dolgot az az illető, aki filmet készített belőle, ahogy mondjuk az én fejemben megjelent első olvasatra a történetnek a mondjuk úgy a képanyaga, de közben azt mondanám, talán úgy fogalmaznám meg, hogy ott már nem kellek annyira a sztorihoz, mint egy könyvnél.
1: Így van. Ott egy külső szemlélő vagyok, és valakinek a gondolataiból származó vizuális megjelenítést nézek.
0: Van, aki nagyon stimmel, tehát mindig felszoktam hozni ilyenkor az Életben maradtak című filmet, ami szerintem nagyon jól sikerült, de az egy nehéz téma, tehát ott nem volt nagyon diszkózásra lehetőség, mert ugye ott van egy téma, van egy történet, igen. Mondjuk nekem hiányzott a végéről az a jelenet, ami a könyvben megvan, de nem akarom lelőni, mert bárki, aki most hallja, és kedvet kap az, hogy elolvassa a könyvet, akkor tegye meg. Meg egyébként ilyen a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, ami szintén egy jó ellenpélda, hogy az is jól sikerült, hát színdarabként.
2: Igen, nagyon igen, sokan igen. mondják egyébként azt, amit te most mondtál, hogy a könyvet, hogyha elolvassák, és abból van egy film adaptáció, hogy akkor az csalódás. Mert más film van ugye a fejünkben, mint ami valóban, ami, ahogy te is mondtad, ugye képileg megjelenik, és másnak a látásmódján keresztül lesz az a történet ugye újra megvilágítva.
1: Így van, és megint elmondtuk azt, hogy nem csak, hogy különböző korban elolvasott könyvek jelentenek mást és mást, hanem minden embernek esetleg más és más az, ami megragad, ami fontos, ami lényeges. Más élethelyzetekben lévő, máshonnan jövő, származó emberek olvassák ugyanazt a könyvet, nem biztos, hogy ugyanazt fogja jelenteni nekik. Tehát ez is egy olyan dolog, mint a kép, ami kialakul olvasás közben az emberben, hogy változhat és módosulhat, de éppen ez a csodálatos a könyvekben.
0: A rendőrmúltra visszatérve még egy kicsit, ott van egy kiemelt jelentős könyv, akár mondjuk a tanulási korszakból, vagy egy kedvenc olyan dokumentarista leíratos könyv, vagy egy kedvenc tankönyv, amiben esetleírások voltak.
1: Szakmai szempontból nincs ilyen. Uh-huh. Abban a korszakban volt a Gód sorozat, amiről beszéltünk már, amikor egy magyar titkos ügynök az rendkívül megragadott, és nagyon-nagyon vártam mindig a következő kötetnek a megjelenését, de rendkívül széles az a paletta, ahonnan válogatok a könyv a művek közül. Ott például volt, hogy olyan könyv lendített túl nehéz helyzeteken, aminek semmi köze nem volt a szakmához. Ez például szintén Mertől a Maleville, ami egy atomháború után játszódik, tehát ott egy teljesen más történet kerekedett ki. Viszont az emberi nagyságról, az emberi kitartásról és az emberi értékekről, amik technológia híján ugye mindenkinek azt kell megmutatnia, aki valójában, és nincs mód arra, hogy különböző pénz mögé, egzisztencia mögé, vagy bármi mögé elbújjon az ember. Ez nekem rendkívül sokat jelentett, és jelent a mai napig is egyébként ez a könyv.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a hódsorozat, mind az eddig általad említett könyvek azért erőteljesen építik és erősítik az ember igazságérzetét. Ugye?
1: Igen, igen. Pontosan szóval, így van.
0: De nem különös, hogy azért az ember valahogy, ahogyan általában mondjuk most már a streaming szolgáltatóknak köszönhetően sokkal könnyebben, de megtaláljuk a magunknak tetszőt. Nyilván ebben az algoritmus segít is, de hogyha egyiket se jelölömből tetszette vagy sem, akkor is megtalálom azt, ami az én lelkemet egy kicsit fel tudja úgy világosítani, hogy rákapcsol néhány lámpát, hogy másképp lássam akár a mostani történéseket is, egy már esetleg többször látott filmnek a fényében, és szerintem a könyveknél valahogy ugyanígy megtaláljuk egymást.
1: Így van.
0: Mármint, hogy a könyvek és mi.
1: Igen. És hogy melyik könyvek jönnek szembe veled. Igen.
2: Szerintem ez már valahogy úgy, hogy automatikusan azokhoz a könyvekhez nyúlunk. Tehát van, vagy az író fog meg bennünket, mert jókat hallottunk róla, vagy olvastunk, ahogy te is említetted, ugye itt a Merlét, aztán vagy pedig a címében van valami, ami ugye közelebb visz bennünket, vagy pedig az oldaljegyzetet, hogyha elolvassuk az ajánlást, elolvassuk, hogy akkor abban van valami, ami meg fog bennünket. Tehát nagyobb, egyébként is ugye egy nagyobb kosárból tudunk meríteni, hiszen rengeteg könyv jelenik meg, és nagyon nagy a választék most, ma, már a piacon.
1: Igen, így van, így van. Nem tudok elmenni amellett, hogy meg ne említeném Dan Brown-t, aki elég nagy kedvencem.
0: Olvastad most a legújabbat, a Titkok titkát?
1: Hát, mit gondolsz?
0: Akkor igen. Én még csak készülök, úgyhogy nem mondj semmit.
1: Magyarországi megjelenés másnapján már nálam volt.
0: Még egy kérdés, még mielőtt Ildikó a záró kérdést felteszi, úgyhogy már most gondolkozhatsz, hogy kit ajánlasz nekünk következő beszélgetőtársnak, de csak röviden egy mondatos lehetőség, ére félbehagyni egy könyvet, hogyha egyáltalán nem tudok vele találkozni. Mármint, hogyha nem tud megérinteni.
1: Abszolút úgy érzem, hogy le lehet tenni, mert ha valami nem fog meg, vagy nem úgy érint meg, ahogy azt megértem, nincs időnk már. Tehát rendkívül kevés az az idő, amit erre tudunk szállni, és én ezt magamról mondom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de 10-szer ennyi időt is simán tudnék az olvasással tölteni. De hogyha valami az első 10-15-20 oldalon nem ragad meg, és nem akarja, hogy tovább olvassam, akkor inkább leteszem, és fordulok egy olyan mű felé, ami esetleg megfog. Nincs időm.
0: Abszolút egyetértünk.
2: Ahogy a Petra jelezte, hogy a beszélgetés végén én mindig felszoktam tenni azt a kérdést, hogy kinek adnád tovább a beszélgetés stafétabotját, hogy vele is hasonló beszélgetést tudjunk folytatni.
1: Én úgy gondolom, hogy Dibó Zoltán, aki már ismerős lehet a másik műsorodból, Petra, ő a robotkutya autonóm működésének a fejlesztő szoftverét gyártják. Ő egy érdekes ember, és nagyon gondolom, hogy jó alany lehet.
0: Köszönjük szépen! Meg fogjuk őt keresni, és vele is beszélgetünk együtt. Köszönjük szépen, hogy ránk értél.
2: Köszönöm
1: szépen! Én is nagyon köszönöm a lehetőségét. Szervusztok!
0: A mai epizód vendége volt az Axon Soft biztonságtechnikai szakértője Nagy Ferenc, vele beszélgettünk. A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzáskörzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzáskörzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokhatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.
0: Programajánlót hallottak.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
2: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
5: Szemét
9: levittem.
5: Villany
9: befizettem.
5: Klíma
9: megrendeltem. Kaisai klímát találtam, szerelőt is.
5: Hol?
9: kaisai.hu.
10: Reklám hangzott el.
11: Folytatódik a kellemes nyári idő. Újabb gyanúsítottat tartóztattak le az NK a titkos kifizetései miatt. Folyamatos ügyeletben vannak a mentők a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a híre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében. Ez volt az első eset az orosz-ukrán háború kitörése óta, jelentette be az államfő. Niko Szardán hangsúlyozta, a pilóta nélküli szerkezetet azért lehetett lelőni, mert az akció lakatlan terület fölött történt, így nem veszélyeztetett senkit. Ukrajna folytatta a légicsapásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a virradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen 3-an megsebesültek. Éjszaka az orosz légvédelem csaknem 600 ukrán drónt semmisített meg. Az oroszok közben ismét fekete-tengeri kikötőket és közép-ukrajnai területeket támadtak. Odesszában üzem- és kenőanyagot tároló tartályok, Izmailban katonai kiszolgáló létesítmények semmisültek meg. Csernyihívben pedig egy üdülőt és egy benzinkutat ért találat. Sebesültekről nem érkezett hír. Ma délután kezdik eltávolítani a tegnap talált szennyezőanyagot a fekete körösről. Várhatóan ma megérkeznek a vízminták előzetes eredményei is, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A nagy mennyiségű úszadék terjedését merülő fallal akadályozzák meg. A térségben található két szabad strandot bezárták, a kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik. Itthon folyamatos ügyeletet lát el a Hungaroringen az Országos Mentőszolgálat. A Forma 1 Magyar Nagydíj versenynapjain 13 mentőautó és egy mentőhelikopter teljesít szolgálatot. Emellett egy belgyógyászati és egy traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia is rendelkezésre áll. A mentők a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek. A sok napsütés mellett délután az északkeleti keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel. Jó hétvégét is, végre péntek délután van, már is indul a Manna délután. Jó kis tematikákkal időutazunk, rögtön megyünk 98-ba és 2008-ba. A fiatalabb évből 3 hazai, a 2008-asból 3 külföldi előadó érkezik. Aztán a bocsánat és a megbocsátás témán majd a következő órában itt lesz például a Bieber, James Arthur, illetőleg Leona Lewis ide passzoló slágere, és aztán majd az óra sztárjai érkeznek, Jennifer Lopez és az Imagine Dragons 3-3 slágere, mindkét előadó közös, hogy nemrégiben Budapesten léptek fel az Imagine Dragons sokat szóra. Induljunk el Sam Smith-szel, jó szórakozást mára is!
2: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

Itt a 98.6 FM életöröm zenékkel. Jön a hétvége, remélhetőleg minél hamarabb sokaknál. Egyébként most azt nézem, hogy szombat lesz a szabadterűbb idő, de vasárnap is kis százalékkal ugyan, de lehet csapadék, viszont akkor lesz a melegebb 30 fokkal, úgyhogy jó kis hétvégénk lesz, érdemes szabadterűt tervezni, akár mindkét napra. 0-74-0-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom az üzeneteket egész délután. Ha lenne például életre szóló élmény 98-ból vagy 2008-ból, az is jöhet, hiszen ott kötünk ki mindjárt az időutazásban, de várom a közlekedési információkat is. Hát mi történt 98-ban, azért nem ma volt. Elindult például Magyarország legnagyobb kereskedelmi rádiója, az azóta megszűnt Sláger Rádió. Áprilisban adták át a forgalomnak a világ legnagyobb támaszközű hidát, Japánban, Kobe városa mellett. Szintén áprilisban Magyarországon a sorkatonai szolgálat megszűnt a határőrségnél, és július 2-án volt az azóta már a magyar kriminalisztika egyik fő eseményévé vált Aranykéz utcai merénylet, 4 halottal, köztük az alvilágból is jól ismert Boros Tamással. Szeptemberben alapította meg Larry Page és társa a Google-t, illetve 98-ban a labdarúgó világbajnokságon Franciaország lett első alkalommal a világbajnok a pályafutása során. No, jöjjenek a zenék, azok, amíg könnyebben elkapunk egy-egy évet. Ákos érkezik hozzánk, és abszolút már a szóló karrieréből egy igazi remek mű 98-ból, a végre itt már feloszlotta a Bonanza Banzá, és Ákos a szóló karrierjét egyengette. Igen, sikeresen. Nemrégiben egyébként kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy megtámadta a gyilkos kór, egy sikeres kezelésen ment át. Az énekes le is mondta az idei nyári fellépéseit, a pihenésre és a rehabilitációra szeretne fókuszálni. Jobbulást kívánunk neki. Aztán majd Kohenszky Roy és Nagy Ádám érkezik, és a Roy és Ádám formáció, itt még egyébként duó volt a csapat, azóta már trióvá bővültek. Hát a 90-es évek végén érték el a nagy-nagy sikereiket, a Csapból is én folyokkal, vagy azzal a Trambulinnal, ami mindjárt érkezik. Aztán később eléggé nagyívű előadókkal dolgoztak együtt, Cseráti Zsuzsával, Presser Gáborral, felléptek a kapcsolatkoncerteken, a Budai Park színpadon és az akkor még létező Petőfi csarnokban, és azóta is egyébként szüntelenül sikeresek. Néha a Roy egyébként kikacsingat a Roy és Ádám formációból és kollaborál, például a Bigával közös dalát is játsszuk. És aztán majd Aut Csilla érkezik, aki szintén egy meghatározó karaktere volt a 90-es években a magyar könnyűzenének, feldolgozásokkal ért el a legnagyobb sikereit, például együtt dolgozott a Bombon énekesével, Szolnoki Péterrel is, óriásit ment a Féltelek, emlékszem, hogy akkor még olyan jellegű élő kíványság műsort vezettem, hogy valóban élő adott pillanatban beszéltem a hallgatókkal, és hát a Féltelek volt az egyik első dal, amit elkértek a listáról, nagy népszerűségnek örvendett, de egyébként az összes Aut Csilla dal, például a dal A miénk is, ami mindjárt érkezik. Csilla egyébként Emerton díjas énekesnő. Régi eltűnt egyébként Csilla azóta a könnyű zenében, ha jól tudom, akkor egy teljesen más területen találta meg a számításait. Érdekli a spirituális virág, illetőleg az asztrológia. Ők érkeznek tehát 98-at megidézve, Ákos és a Végre, Roy és Ádám és a Trambulin, aztán Aut Csilla és a Dal A miénk, és aztán majd váltunk 2008-ra. Hát sok minden történt 10 év alatt, onnét majd külföldi előadók érkeznek, akkor már Lady Gaga is egyébként szintéren volt, majd tőle a Bad Romance-t hozom. De egyelőre 98, itt a 98 pont, tehát Manna FM-en. We'll

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 1998-ban jártunk az előbb egyébként. Nagy év volt az nagyon sok szempontból. Akkor terjedtek el az első mobiltelefonok, már bőven megtörtént a rendszerváltás. Ha csak a hazai reklámokat nézzük a televízióban, egészen nagy évet futottunk be a 80-as évekhez képest. És aztán most mi ugrunk előre egy tízest, már is 2008-ban kötünk ki. Onnék majd Gabriela Csilmi, Lady Gaga, illetőleg Léna Szedelágya is érkezik. Akkor májusban vezették be egyébként Magyarország közúti közlekedésében a zéró tolerancia, valamint az objektív felelősség elvét, mind a kettő azóta is érvényben van. Az egyik ugye annyit tesz, hogy a gépkocsi vezető nem fogyaszthat semennyi alkoholt, ha volán mögé ül, a másik pedig annyit, hogyha a vezető kiléte nem bizonyítható, bizonyos esetekben a gépjármű üzemben tartóját vonhatják felelősségre. Mindkettő létezik, sőt olyannyira az utóbbit még ki is terjesztették az anyós ülésre, meg talán már a hátsó ülésekre is. 2008-ban hunyt el Antal Imre, a Magyar Televízió örökös tagja, nagyon sokunk gyerekkorának meghatározó alakja, szinte nem volt műsor, nagy gálaműsor, amit ne ő vezetett volna, többször Kudlik Júliával az M1-en, és ebben az évben egyébként újraindították a Knight Rider forgatását, hát addigra már a Risingját megélte ez a sorozat, 90 epizódból állt az alap, és 82 valami 86 között forgatták és vetítették, azóta is a kis csatornákon nyomon követhető a beszélő autó életútja, sorsa. Gabriela Csilmi érkezik hozzánk elsőként, és a Sweet About Me, hát ezzel a dallal szinte berobbant a köztudatba Gabriela 2008-ban. Szép nagy családból származik, és jelenleg is egyébként a szüleivel él. Gyerekkorában saját bevallása szerint Nina Simone, a Led Zeppelin és Janis Joplin dalait hallgatta és énekelte a legnagyobb kedvel. Később aztán 2004-ben kérték fel, hogy énekeljen egy Melbourne-i fesztiválon, és tulajdonképpen ott adta el a Rolling Stones egyik dalát, a Jumping Jack Flash-t. Ezt pedig meghallotta egy nemes producer, elcsábította az Egyesült Államokba, és ott vették fel azt az albumot, amiről mindjárt jön a Sweet About Me. Lady Gaga szinte még bontogatta a szárnyait 2008-ban. A Bad Romance érkezik tőle, hát az első nagy siker ugye a Poker Face volt, ami mind stílusában, mind megjelenésében már, ami az énekesnőt illeti, egészen egyedivé tette. Akkor még meglehetősen gátlásos volt Lady Gaga, nagyon sok oltást kapott gyerekkorában a külseire vonatkozóan, sokat csúfolták az orra miatt, a testalkata miatt, még a hangja miatt is, úgyhogy ennek bizony elég komoly lenyomata volt még 2008-ban, nem véletlenül úgy jelent meg a különböző nagy eseményeken, gálákon, hogy próbálta az arcát takarni tojásjelmezbe, húsjelmezbe, hát mostanra pedig már olyan előszeretettel mutogatja magát filmeken is, hogy kész filmsztár lett belőle. Őt pedig majd Léna követi, a Satellite érkezik, ami egyébként egy Eurovízió győztes dal. Eredeti neve az énekesnőnek Léna Meyer Landrut, és Hannoverből érkezik majd hozzánk. Miután egyébként megnyerte az Eurovíziót, többször láthattuk őt, hát leginkább mondjuk a németek különböző tehetségkutatókban, ha jól emlékszem egyébként a Voice-nak a Kids kiadásában, ahol gyerek tehetségeket kerestek is, ott ült a mentori székben. Hát kétségkívül a legnagyobb sikere a Satellite volt, ezt is hozom majd harmadikként, de egyelőre Gabriela Csilmivel indulunk, és aztán jön majd Lady Gaga, és az egyik óriási nagy sikere a Bad Romance, megidézve 2008-at, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenéke. Milyen démonában érkezik is a Mr. Tembu. Ő egyébként nagyon sokáig nem is mutatta az igazi arcát, hiszen különböző animációkkal helyettesítették őket a csapatban is, amikor klipet forgattak. Aztán végül is felvállalta magát névvel is, alccal is, és a szóló karrierének egyik első állomása volt ez a bizonyos dal, amit mindjárt hozok.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
1: Élet, öröm, zene.

0: itt a 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. A bocsánatot kérni is nagyon nehéz, és aztán megbocsátani is borzasztó nehéz. Van, amikor mondjuk az életben tök könnyű ez a dolog, mert pikpak megy, jó, bocsánat, oké, ne arra, úgyis minden megy tovább, de van, amikor a bocsánat kérésig elvezető út is meglehetősen fejtörést okoz és hosszú, és aztán a másik oldalról is néha nehéz békülő jobbot mutatni. Hát miért említem ezt? Azért, mert a bocsánat kérés és a megbocsátás lesz majd terítéken a következő órában. Jön majd hozzánk nem sokára a Blue együttes, a Bieber's, James Arthur, de itt lesz majd Julie Elias is. Kelly Clarksonnal pedig indulunk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Újabb gyanúsítottat tartóztattak le az NK a titkos kifizetései miatt. Dunai szállodahajó ütközött a bécsi vízerőmű zsilipjének. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, átvette a nyomozó hatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A Párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium ebben a szakaszban a többi közt média szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20-a. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert, főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat. Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. A sok napsütés mellett délután az északkeleti keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, és jó hétvégét, egyre inkább megyünk bele a hétvégébe, nagyon sokaknál már el is indult, az SMS-ekből ezt szűröm le. No, már is a bocsánatkérés és a megbocsátás, mint olyan témakörben nem könnyű egyébként, főleg beismerni az ember hibáját, aztán utána odállni valakivel, szemébe nézni és azt mondani, hogy bocsánat, szerintem elég nehéz lehet, és a másik oldalnak sem könnyű, hogyha végül jobbat kell nyújtani. Kinek mi volt a legnehezebb ilyen lépése az életében, amikor össze kellett szedni magát, hogy bocsánatot kérjem? Erre vagyok kíváncsi, miközben egyébként ebben a témakörben jönnek az előadók, mindjárt itt lesz a Sorry Seems to be the Hardest Word, a Forgive Me, vagy a Hard to Say I'm Sorry, egy igazi klasszikus a Chicagótól. Egyelőre Kelly Clarksonnal indulunk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Simán be lehet vállalni hétvégén a strandolást, olyan nagyon-nagyon-nagyon meleg nem lesz, de ilyen 25 fokot, vasárnapra már 30-at kalkulálhatunk, és azért mindenki azt is tervezze el, hogyha jön a zuhé, akkor hova menekül, vagy vigyen magával esőkabátot, esernyőt, a kirándulás lesz, hiszen az is kalkulálható. Közben a 0677-1986-on várom az üzeneteket. SMS formájában például arról, hogy ki mikor bocsátott meg utoljára, vagy kellett kérnie nagyon nehezen, meg a közlekedésről is. A bocsánat abból a szempontból releváns, hogy már is bocsánat kérő dalok érkeznek, meg aztán a megbocsátásról is énekelnek majd az előadók. Hamarosan itt lesz a Sorry Seems to Be the Hardest World, aztán kétszeresen is a Sorry, egyrészt Big Burst-től, másrészt pedig James Arthur-tól. Hát a Blue ezt a dalt ugye Elton Johnnal közösen énekelte el. Ők egyébként hivatalosan 2005-ig léteztek, aztán később visszatértek 2009-ben, sőt 2011-ben még az Eurovíziós dalversenyen ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban az I Can című dalokkal, igaz, ott már nem az eredeti fennállásban, hiszen Simon Webb akkor már nem csatlakozott az együtteshez. Amivel minden elindult, az az All Rise volt, amivel pedig minden véget ért, a Curtain Falls, és ezeket kettő között volt nagyjából ez a Sorry Seems to Be the Hardest World, ami érdekes módon fennmaradt egyébként az örök zöldek között, hát nyilván Elton John zeneszerzői zseniének is köszönhető mindez. Aztán majd a Bieber érkezik hozzánk, egy 6 fős csapat, ami 2012 óta létezik. Hát én akkor bőven rádióztam, és emlékszem, hogy tulajdonképpen úgy konferáltuk magát a csapatot, hogy azt se tudtuk, hogy kik vannak benne, hiszen nagyon sokáig a Puskás tesók így titokban tartották, főleg Peti, hogy ő áll a banda mögött, hogy ez egy ilyen marketing fogás, hack volt-e, azt nem tudom, de aztán kijöttek végül is azzal a dologgal, mert felismerhető is volt már Peti hangja, hogy bizony ők alkotják a Bieber-t, meg még négyen. Azóta már jó sok slágerük van, a Sorry-n kívül a Dance vagy a Stay is hatalmasat ment, és aztán később a Fonogram díjkiosztón is szobrocskát vittek haza. A Bieber szinte megállíthatatlan, a srácok az idei nyarat szinte a színpadon töltik, hiszen folyamatosan a különböző nagy fesztiválok meghívott vendégei abszolút aktívak, és azóta a csapat különálló tagja, és például Emota is szerepelt műsorban, az egyik tehetségkutatóban a TV2-n láttam. Aztán a James Arthur érkezik, apropó tehetségkutató, hát ő is annak köszönheti egyébként a befutását, a barátai unszolták, hogy jelentkezzen az X-faktorban, nem nagyon akart menni egyébként, itt 2012-t írunk, és aztán végül is sokat gondolkodott, míg aztán arra a következtetésre jutott, hogy tulajdonképpen mi veszíteni valója lenne, megpróbálja. A döntés meghozatalát követően anyukájához fordult, hogy pénzt kérjen tőle vonatra, így hát 2012. június 18-án elment a Middlesbrough-i előválogatásra Alicia Keys Falling című dalával. Nagyon boldog és egyben ideges volt, amikor megtudta, hogy énekelhet Newcastle-ben a mentorok előtt, és aztán itt indult el egy történelmi karrier. Nagyon sokan egyébként, amikor akár Magyarországon vagy külföldön jelentkeznek tehetségkutatókba, pont azért, mert James Arthur egyet megnyert az ő dalival, jelentkeznek, és elképesztően nehéz slágerek. Hát tényleg szinte, ahogy James Arthur énekel, úgy senki nem tud. Nagyon sokaknak bele is törik ebbe a bicskájuk. Már is érkezik a Sorry-val, ő is van ide passzoló témája, de egyelőre a Blue-val indulunk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

I'm sorry. Itt a 98.6 Manna FM-en a bocsánatkérés és a megbocsátás. A fő témakörünk, ebben nyilvánulnak meg az előadók, mindjárt jön egy igazi, gyönyörű klasszikus, a Chicago és a Hard to Say I'm Sorry, és hát a hallgatóinktól is azt kérdeztem, hogy mi volt az a nehéz lépés, amikor bocsánatot kellett kérni vagy megbocsátani. Hát egyelőre nem könnyű téma, Karesz volt az egyedüli bevállalós, aki írta 0-77-98-ra, hogy 6 év után válságba került a házassága, azt nem részletezte, hogy miért, de mondta, hogy élete legnehezebb bocsánatkérése volt, de a feleségének sem volt könnyű megbocsátania. 3 hetet gondolkodott, mire aztán úgy döntöttek, hogy tovább folytatják, és azóta eltelt újabb 10 év nagy boldogságban. Úgyhogy néha bizony nehéz meglépni ezt a dolgot, de meg kell tenni. Leona Lewis érkezik, és a Forgive Me hamarosan. Ő is egyébként az X-Faktor egyik győztese, 2006-ban indult el, és nyíregyenesen nyerte meg azt a bizonyos szériát. Már egyébként a versenyben elhangzó dalok is a műsor alatt Billboard Hot 100-asok lettek, aztán egy karácsonyi dallal jött ki a vetélkedő után. Ott volt a Bleeding Love és ez a bizonyos Forgive Me, amit mindjárt hozok. A TikTokon van egy érdekes csatorna, ahol két tehetséges, nagyon jól éneklő srác feldolgozásokat énekel, és annyira szeretik már őket a külföldi előadók, egy konyhában zajlik az egész, Mezítlábannak, nem tudom, ki mennyire ismeri őket, hogy most már előszeretettel csatlakoznak az eredeti sztárok is, hogyha egy-egy dalt feldolgoznak, például Leona Lewis is ott állt ebben a bizonyos konyhában, és énekelte el velük akkor a Bleeding Love-ot, de most megbocsátásról muzsikál majd a Forgive Me érkezik tőlem hozzánk. Aztán itt lesz velünk Julie Elias, aki egy amerikai keresztény kortárs előadó, egyen kívül az indie pop és az indie rock is közel áll hozzá. 4 stúdióalbumot jelentetett meg idáig, mind a 4 egyébként a keresztény Billboard élére tört. Ilyen volt a White Rose, a Holy Night, a Love Rain Down, vagy az Unbroken 2015-ben. Egyébként 85-ben született Kaliforniában, onnét érkezik majd hozzánk pillanatokon belül. És aztán majd egy klasszikus csapat zárja a bocsánat kérősdit. Itt lesz a Hard to Say I'm Sorry, a Chicago rock együttestől, akik hát igazi régi motorosok, 67-ben alakultak. Eredetileg Chicago Transit Authority volt a nevük, ez volt a legelső albumuk címe is, később aztán rövidebbre váltottak, így lett Chicago a csapat, ugyanis az ugyanilyen nevű tömegközlekedési vállalat perrel fenyegette a zenekart. Fennállásuk alatt 36 nagy lemezt, 7 koncertalbumot és 11 válogatást lemezt jelentettek meg. Jazz rock, fúziós jazz, soft rock és pop rock műfajokban játszanak, de 2 albumukon a diszkó műfaja is megfordult a jazz rock kombinációk mellett. A zenekar zenéjében egyébként nagyon nagy szerepet játszott az aktuális trend, tehát ez a bizonyos glam rock, amikor picit visszafogottabban énekelnek, és az érzelem húrjait pengetik. Az Egyesült Államokban több mint 40 millió lemezt adtak el, lemezeik közül 23 aranylemez, 18 platina lemez, 8 pedig multiplatina minősítést ért el. 10-szer jelölték őket Grammy-díjra, ebből egyetlen egyet nyertek meg az If You Leave Me Now-val. Ú, tényleg az is mekkora zene volt. Egyébként az első nagylemezük bekerült a Grammy Hall of Fame-be, és 2016-ban őket is beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, később aztán még a Songwriters Hall of Fame-ben is helyet kaptak. Hát nem csoda, felsorolva ezeket az adatokat, az embernek szinte megfájdul a feje, hogyha akarja követni. Zenéljünk inkább, az talán egyszerűbb. Hard to Say I'm Sorry, ez jön majd tőlük, de addig itt van Leona Lewis és a Forgive Me, és aztán majd Julie Elias, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Charlie Puth érkezik pillanatokon belül, aki egyébként a The Way I Am-et adja elő pillanatokon belül. Hát fiatal a srác, de egyébként már szinte olyan, mint a évezredek óta ismernénk. Charlie Puth is egyébként fellép hamarosan majd Budapesten, most már tényleg csak néhány napot kell várni, július 27-én a Budapest Park színpadán hallhatjuk őt élőben, ha csak lennem mondja, de hát ne legyen így, mindez annak fényében mondom, hogy Rita Ora néhány nappal a koncert előtt visszalépett, szerintem Charlie Puth érkezik. Nálunk hamarabb, itt van a VIM.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzáskörzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzáskörzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földvásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bóri Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bóri Vár ma Bóri Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: A 98.6 Manna FM-en mindjárt jönnek az óra sztárjai, ők még nem voltak idáig. Jennifer Lopez nem is olyan régiben lépett fel Budapesten. Nem volt túl hosszú koncert, turné egyébként, állítólag a külföldön annyira nem kapkodják a jegyeket, de nálunk pillanatok alatt elkeltek. Voltak igen borsos árujegyek, amikor még fotózkodni is lehetett vele. Na, most ingyen énekel, mindjárt jön három dal tőle, és aztán majd az Imagine Dragons is érkezik. Legutóbb ők ugye dupla koncertet adtak Budapesten, de hát tulajdonképpen a Sziget Fesztivál visszatérő veteránjai is ők. Oli Mörsz egyelőre indítja az órát, már is jön a Wrapped Up.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a kellemes nyári idő. A választás után is adott támogatásokat Hankó Balázs tárcája. Magyar film is versenyez a Szarajevói Fesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben megköszönte Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét, a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállóságban működhessenek tovább. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, és emelőkosárral, valamint hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta bemutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határ szélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. A hajnali 6-16 fok után holnap napközben 25-30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Indul az újabb óra, ami elhozza az óra sztárjait. Hello mindenkinek, István Dániel vagyok, és jó hétvégét. 4 óra is elmúlt már, azon sokan szerintem beindították a hétvégi rakétákat. Mi is jó hangulatban leszünk. Jennifer Lopez az egyik főszereplőnk, ő is 3 dallal érkezik. Itt lesz majd a Let's Get Loud, vagy a Love Don't Cost a Thing, és aztán majd az Imagine Dragons is 3-mal érek el. A Zero egy mesefilmbetét dala is volt, és aztán majd jön az On the Top of the World, ami előszeretettel használt reklámzene. Oli Murs pedig indítja az órát, az ő dala a Wrapped Up.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Now it's good.

a 98 pontat Mannel Femire töröm zenékel. Jó utat, egyébként hazafelé most már nagyon sokan próbálják elhagyni a fővárost. M1, M7, annak ellenére egy picit hűvösebb lesz. Nyilván nehezen járató nagy sláger a Balaton. Mi a helyzet még? Ezt várom SMS-ben, hogy valakinek van infója, küldje el nekünk, hogy továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként ma ünnepli a születésnapját Jennifer Lopez, hát olyan bomba formában van, hogy szerintem büszkén állítja ő magáról is, hogy 57 esztendős, de bárhol felelhető mindez a neten. Elképesztően jól néz ki. Oké, hogy egy egész stáb dolgozik rajta, de akkor is ő énekel már is 3 dallal. Hát ő ugye puertorikai származású amerikai énekesnő, színésznő, táncos, divat tervező és producer. Sokszor hivatkozik arra, hogy tulajdonképpen a legmélyebb szegénységből jött, legalábbis erről szól a Jenny from the Block című dala, azért ez egy némi nemű csúsztatás, hiszen egy ilyen jó középszerű családból, legalábbis anyagilag származik. 2011-ben az amerikai People magazin több százezer szavazat alapján a világ legszebb nőjének választotta, a Forbes magazin szerint pedig 2012-ben a világ legbefolyásosabb híressége volt. Karrierje során jelölték egyébként Grammy, illetve Golden Globe díjra is. Az való igaz, hogy Bronxban született, szülei puertorikai származásúak, anyukája Guadalupe Rodriguez, édesapja pedig David Lopez, emiatt gyerekkora óta két nyelven beszél, angolul és spanyolul. Van két nővére is, Linda és Leslie. Gyerekkora óta énekesnő és táncos szeretett volna lenni, ezért 1988-ban 19 évesen beiratkozott egy New Yorki tánciskolába, akkoriban Manhattani klubokba járt fellépni, ezzel kereste kenyerét. Azonban ezzel nem elégedett meg, szereplőválogatásokra kezdett járni, míg egyszer felfigyeltek tánc tudására, így megkapta az egyik mellépszerepet az In Living Color című amerikai vígjáték sorozatban 91-ben. Itt egy úgynevezett Fly Girl-t alakított. Ezt megelőzően egyébként, hogyha figyelmesebben megnézzük MC Hammer You Can Touch This című klipjét, akkor láthatjuk abban a háttérben táncolni, illetőleg Janet Jackson egyik videójában is szerepelt, ott már szöveggel, az volt a 93-as That's the Way Love Goes, majd ezt követően világkörüli turnén is táncolhatott Janet Jackson mellett. Zenei karrierje egyébként 1998-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására. Az énekesnőt olyan producerek vették szárjuk alá, mint Rodney Jerkins vagy Corey Rooney. A két sikerproducer segítségével zenei karrierje beindult. Első lemezze azon The Six rögtön az amerikai top 10-ben debütált, és megjelenését követően Jennifer a legnagyobb latin előadók, mint Ricky Martin és Enrique Iglesias riválisává vált nőként, és ez nagyon fontos. Egyébként már a korai éveiben megpróbálkozott a színészettel, láthattuk például a Soul Central, a Second Chances vagy a Hotel Malibu sorozatokban, majd 95-ben fontosabb szerepet kapott a Nurses on the Line-ban. Első nagy szerepét a Wesley Snipes oldalán a Pénzvonat című filmben láthattuk, egy évvel később pedig Francis Ford Coppola rendezésében a Jack című moziban Robin Williams általános iskolai tanárát játszott el. 97-ben két filmben is láthattuk, az egyikben Jack Nicholson oldalán a Nyakék nyomában című filmben, aztán később Selena Quintillát formálta meg a Dalok szárnyán a Selena című filmben. Ezzel egyébként Golden Globe díjra is jelölték, és ezzel egyébként ő volt az első latin-amerikai női színésznő, aki a legmagasabb gázsival szerződött le egy film készítésére. Már is 3 dal érkezik tőle, a Love Don't Cost a Thing az első slágerek egyike, aztán itt lesz majd a Do It Well, a végére pedig a Let's Get Loud, ma ünnepi a születésnapját J-Lo, boldog születésnapot neki itt a 98 pontat Manna FM-en is.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is az óra sztárjai folytatják. Jennifer Lopez-t az Imagine Dragons váltja, akik már többször jártak nálunk Magyarországon, mint kétszer a Szigeten is. Azt hiszem tavaly meg nem Szigeten, hanem kétszer az arénában léptek fel, simán megtöltötték egyébként az összes helyet, ezért volt két koncert. Dan Reynolds a csapattal egyébként Las Vegasból érkezik hozzánk. És ennek örömére, hogy három dallal képviseltetik itt nálunk magukat, össze is gyűjtöttem néhány érdekességeket. Például imádják a feldolgozásokat. Általában a koncertjeiken is eljátszanak egy-egy feldolgozás dalt, de főként saját szórakoztatásuk a örömzeneként használják őket. Egyszer Las Vegasban adtak egy közel 6 órás koncertet, ahol kizárólag feldolgozásokat játszottak. Bár már 2 éve szinte csak arénákban és stadionokban lépnek fel a hatalmas rajongói igény miatt, de még mindig nem tudják megszokni az óriási méreteket, jobban szeretik a kisebb bulikat, ahol közelebb lehetnek a közönséghez. Dan Reynolds énekes egy interjúban elárulta, hogy az Imagine Dragons név egy anagramma, de a tagok még a családjaiknak sem mondták el, hogy milyen szavakból áll össze. Állítólag azóta sem találta el még senki az összes összetevő szót helyesen. A csapat első albumának megjelenéséig hetente 4 éjszaka az Oasisban lépett fel a Vegasi Strip-en. A lemez megjelenésekor azonban ez napok alatt megváltozott, miután minden idők egyik legjobb debütáló album indulását produkálták, és 1 hét után az amerikai slágerlista második helyére ugrottak. Egyszerűen nem fér bele az idejükbe, hogy heti 4 napot Vegasban töltsenek. Saját bevallásuk alapján a zenéjüket sokkal jobban inspirálja a hip-hop, mint a rock. A turnébuszban is rendszeresen hallgatnak hip-hop zenéket, ami a legtöbb rockbandának nem szokása. A zenekar 2 tagja is mormon, Dan Reynolds énekes és Wayne Sermon gitáros. Állításuk szerint ez soha nem okozott még problémákat a csapaton belül. A bandában mindenki nyitott és elfogultan az. Ráadásul minden a zenéről szól, és bár vannak dolgok, amelyek kihívást jelentenek számunkra, de alapvetően könnyen össze tudjuk egyeztetni a vallásunkat a tevékenységünkkel, nyilatkozta erről az énekes. Hihetetlen gyors népszerűségükre jó példa, hogy első lemezük megjelenése után alig néhány hét alatt a következő világhírű tévésok vendégei voltak: a Jimmy Fallon Show, Jimmy Kimmel Live, Jay Leno Show és a Saturday Night Live. Ezt a kör természetesen megismételték a második albumuk után is, sőt a Muppet Show 2015-ös újraindításánál is ők voltak az első adás sztár vendégei, amely rekordnézettséget hozott. 2012-es berobbanásuk előtt bő 1 évvel a Las Vegasi média már felfigyelt rájuk, és a legjobb helyi indie banda, valamint a legjobb vegasi élő banda, akiket látni le kell, címmel látta el a róluk szóló kritikákat. Mindig 100%-osan akarnak teljesíteni, amikor színpadra lépnek. Nálunk a bandában mindenki egyenlően visz energiát a színpadra, szerintem ebben mások vagyunk, mint más bandák. Nem a háttérben toporzékolunk, miközben a főember énekel. Nálunk teljes a show, folyamatos az interakció egymás között, és annyi energiát ad bele mindenki, amennyit csak tud, nyilatkozta nemrégiben gitárosuk az elképesztő színpadi előadásukat firtató kérdésekre. Úgyhogy az utóbbi idők egyik legmenőbb csapatáról van szó, igen komolyan rajongótábor. Már is a Zero érkezik elsőként, aztán majd jön a Thunder, és a végére az On the Top of the World. Mindhárom dal egyébként különböző reklámokban is hallható volt, illetőleg az első egy animációs filmbetétdal is, amivel indulunk, a Ralph lezúzza a netet című mese betétdala. Ők jönnek most az Imagine Dragons, tehát itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel.

Itt a 98.6 Manna FM-en egy dán formációval folytatom, a Lucas Graham együttes érkezik, hát maga a név totál olyan, mint mondjuk, nem tudom, Szabó Péter, nem véletlenül egyébként tényleg így hívják a zenekar frontemberét, de a Lucas Graham név egy csapatot takar. Már is jön a Most People Rebel.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Budapest egyik leghíresebb épülete valójában egy történelmi épületcsoport, melynek része a Jáki kápolna és a Vajdahunyadvár másolata is. Az Alpár Ignác tervezte épületet eredetileg az ezredéves országos kiállításra emelték, hogy bemutassa a magyar építészet jellegzetes stílusait, ám a közönség annyira megszerette, hogy megmentették a teljes elbontástól a Vajdahunyadvárát. A Világ Budapest írt erről. Rengetegszer sétáltunk már előtte, és a turisták is rendszeresen felkeresik a Vajdahunyadvárát a Városligetben, hiszen ez Budapest egyik legfőbb látni valója, de az már egyáltalán nem biztos, hogy ismerjük a történetét. Meg lehet, azzal sem vagyunk tisztában, hogy a név valójában nem egy épületet, hanem egy történelmi épületcsoportot takar. Az először 1896-ra felépült vár az ezer éves magyar építészetet mutatta be, és csak egy kiállítás erejéig állt volna a Ligetben, de annyira megtetszett az embereknek, hogy még jó ideig a helyén maradt. A vár a mezőgazdasági múzeum otthona lett, ám a fa és az átmeneti alap nem bírta túl sokáig a nedves környezetet, így amikor megadta magát, muszáj volt elbontani. Ám a sajtó, az építészek és a lakosság összefogásával végül 1908-ban már kőből és téglából építették újjá. Ezt a konstrukciót látjuk ma is. A milleniumi kiállítás az ország kulturális fejlődésének főbb mozzanatait mutatta be országvilág előtt. Ebből a sorból az ezer éves magyar építészet sem hiányozhatott, így a történelmi tárlat helyét adó ideiglenes építményt Alpár Ignác úgy tervezte meg, hogy felismerhetők legyenek a fontosabb épületek és részletek. A 21 részes történelmi épületcsoportot pavilon mi voltához híven gerendákból, fatáblákból, gipszből, vászonból, habarcsból építették, és egyértelműen a szezonális tartósságban gondolkoztak, hiszen a terv szerint a kiállítás bezárása után a Ligetben felhúzott épületek jó részét lebontották volna. Az épületet azonban annyira megszerették, hogy amikor megindult a pavilonok bontása, ezt kivételesen megtartották, a főváros pedig átengedte az akkor frissen megalakult Magyar Mezőgazdasági Múzeumnak. Ennek mindenki örülhetett, megmaradt a közönség kedvenc épület, és az intézmény is otthonra lelt. Az öröm viszont nem tartott oly sokáig, az átmeneti és gyenge anyagok ugyanis vizesedni kezdtek, az épületet életveszélyessé nyilvánították, bezárták és elbontották. A történetnek itt vége is lehetett volna, ám a nagy közönség heves tiltakozása, meg persze a művészek, a múzeológusok, a vallás és közoktatásügyi minisztérium, illetve Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kiállásának köszönhetően a kormány úgy döntött, visszaépítik a Vajdahunyadvárát immár tartós építőanyagokból. A terveket ismét Alpár Ignác készítette, irányítás alatt 1902-ben indultak meg a munkálatok. 1904-re készült el a gótikus, illetve a reneszánsz barokk épületszárny, a román stílusú részt pedig 1908-ra fejezték be, bár a kiállításokat már 1907-ben magyar királlyá koronázásának 40. évfordulóján nyitotta meg első Ferenc József. Az ezredéves országos kiállításra épült Vajdahunyadvára valójában nem vár, és nem is egy darab épület, hanem pavilonok sorozata, melyek román, gótikus, reneszánsz és barokk stílusban készültek, és több emblematikus magyar épület másolatai. A névadó épületet Alpár Ignác egyértelműen a Hunyadi család birtokában lévő erdélyi lovagvárról mintázta, és már megépülte után is ezzel azonosították az arra járók, de valójában csak a Vajdahunyadvár részleteit gyúrta egybe a tervező.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 mondat, Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis hetünk volt, és hát hétvége is nagyon jó lesz, jobb műsorokkal készülnek a kollégák. Mi viszont így majd hétfőn találkozhatunk legközelebb 2-kor. István Dániel búcsúzik, jó szórakozást kívánok, és nagyon jó hétvégét mindenkinek.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a kellemes nyári idő. Több mint 70 milliárdos fejlesztésbe kezd a Suzuki Esztergomban. Tilos a fürdőzés baktérium miatt 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Németh Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csaknem 70 sofőrt állítottak meg, az alkoholszonda mindegyiküknél negatív volt, egy taxis viszont nem használt biztonsági jövet, ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült, nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, terminál hiánya miatt. Megsértette a volt miniszterelnök a NASA-val kötött megállapodást, amikor tavaly nyáron videóhívást folytatott az űrben tartózkodó Kapu Tibor asztronautával. Ezt az űrhajós mondta a Qubit podcastjában. A Hunor magyar űrhajós program vezetője felidézte, hogy a beszélgetés kezdetén maga Orbán Viktor sorolta fel, hogy az amerikai űrügynökség kérésének megfelelően milyen témákat nem érinthetnek. Ezek között volt a politika és a hadügyek is. Ugyanakkor a beszélgetés végén mégis megkérdezte az űrhajóst, hogy a háború látszik-e onnan föntről. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
1: Időjárás.
7: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel szombaton. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
3: Manna Hit.
1: Manna

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Cade Thompson, and I just wanted to share with you the story behind my song.
3: Every step of the way.
4: A 2020-as év sokunk számára egészen másképp alakult, mint ahogyan azt terveztük és elképzeltük. Gyakorlatilag a feje tetejére állt az életünk. A terveink összedőltek, és megszakadt a rutin, amiben éltünk. Minden, amit magunknak megalkottunk, a hamis biztonság teljesen eltűnt. Tudjátok, a mi terveink nem Isten tervei. Sokszor az Úr tervei másképpen néznek ki, mint a mieink, mert ő a teljes képet látja, mi pedig csak egy részletét. Az Every Step of the Way írása közben valóban csak a múltra gondoltam, és azt tapasztaltam, hogy Isten jósága egyértelműen megmutatkozott az életem minden lépésében. Remélem, hogy ez a dal bátorítás lesz neked is, amikor az emlékeidre gondolsz, még akkor is, hogyha az utóbbi néhány év máshogy alakult, mint ahogyan azt tervezted és ahogyan azt szeretted volna. Az a vágyam, hogy tudd, Isten továbbra is munkálkodik az életedben, minden egyes nap, minden egyes lépésednél.
2: Every step of the way.

0: Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. Nagy érdeklődés mellett kezdték a szabad edzéseket a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, és gyorsabb, megbízhatóbb vasúti kapcsolat jön létre az ország több térsége felé. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a vértesi környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára közölte azt is, hogy a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságoknak. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták, hogy a telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő. Többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen. Már pénteken nagy volt a pörgés a Hungaroringen, az első Forma 1-es szabad edzésekre sok drukker érkezett a világ minden tájáról. A pilóták a főépületnél lévő szurkolói zóna színpadán adtak interjúkat. Az itt lévő 12-es kanyar mostantól hivatalosan Michael Schumacher nevét viseli. A csapatok vendégeiket fogadták és vezették körbe a paddockban és a boxokban. A 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd. A 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd, a futam pedig vasárnap 15 órakor kezdődik. Az M3-as strádán Mogyorod térségében egész hétvégén megnövekedett forgalomra kell számítani.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat az újabb Cinemanna alkalmából. Az elkövetkezendőkben egy kedvelt és elismert színésznő lesz a beszélgető partnerem, aki nem csak a magyar közönség kedvencének mondhatja magát. Ismerjük meg őt egy picit közelebbről. Mai vendégem a szlovákiai Füleken született, ott is nevelkedett. Magyar öntudatát büszkén vállalva szlovákiai magyarként vesz részt a közéletben is, szavazatát a szlovákiai parlamenti választásokon adja le. Magánéletét tudatosan rejti a nyilvánosság elől, így csak keveset lehet tudni az ismertsége előtti életéről. Szlovák óvodából indulva a magyar nyelvű iskolákban pallérozódott. Első színpadi instrukcióit tanárnő édesanyjától kapta, aki gyermekszínjátszók körön keresztül terelte őt a világot jelentő deszkák felé. Az érettségit követően tanácstalan volt a főiskola választás terén, így miközben a tovább lépésen gondolkodott, a Duna TV-nek és az M1 csatornának készített tudósításokat a szlovákiai magyar eseményekről, majd jelentkezett a rendőrtiszti főiskolára. alakításainak folyamatosan gyarapodó rajongói számára örömteli, hogy nem nyert felvételt, így az állandó mencsvárat jelentő színészet felé fordult végleg. A pozsonyi színi főiskolára másodszorra sikerült bekerülnie, majd a diploma megszerzése után azonnal Budapestre vezetett az útja, ahol a néhai Merlin színházban játszott, majd 2 éven keresztül Szolnokon volt szerződése. Ezután állandó társulati tagszerződés nélkül létezett, és mondhatjuk, hogy amint megtalálta a kamera, azonnal beindult a karrierje, és olyan magyar filmekben szerepelt, mint a Bakkerman, a Mázli, az Isteni műszak, az Apró mesék, a Hab, vagy legutóbb a Hétköznapi kudarcok. Számos televíziós projekt, valamint cseh és szlovák filmek mellett most már amerikai produkciók is megtalálhatók a több mint 60 filmet felvonultató filmográfiájában. Hogy az eddig felépített karrierje milyen újabb irányokat vehet, majd erről is megkérdezem. Sok szeretettel köszöntöm a Szilem Anna vendég mikrofonjánál a megfontolt, de mindig mosolygó, kerekes viccát! Hát kezd itt sokkal. Úgy kéne inkább mondanom, hogy vitájte, gyakujem ez este tú, mert hogy nem tudok annyira jól szlovákul, de hogy az lenne inkább az adekvát.
3: Az is jó. Gyakujem ez este tú. Egy csészatjésim gyakujem.
2: Köszönöm szépen. De akkor folytassuk mégis inkább magyarul. Kihagytam valamit a felsorolásból?
3: Jézusom, nagyon sok mindent. De nem lenne elég rá ez a műsoridő, hogy...
2: De hát akkor most ezt megbeszéljük. Egyszer régen autóval mentem a berlini filmfesztiválra, és ugye akkor Prágán keresztül vezetett az út, és Prágába beérve az első, ami fogadott minket, egy hatalmas nagy óriás plakát, amin te voltál, és aztán még átmentünk a városon keresztül, ez az óriás plakát, hát nem számoltuk a végén már, hogy hányszor jött így hirtelen szembe. Tehát, hogy ha most össze kell hasonlítani, hogy mondjuk Budapesten, Pozsonyban vagy Prágában tudsz zavartalanabbul sétálni az utcán, hogy megállítsanak, akkor melyik város nyer?
3: Budapest.
2: Budapest nyer?
3: Budapest más, igen. Szerintem de. Lelkületében is, az emberek lelkületében, hogy ők hogy viszonyulnak azokhoz az emberekhez, akiket a vászton látnak, hogy a tévében, az is teljesen más. Meg azt gondolom, hogy már nincs olyan nagy kultusz annyira, ami szomorú a kultúrának Magyarországon most.
2: Tehát, hogy akkor jól értem, hogy akkor Budapesten állítanak meg a legkevésbé?
3: Igen. És meg ugye ott nagyon sokat fotózkodnak, vagy fotóznak téged, sokszor van olyan, hogy bemegyek egy benzinkútra, és akkor azt látom, hogy miközben itt hotdogot majszolván térülök, fordulok, mert látom, hogy felém irányul a kamera, vagy tehát a telefonjuk.
2: Ezt meg lehet ezt szokni?
3: Én tiltakozni szoktam, főleg az ilyen, kicsit ilyen pofátlan dolgokat, azt nem szeretem, hogyha megkérnek, akkor nyilván nem leszek elutasító. De azért is szöktem anno Budapestre, mert hogy itt szabadon tudtam létezni.
2: És akkor itt kicsit kényelmesebb, zavarmentesebb az élet?
3: Sokkal, hát milyen téren, ugye? bele akarunk ebbe menni, de attól függ, hogy igen, milyen területről beszélek. Igen.
2: És akkor amikor anyuka instrukcióival álltál föl a színpadra még diák színjátszó körödben, akkor volt ilyen képet, hogy Budapesten, Prágában vagy Pozsonyban lesz plakáton a neved színészként?
3: Így fenéd, de hogy volt. Egyáltalán sem, tehát nem érdekelt soha. Még az alatt, az idő alatt sem, ahogy játszottam ugye ott a amatőr színjátszó csoportban, vagy anyummal, a drámaszínjátszóban egy egyáltalán nem. Tehát, hogy annyira távol áll tőlem minden ilyen nemű a jövőbeli terv. Nem is tudtam, tehát jót, azt tudtam azért, hogy ez egy szakma, de tehát, hogy el sem tudtam képzelni, hogy ezt valaki egész életét ennek tudja szentelni, hogy ezt komolyan lehet venni ilyen szinten, mert nekem ez játék volt csak. És hogy majd ezért tényleg fizetnek, esetleg jól fizetnek. Meg a másik meg tudod, hogy így annyira nem is jártunk, hogy mondjam, távol volt tőlünk, ugye Pozsonyi is akkor még 6-7 órányira volt, most már lerövidült 3,5-re, ugye Budapest is azért egy másik ország volt, és nem látogattuk azért nagyobb színházakat sem, filmeket, amit a tévében láttam. Tehát, hogy nem fogalmazódott meg, hogy én ezt szeretem.
2: És ilyen szavaló versenyek, meg
3: az
2: ilyesmi.
3: Az is volt, hát persze.
2: Az természetszerűleg volt?
3: Volt, igen, mert hogy arra rájöttek, hogy nem riadok meg a színpadtól, elme megnyilatkoztatástól, és tényleg azt éreztem, hogy ez olyan elemi részem. Szoktam is mondani, hogy ha minden ember megismerné, mi az ő alkotó eleme, akkor mindenki boldogabb lenne, csak hát más erők mozgatnak minket a világban.
2: De lehet azt mondani, hogy te azóta se veszed ezt a dolgot annyira véresen komolyan? Tehát, hogy ez továbbra is meg tudott maradni játéknak neked?
3: Hú, ez... Én nem szeretem sajnáltatni magam, néha egyébként előfordul nyilván, mert azért mégiscsak érnek fájdalmak a pályán, főleg az, hogy nagyon ki vagy szolgáltatva. És ilyenkor nagyon-nagyon harcol bennem ez a belső világ, hogy kell ez nekem, hogy miért jó ez. De ilyenkor mindig ott van ez a másik oldal, hogy próbálom könnyíteni ilyenkor ezt, hogy de hát úgyis meghalok, most mit sanyargok ezen. Tehát egy ideig tart ez, aztán utána feloldódik minden majd a nagy egységben, a nagy egészben. Tehát most hogy sírva, fájdalommal karöltve szeretném eltölteni ezt az időt, nem. De meg amikor játszom, akkor megszűnik, szoktam is mondani, hogy ég és föld. Tehát olyankor érzem azt, hogy nincs kérdés. De persze nincs olyan nap, hogy ne gondolnék arra, hogy mást kéne csinálnom. Meg hogy szolgálhatnám jobban a világot.
2: Vannak visszatérő gondolataid, hogy a színészkedés helyett jobb lett volna ezt választani, és az mondjuk többször visszatér?
3: Politológiát.
2: Igen?
3: Politikusnak szívesen.
2: Az is játék tulajdonképpen. És azt se kell komolyan venni?
3: Hát most nézd meg, hát milyen ripacskodás megy ott. És, tehát a nagyobb színház nem kell. Tehát én már nem tudom ezeket az embereket komolyan venni, az a nagy drámája ennek a dolognak. Tehát ott zajlik az igazi élet. Hogy ezek a nagy emberek már nincsenek, akiket atyafiaknak neveztünk. Tehát tulajdonképpen még ez is megfordulhatna a fejemben. Csak már késő, azt gondolom, mert most sokat kéne ahhoz megint tanulnom, hogy mi zajlott így a világban, már szerintem most már nem.
2: Na de várjál, hogy ha most te ilyen ambíciókkal fordulnál a politikusság felé, akkor nem lehet, hogy túlképzett politikus lenni.
3: De az tény is való, hogy én reggel este nyomnám a könyveket, hogy fel tudjak zárkózni, hogyha erre a szintére szeretnék lépni. Mert ebben mindig jó voltam, hogy ne találjanak bennem fogást, akkor
2: a felkészültség mindenek felett.
3: Igen, a felkészültség mindenek felett. Meg a pszichológia érdekel, tehát igazából ez a másik nagy vetélytárs. Az, ami úgy minden nap eszembe jut. Hogy nem, tehát, hogy ez egyébként meg szerintem nagyon jól keresett lennék, tehát, hogy szerintem nem tudom, egy pár éve már megfogalmazódott bennem, hogy mi az, ami biztos, hogy kell a világnak, és tehát, hogy nem ülnék otthon, és nem malmoznák a kezemmel, hogy biztos, hogy állandóan foglalt lennék, hogy a pszichológus lennék.
2: A baráti társaságban gyakran előfordul az, hogy valaki neked önti ki a lelkét, mert hogy olyan jó hallgatóság vagy?
3: Igen, van ilyen, de hogy én ebben mindig hittem, hogy ez oda-vissza működik. Sőt, mindig arra utam azokra az emberekre, akiknek csak én öntöttem ki a szívem, és mondtam, de hát én is itt vagyok, és azért nekem is szüksége van arra, hogy te bízz bennem annyira, úgyhogy én nagyon hiszek ebben az oda-vissza játékban. De hogy te pontosan jól mondod, hogy ez a meghallgatni a másikat, hogy ez talán a legfontosabb.
2: És hány olyan közeli barátod van, aki így oda-vissza működik ebben a konstellációban?
3: Azért szerencsés vagyok, mert minden országon van azért 2-3 emberke.
2: Ez jó.
3: Igen.
2: Akkor akárhova mész, akkor mindenhol otthon vagy?
3: Hát most ez megint egy ilyen, hogy otthon vagyok, ugye?
2: Hát, vagy akkor ők segítenek az otthon levés érzetében?
3: Annyira, az nekem nincs meg nagyon. Mert ezt állandóan keresem, ez egy élettémám szerintem, hogy hol van az én otthonom. És akkor igazából úgy tudom megnyugtatni magam, hogy ott van az otthon, ahol én vagyok, és ott vannak, tehát ugye megint beletaláltál, és ezek az emberek. Mert hogy nagyon az otthon érzetet, füleken kívül, ahol ugye anyukám, apukám megteremtette nekünk a fészket, még nagyon úgy nem találtam meg.
2: Volt egy ausztrál barátom, akivel így a világot járva egyszer találkoztunk, és aztán többször is, és ő mondta azt, hogy ha sokat utazol a világban, nyilván ez inkább férfiakra működik, sokat utazol a világban, akkor minden országban, ahol vagy, válasz magadnak egy sört, és amikor megérkezel, akkor azt ott, ha kibontod és megiszod, akkor rögtön otthon fogod érezni magad. Hát azt gondolom, hogy mondjuk Szlovákiában, meg Csehországban sört választani, az nem olyan nehéz, de talán még Magyarországon is ez még könnyen kivitelezhető, de szerintem a barátok azért ennél jobbak.
3: A barátok ugye nagyon sokan mondják azt, vagy úgy közelítik meg a témát, hogy ahol munkát adnak neked, ezzel sem leszek beljebb, mert tulajdonképpen mind három országban van munkám, barátaim vannak. Hát szerintem, ahol kialakítom a kis fészkemet én is, majd ott talán meg tudok nyugodni. Reméljük.
2: Mondtad ezt a munkadolgot, én jól tudom, hogy a 2007-ben készült A kísértés volt az első filmed, amiben a Sztárek Andrea, Kasszás Attila partnere voltál, és a Rozgonyi Ádám rendezte?
3: Itt Magyarországon?
2: Igen.
3: Hát, hogyha te mondod, akkor biztos olyan van.
2: Ne tegyél rám ilyet, terhet, kérlek.
3: Mert ez évszámokban,
2: mert ez még a Bakerman előtt van évszámilag is.
3: De én úgy tudom, nem a Mázli volt, a Mázli hanyas volt.
2: A Mázli az 2008-as volt. Tehát mi először személyesen a Mázli kapcsán találkoztunk, de én úgy emlékszem, hogy a Mázli előtt már volt a Bakerman, és a Bakerman után jött a Mázli csak.
3: És mikor volt a Verebes film, Páter Sparó, ami nekem az egy, ugye, ami a leg...
2: Azt szerintem utána volt, nem lehet, hogy utána volt. Most nincs előttem a teljes filmográfiát, bocsáss meg, mert ugye, hogy most már nem is 60 plusz.
3: Látod, most le is szidlak téged.
2: Igen, mert nem, akkor ugye nem 60 plusz, hanem 70 plusz a filmográfiát.
3: Csak igen, nem akartam így sem közbeszólni.
2: Csak rosszul tudja a nemzetközi adatbázis. Mindegy, igazából az érdekel engem, hogy amikor először megtalált Magyarországon a kamera, az neked milyen releváció volt?
3: Hát azért, most nem azt akarom mondani, hogy tudtam én ezt, előbb-utóbb már ez lesz.
2: De... Szerintem lehet azért az embernek ennyire egészséges az én tudata.
3: Nem, ezen sem gondolkoztam, de tehát, hogy igazából ez benne volt ugye a pakliban, hogy ha már Szlovákiában elindult, akkor miért ne indulnál Magyarországon? De hogy most, ahogy mondod, lehet, hogy neked van igazad, mert ugye én akkor... Szolnokon voltam, és ott ismertem meg Sztárek Andreát és Rozgonyi Ádámot.
2: Mert én úgy tudom, hogy az Időjós, igen, a Pácban, az mintha utána jött volna.
3: Igen, és előtte voltak szlovák.
2: De azok inkább ilyen kisfilmek, vagy ilyen vizsgafilmek?
3: Nem, a Konyecsná Stanica, ami ez egy ilyen, hogy is mondjuk azt az állomást, ami az utolsó állomás, végállomás. A végállomás volt az első. Mert ott még az egyetem alatt csináltam. Uh-huh. Úgyhogy ez volt a legelső. De igen, a kísértés az, amikor az Attilával találkoztam. Igazad van. Jó, felveszlek krónikásomnak.
2: Köszönöm szépen.
3: Anyukám mellé.
2: Udvari kobzosom legyél.
3: Igen, igen. Úgyhogy igen, és tudod, az volt, hogy a nagy váltás akkor volt, amikor én leszakadtam a Szolnoki Színházról. Igazából nagyon köszönöm Szikora Jánosnak, hogy így meghallgat, vagy nem, hogy meghallgatott, hanem behívatott magához az irodába, és azt mondta, hogy válasz színház, vagy film. Tehát a legnagyobb tisztelettel vagyok felé, hogy ezt a kérdést feltettem, mert hogy ő azt akarta, hogy válasszak. Uh-huh. És akkor ezt én nem szeretem, amikor így diktálnak nekem, amikor ennyire megmondják azt, hogy akkor választanod kell két olyan dolog között, ami szerintem egy kalap alatt megfér. És hogy ő indította be bennem ezt ilyen elemi erővel, hogy még inkább biztos voltam abban, hogy szabadúszó szeretnék lenni, és a film irányába indulni.
2: És akkor gyakorlatilag, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, akkor 2008-2009 két évében majdnem, hogy 10 filmed van így a filmográfia szerint. Tehát, hogy ez akkor így egyik pillanatról a másikra így betöltötte a naptáradat?
3: Igen, és aztán utána ez így kikopott.
2: De pont ezt akarom megkérdezni, mert hogy egyébként a filmográfiát szerint folyamatosan évente 2, minimum 3 filmed van, de akkor ez, hogy ez a filmográfiában így jelenik meg, azért itt van a nézők elől eltűnt hosszú szünetes periódus, amit az évszámok, a filmek megjelenési évszámai nem adnak vissza?
3: Nem voltam pontos, igazából Magyarországról koptam ki akkor, vagy tűntem el. Hogy volt egy olyan, amikor ugye Szolnokot ott hagytam, mondván, hogy akkor most majd szabadlábon szeretnék létezni, és akkor én ültem nagyon sokáig otthon. Az nem volt egyszerű. Aztán beindult, és utána jöttek a csodálatosabb magyar filmek. És akkor rájöttem, hogy most egy kicsit ki kell vannom magam a forgalomból, tehát hogy ott is volt egyfajta ilyen, ott volt egy ilyen tudatosság bennem, hogy hát nem hiszem, hogy én ilyen sorsra vagyok hivatott. És akkor jöttek, a szláv terület megmentett.
2: Mondtad az előbb, hogy tettél egy utalást rá, hogy tudtam én ezt, tehát hogy te rögtön tisztában voltál vele, hogy mennyire szeret a kamera?
3: Hát most úgy felismertem. Jó, Jézusom, hogy mondjam, tehát, hogy...
2: Hát őszintén, ahogy szoktad. Hát.
3: Igen, tehát, hogy ezt láttam azért. Jó, mert őszinte leszek, tanítok ugye filmezést, és ugyanúgy mondom, hogy a pozitív dolgokat is észre kell vennetek, és a negatív dolgokat is, nem csak magatokat szapulni, de ugyanúgy dicsérettel lenni magatok iránt is. És észrevettem, hogy fotogén vagyok. Tehát inkább ezt mondanám, hogy a fiziognómiám, vagy a Jéz, most nem tudom, hogy ez a szó magyar vagy szlovák értelem, proporció. Proporciók. Hogy azok az úgy adottak. Az egy másik dolog, hogy az érzékenységem is, és most már tőlem fog függni az, hogy ezt a dolgot milyen szépen fogom tudni majd pengetni, mennyire leszek hamis, milyen hamis hangokat fogok adni, vagy ezt tudom majd csiszolni. De igen, arra rájöttem, hogy van hozzá érzékem, és ugye nagyon segített nekem az első rendezőm, a Jiří Chlumský, aki nagyon sok erőt adott, tehát hogy én ott csináltam a kis dolgaimat, ahogy én éreztem, és ő pedig irányított olyan szinten, hogy visszajelzéseket adott, és ez nekem nagyon pozitív volt, mert bátorságot is adott. Nem kicsi nyusziként indultam el, hogy jó ez, amit csinálok, vagy nem, hanem hogy úgy olyan nagyobb erővel, nagyobb léptekkel tudtam ez irányban indulni.
2: Ugye csinos dekoratív személy vagy, és az, hogy és ugye a rendezők azért elég sokszor számítanak rád ledér vagy jelmez nélküli jelenetekben.
3: Most is? Képben vagy annyira, hogy most tudod, hogy megnézted az összes 70 filmet?
2: Azt nem, az összeset nem néztem meg, mert van, ami hivatalosan Magyarországon nem is hozzáférhető, de hogy akkor mondjuk így, hogy a pályád indulása elején is többször ez előfordult, hogy ezt így nehéz volt megemészteni? Adtál vissza forgatókönyvet, ami már túl explicit volt, és azt mondtad, hogy köszönöm, nem?
3: Na látod, most se nem ismernélek, akkor azt mondanám, hogy most már belefáradtam ebbe a kérdésbe, hogy annyiszor megnyilatkoztam ez ügyben, hogy egyszerűen nem érdekel, hogy olvassák el.
2: Azt vártam.
3: Tényleg, látod, milyen vagy. Egyébként a gazdpodám, hogy színésznő vagyok, tehát, hogy minden oda tartozik. A testem, lelkem elválaszthatatlanul dobom oda ennek a dolognak. Az, hogy ugye, és az is ott van, hogy a világ azért változott olyannyira, hogy felhasználjak nagyon előszeretett módon az, hogy kifotóznak, az, hogy levideózzák, ez van. Uh-huh. És tudod, bennem volt egy olyan, hogy most ez egy kérdés, hogy most megfeszülök, és akkor ők győznek, vagy úgy vagyok, akkor jó, akkor használjátok fel. Tehát, hogy én majd magam szerint fogok ezügyben eljárni. Uh-huh. Nem akarok már jobban kitérni erre, de
2: jó.
3: De nyugodtan beolvastatod a nyilatkozataimat a ügyben.
2: Direkt nem nyomtattam ki őket. De hogy például a diákjaidnak az oktatás kapcsán mondjuk az intimitás koordinátor, mint új szakma fontosságáról beszélsz?
3: Egyébként igen, mert ez azért nagyon foglalkoztatja, és főleg ugye a lányokat. Uh-huh. És azt gondolom, hogy fontos is erről beszélni, mert pont ez a lényeg, ahogy mondtad te is, hogy nálam is nagyon sokszor kihasználták ezt. Most már nem tudnám azt mondani, hogy mindent úgy csinálnék, ahogy csináltam, mert mellettem sem volt senki, aki, vagy az iskolámban sem volt olyan személy, aki erről beszélt volna, és a környezetemben sem volt olyan, aki azt mondja, és még akkor ügynököm sem volt, amikor a leginkább kihasználtak. Uh-huh. Most már ugye beleírjuk a forgatókönyvekbe azt is, hogy mit szabad, mit nem. Az, hogy kényszeríthetnek, vagy nem kényszeríthetnek. Volt olyan magyar rendező, aki egyszerűen lelkileg nagyon erősen a tudatomra adta, hogy most ő haragszik és nehezten rám. Tehát, hogy ilyen lelki nyomást gyakorolt. Volt olyan is, hogy...
2: Akarsz róla beszélni.
3: Hála jó Istennek nem jártam pszichológushoz, mert meg tudtam magammal beszélni, és mondtam, hogy majd ezek felett az emberek is felett is valaki egyszer csak majd pálcát fog törni. Tehát, hogy volt olyan, aki fogadkozott, hogy most felvesszük csak azért, mert máshogy nem tudjuk felvenni, de ez természetszerűleg nem lesz benne a filmben, majd ezt úgy álljuk össze, volt, tehát, hogy Jézusom, volt olyan, ezt kezdte nevet, lehet, hogy ki is mondanám. Akárcsak nem akarok úgy megjelenni majd a hasábok oldalán, de egyébként ez az ember meg is érdemelné, és akkor én a filmszemlének is, a filmszemlét is kértem segítségül, hogy ez az ember le akarja vetíteni ezt a filmet, ahol én anno a főszereplője voltam ennek a filmnek, és hirtelen majd más lett, és benne hagyta az én mesztelen jeleneteimet. És semmi. Tehát, hogy itt ez ilyen süket fülekre talált. Uh-huh. Abszolút.
2: És úgy érzed, hogy akkor ez most már, amit napjainkban élünk, azért ez egy más világ, mint ami akkor volt?
3: Nem. Egyébként, vagy hát nem. Inkább úgy fogalmaznék, hogy velem kapcsolatban, mert én most már erre azért figyelek. Uh-huh. Azt gondolom, hogy az is egy más élethelyzet, amikor te bekerülsz kis tapsifülesként, ugye, és nem védelmez senki, és jóhiszemű vagy, és azt gondolod, hogy majd eme szakemberek irányítanak, és mindenki jó indulattal fog feléd irányulni, és nem akarnak kihasználni. Most már nem tudnak átvenni. Fú.
2: Keményen tárgyalsz?
3: Meg ugye, tehát igen, egyrészt én is, és ugye vannak ügynökeim, akik, uh-huh. akik most már ezt a piszkos munkát, a véres munkát elvégzik. De hogy most már nem tudnak levenni a lábamról a rendezők sem, vagy nem tudják megindokolni, hogyha én ezt nem érzem. Uh-huh. Tehát ebből szempontból most már acélozott vagyok. Nem tudnak elcsávítani ilyen téren, de akkor tudod, az van, hogy én nagyon emlékszem, amikor azt mondtam, hogy én mindent megteszem, mert mint olyan értelemben, hogyha kérnek valamit tőlem, ami beletartozik ugye a szerepem szerint a helyzetbe, akkor azt megteszem, mert nem akarok az lenni, aki megfutamodik a feladat elől. Uh-huh. Most már így átlátok sokszor az embereken, és most már azért ismerem is ezeket az embereket, tudom, ha milyen hír járja.
2: Ismerlek, jó
3: mazár. Házuk táját, tudod. Igen.
2: Említetted, hogy a Szikora János kényszerített döntés elé, és aztán valóban volt egy hosszú szünet, hogy nem voltál színpadon, de most a közelmúltban mégis visszatértél.
3: Visszatértem, de hát visszatértem.
2: A Törőcsik Mari mondta nekem azt, hogy nem nekem mondta, csak ott voltam én is mellette, és ezt én mindig tőle idézem, hogy színész csak színpadon lesz az ember.
3: Vitatkoznék.
2: Jó.
3: Ha szabad. Ez is egy igen, tehát hogy
2: Mert ugye a színházi színész, meg a filmszínész, az sokszor nem ugyanaz, és ugye sokszor látunk a filmekben is olyan alakításokat, amikor valaki túljátsza, tehát hogy nem a 42. sor közepének kell játszani, hanem a 2,5 méteren belül optikával felszerelt kamerának, és az nyilván más színészi kelléktárat igényel.
3: Pont ez, tehát hogy mondhatnám azt is talán, hogy én azon színészek előtt borulok le, akik itt is jók, és ott is jók. Mert hogy egészen más jelenlétet igényel és felkészültséget a film, és mást a színház. Én soha nem szerettem ezt a megkülönböztetést. Azt sem szerettem, amikor azt mondták, hogy a filmszínészet a semmi. Akkor miért van olyan, hogy ennyien elvéreznek, ugye? Azt sem szeretem, amikor azt mondják, hogy a filmszínészet az igazi, ja, akkor mutatkozz meg tényleg egy óriási nagy teremben, ahol tényleg meg kell szólaltatni az utolsó sorban ülőket, vagy hogy érezzenek, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy miért nem tudunk csak megint arról beszélni, miért kell megint megosztanunk ugye a közönséget is. Azt Aha. gondolom, hogy az az igazán jó színész, aki itt is, ott is hely tud állni. Ráadásul azt is mondanám, hogy egy jó színész nem egy-két, tehát hogy inkább pontosítok, tehát hogy nem egy-két év alatt derül ki az, hogy ki az a jó színész.
2: Aha.
3: Évtizedek kellenek hozzá. Mert mondhatjuk azt, hogy valaki tényleg első filmszerepével, nem tudom, fesztivál sikert aratott, vagy díjat hozott el. Még az sem jelent semmit, és ebben tényleg igaz, hogy nem derül ki, hogy mennyire jó az a színész. Mert lehet, hogy pont az alkatához miért szerepet kapott. De mi van az akkor, amikor már nem az önmaga karakterét kell eljátszania, hanem egy egészen más karaktert, ugye? Tehát, uh-huh. hogy aki fent tud maradni, esetlegesen feljebb is tud kúszni. Tehát az számomra az igazán jó színész. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mindkét helyszín az erős színészetet igényel.
2: Nehéz váltani a kettő között?
3: Nagyon. Nagyon, mert...
2: Mi a legnehezebb benne?
3: Hát úgy akkor könnyű, hogyha trenírozva vagy mindkét szintéren, hogyha ez is, az is van az életedben. Én sokkal inkább izgulok, hogyha színházban vagyok. De most, hogyha jó, most mondjuk ilyen, azért is mondom ezt, mert én sokáig nem voltam színházban, és a szlovákul kezdtem el játszani ismét. És az ószlovák nyelv volt az egyik, a másik pedig ugye Molière modern változata, vers. És az is egészen más, mint hogy az anyanyelvemön szólaltam uh-huh. volna meg. Tehát én ott minden egyes... hogy is mondják, előadás előtt, tehát, hogy pokorra kívánom magam, hogy ezt...
2: Nagyon miért? Nagy tud lenni a Pozsonyi Nemzeti Színháznak a színpada?
3: Kis térben játszunk, de tudod miért? Mert ott a hibázási lehetőségek száma sokkal nagyobb. Mert ha elfelejtek valamit, elrontok valamit, akkor nem tudok annyira improvizálni, mint hogyha magyar nyelven, ugye. Ott nagyon, nagyon oda kell figyelnem arra, hogy ne legyen akcentusom. Tehát, hogy sokkal nagyobb jelenlétet igényel, tehát nem csak a színészetre kell figyelnem, hanem arra is, amit mondok, és ahogyan mondom. Tehát, hogy ez is sokkal, tehát ott végig kell vinned egy erőből az egész darabot, míg a kamera előtt, ugye ott az a nehézsége, hogy ott öt percet, egy percet, 30 másodpercet, vagy nagyon fókuszált jelenlétben, és utána meg egy órát hever észre valahol, és aztán azt mondják neked, hogy na, egy perced van arra, hogy felkészülj, és ugyanolyan felhevült állapotban kell folytatnod. Uh-huh. Tehát igazán más belső állapotot igényel mindkettő, és az energiáiddal kell játszani. Biztos azért vagyok vérnyomás problémás, mert arra szedem a kis piruláimat.
2: Nem, nem is hogy... akarom ezt elhinni.
3: Régen, de ezt egy... Szerintem más, az első szerelem az emelte fel az egekbe a vérnyomásom.
2: De azóta már ez is rendben van.
3: Mármint mi? A menő szerelem?
2: Igen.
3: A szerelem igen, de...
2: Jó, helyes.
3: Igen. Szóval más, és én ezt annyira nem szeretem, amikor így most így nem is, tehát a Törőcsik Mari előtt is szintén leborulok, de hogy miért kellett ezt mondani, hogy az az igazi színész, aki, hogy is mondtad, hogy aki a színházban.
2: Nem, ő azt mondta, hogy színész csak színházban lesz az ember.
3: És ez sem igaz, hát most, na, így.
2: Pedig hát ő is ismerte mind a két oldalát egész fiatalon kezdve, ugye ő is előbb a kamerák előtt bizonyított, mint mielőtt még a színpad igazán.
3: Igen, de hát ez az ő igazsága, nekem meg máshol van az igazságom.
2: Nyilván mások a korok is, amik jellemeznek benneteket. Vannak a színházzal kapcsolatosan olyan pillanataid, amikor azt mondod, hogy mégis inkább vissza kellene menni a kamera felé?
3: Hát pont. Tehát, hogy én nagyon, tehát, és nem tudom, hogy a lelkületem miatt van ez, hogy annyira nem szeretem ezt a azt érzem, amikor színpadon vagyok, hogy exhibicionistább vagyok. Tehát nekem sokkal intimebb, amikor filmezem például, hogy én nekem ez annyira nem jó az a megmutatkozás, hogy eleve ott van a néző. Uh-huh. Hogy nem szeretem, de ugyanúgy, hogy show műsorokban sem nagyon szeretek részt venni, nem szeretem azt, amikor akkor tőlem kérnek, hogy mondj ilyen forgatásból történeteket, és akkor elkezdek, tudod, itt sztorizgatni. Például ebből is látom, hogy ez nem én vagyok, és azért szeretem talán a filmezést jobban, mert az sokkal inkább intimebb. Ott tőlem függ az, hogy mennyire dolgoztam előre, mennyire építettem föl magamba, tehát sokkal intimebben zajlik ez az egész. Introvertáltabb tudok lenni, amit én nagyon szeretek. Meg ugye a kamera is olyan, és a stáb, és azt érzem, hogy ott meg ez a megmutatkozás van színházban, hogy most úgy kiáll, igen, és talán ez, hogy kiállok a színpadra, és elválaszt engem ez a tér is, ugye a közönségtől. Uh-huh. És szerintem nekem ez is fáj, hogy nekem akkor is ott, akkor nagyon meg kell mutatkoznom, meg kell felelnem, ez a másik a megfelelés, és akkor ott majd a nézőközönség akkor úgy tapsal jutalmaz. Lehet, hogy nem is kéne tapsolni, lehet, hogy az is jobb lenne, hanem mindenki hazamenne szép csendesen. Igen, látom. Most, hogy előbeszélünk, hogy lehet, hogy
2: kedves
3: hogy...
2: hallgatóink, Kerekes Ricva újra definiálta a színház fogalmát.
3: Hogy ez is miért van, tudod, és lehet, hogy nekem ez is ilyen fájdalmas, hogy ez ilyen kitett. Kitett nagyon. Mert hogy a művészetek, igen, tehát hogyha megnézzük a képzőművészetet, ugye, az is nagyon szimpatikus nekem, mert ott is, hogy alkot az ember, és nem zavarja őt meg semmi. A filmezés is ilyen. Amikor a zenét alkotunk, az is olyan, hogy szerintem ezek sokkal közelebb állnak hozzám ebben a szempontból.
2: Alfred Hitchcock mondta egyszer, hogy nem hiszem, hogy túl sokat szeretnénk a valóságot látni, akár színházban, akár moziban, csak valóságosnak kell látszani, mert a valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni. Ezzel te egyet értesz?
3: Egyébként egyet tudok ezzel is érteni, minden kell szerintem. Tehát, hogy az embernek vannak olyan periódusai, amikor a valóságot akarja látni, valamikor meg abszolút el akar tőle vonatkoztatni. Tehát ebből a szempontból is én azt érzem, hogy rá kell éreznünk arra is, hogy nekünk most mire van szükségünk. És alkotóként, ha én alkotnék, akkor sem tudnék kiválasztani csak egy utat. Azt érzem ebben. Igen, ezt tudnám mondani.
2: A szakmai elismerések fontosak egy színész számára a pályája folyamán?
3: Ezen is nagyon sokat mondom.
2: Ki tudom mondani a szót, hogy a pályája folyamán, bocsánat.
3: Gondolkozom ezen is nagyon sokat.
2: Mert hogy kaptál díjat Magyarországon, kaptál díjat nagyon sok külföldi fesztiválon is a filmjeid kapcsán, meg Szlovákiában is, meg Prágában is, tehát hogy gyakorlatilag mindenhonnan jönnek elismerések.
3: Kérdések, hogy ez most az egómnak jó-e, ugye? Azt a dicsőségemet legyezi, vagy nem vagyok magabiztos, és azért jó. De ha meg nem vagyok magabiztos, akkor van helyem ezen a pályán.
2: Szerintem tudok mondani olyan helyzetet, ahol nagyon magabiztos tudsz lenni, de az, hogy ennyire fölényeskedő magabiztosság áradna belőled, azt nehezen tudom elképzelni.
3: De ez inkább, ez egy ilyen belső bizonyosság, vagy belső biztonság, hogyha én folyamatosan a díjakról, vagy a díjak felett gondolkodom, vagy vágyódom utánuk, hogy akkor most én a díjak miatt csinálom ezt, vagy az elismerés miatt, vagy azért csinálom, mert mást nem tudok csinálni, mert ahogy mondtam is, az az én alkotó elemem, és akkor is fogom csinálni, hogyha nem fognak díjazni. Vagy tudok én úgy érvényesülni ebben a világban, hogy ne kapjak díjat, és elismere akkor engem a társadalom. Minden egyes, hála jó Istennek, te nem. Istenem, annyira szeretlek. Köszönöm. Mert nem úgy kezdted, hogy nem tudom, magyar filmdíjas, nemzetközi díjas színésznőnk, hogy sokszor van az, amikor bemutatnak, akkor mondják, ugye, hogy Kossuth díjas, Jászai díjas, érdemes művész. Hogy annyira azt érzem, hogy ez most már a része az életünknek, mint hogyha akkor lennék fönt a térképen, hogyha ott sorakoznak a nevem mellett ezek a díjak.
2: Jó, de én azt kívánom magamnak, hogy amikor majd Kossuth díjas leszel, akkor is legyünk olyan helyzetben, hogy be tudjalak mutatni, és akkor majd emlékeztetni foglak ellen, mert szerintem akkor már te is el fogod várni, hogy mondják be, hogy Kossuth díjas. Nem gondolod?
3: De én nem mondom, tehát én ezeken elmélkedem. Uh-huh. Tehát én nem mondom azt, hogy ezeket megvetem, és nem mondom azt sem, hogy amikor jön egy-két olyan hír, hogy most megnyertem nem tudom mit vagy ott, tudod azt a díjat, igen, akkor fú, akkor, hogy így nem beszélek róla, vagy nem írom meg mindjárt anyunak, tudod, igen, ezt. Tehát, hogy persze, hogy megsimogatja az ember lelkét. Uh-huh. De utána persze jön az a másik oldal, hogy ez kell, hogy munkál, vagy ez kell, hogy irányítson engem az életben, tudod.
2: Uh-huh. Ez mint a focistáknál, hogy oké, hogy berúgtad a gólt, de a következő passz, ami számít, mert ha ezt elrontod, és amiatt gólt kapunk, akkor már nem vagy annyira jó, mint amikor a gólt berúgtad.
3: Igen, de még csak ezt sem mondom, mert inkább azt mondom, hogy akkor elhiszed jobban magadról, hogy érsz valamit. Uh-huh. És mi van azokkal az emberekkel, akik tényleg nagyon jók, és nem kaptak soha díjat? Uh-huh. Mert hogy erre is rájöttünk, én is voltam több fesztiválon zsűriben, és azért tudom, sokszor, hogy ez hogy zajlik. Szóval nem mondom, hogy mindig, mert van, amikor egyöntetű valami, vagy van, amikor csak, hát válasszunk már ki valamit, tehát olyan is van, tudod. Uh-huh. Vagy amikor tényleg a nagy tanács tagjai közt tényleg olyan emberek vannak, akik valakinek inkább drukkolnak, vagy adjunk már szegénynek díjat, már olyan sok filmben volt, tehát hogy basszus kulcs, tudod, tehát, hogy én mindenek mögött keresem, tudod, az okokat.
2: A nagyobb tudás nem okoz nagyobb örömet, ugye szoktuk volt mondani.
3: Én azt gondolom, hogy így dolgozzunk, és becsülettel dolgozzunk. De hogy ne várjuk ezt el, hogy most ezért kapunk majd díjakat is, meg a társadalom se várja el, hogy ettől én most jobb leszek valakik szemében. Uh-huh. Mert ez is sokszor van, és ezt akartam még mondani, hogy sokszor van az, és látod, és nekem volt is egy ilyen, amikor kiválasztottak egy filmbe, és már majdnem aláírtuk a szerződést, és akkor csak írt nekem a producer, hogy hát boldog új évet, nem te leszem még a filmnek a szereplője, hanem más, de majd csak találkozunk. És egy olyan lányt választottak, aki akkor nyert meg egy nagy fesztivál díjat. Tehát most erre mit tudok akkor mondani, tudod? De mondjuk jó, hogy ilyen dolgok történtek velem, mert tényleg, mint ahogy mondtam neked, hogy most már sokkal nagyobb a páncélom. Uh-huh.
2: Tehát már nem sebez meg annyira egy ilyen dolog.
3: Annyi mindent átéltem, hogy most már sokkal gördülékenyebb vagyok ebből a szempontból is. Most is történt velem egy ilyen, úgyhogy nem a fesztivál, hanem egy ilyen hasonló fájdalmas dolog. És akkor így megyek tovább is. És tényleg az van, mindig a halálos ágyamat. Ott lebegek, tudod, hogy majd ha ott leszek, ha úgy ér a halál, hogy akkor mi lesz fontos számomra. És akkor mindig arra rájövök, hogy az, amikor azt érzem, hogy nincs ég és föld, hanem ott lebegek, hanem az az állapot, azok az emberek, hogy most itt ülünk, és hallgatjuk egymást, és hogy ilyen csillogó szemekkel figyelsz te is, jaj, és remélem én is. És hogy tényleg az van, hogy ez fog számítani szerintem akkor is.
2: Mennyire tematizálja a hétköznapjaidat a munkád? Tehát van az, hogy mit tudom én, hétvégén nem veszed fel a telefont, vagy este 6 után már, egyébként is úrinőt, ugye este 9 után már nem illik fölhívni, de hogy így bekorlátozod azokat a napszakokat, időszakokat az életedben, amikor a munkával foglalkozom, és akkor egyébként megvan ez az ég és föld közötti levegés?
3: Hajjaj, hát ugye neked sem vettem fel, vagy neked sem voltam hajlandó.
2: De ez teljesen természetes. Hát, mondhatnám azt, hogy a mi régi ismeretségünkre való datálódással azt, hogy nem veszed föl, hiszen mégis itt vagy. Tehát, hogy...
3: Nem vagyok, van egy fóbiám is, az a telefon. Tehát mondtam is, hogy ezt majd elmondom anyukámmal, még a családtagjaimmal sem szoktam nagyon beszélgetni. Az valahogy kirángat engem abból az intimitásból, amiben vagyok így a nap pillanataiban. És tény is valahogy én 6 után nem veszem fel a telefont. Sőt, akkor sem, ha valaki hív, inkább írok neki egy SMS-t, hogy ki vagy és mit szeretné, ha nem tudom, hogy ki az. Úgyhogy ez van, igen, és azt így nem szeretném, hogy így nagyon, igen, az életem rész, tehát a mindennapi részévé váljon tényleg a munka, és úgy vagyok vele, hogyha valaki nagyon szeretne, akkor majd úgy is megtalál.
2: És tényleg. Ha mondhatnánk, hogy a nemzetközi karriered már az létezik, hiszen ugye 3 ország ünnepelt színésznője vagy, de hát ugye most már azért a hollywoodi produkciók is egyre inkább megtalálnak. Tehát ugye, ha csak mondjuk az ellenállást, ugye, amelyik ugye a Jesse Eisenberg, Clemence Poesi, Ed Harris, meg Röhring Géza mellett szerepeltél, meg ugye németül is dolgoztál már, meg ugye most a Tom Clancy, a Jack Ryan sorozat, ugye, ahol John Krasinski a főszereplő. Tehát, hogy most akkor így arccal Hollywood felé ez a jövő?
3: Olyne. Tudod, ez úgy van, hogy amikor ide jönnek a nagy hollywoodiak, akkor mi esélyt kapunk arra, hogy mi is megmutatkozzunk. Ne, ez nekik is jó, olcsó munkát. Jó színészek, olcsón. Hát, ne, nem vágytam soha, nem volt soha tervbevéve. Én mindig mondtam, hogy nagyon szeretek itt a kis területünkön létezni. Európa nekem megfelel bőven, hát hány ország van ugye itt, tehát hogy Németország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, nekem ez bőven elég. És igazából ez, hogy ilyenkor, amikor jönnek hozzánk, akkor mi is helyet tudunk benne foglalni. És ez, és most volt egyébként egy ilyen élményem, hogy most is akartak küldeni egy ilyen meghallgatásra, egy ilyen Auschwitz-i történet, és az volt a egyik kérdés, hogy van-e zsidó a családban, mert azok a színészek előnyt élveznek, és ezen mondjuk megdöbbentem. Ezt ugye régen a nácik mondták, hogy akik ugye zsidó származásúak, azokat emeljük ki, de milyen értelemben, és most itt tartunk más értelemben. Uh-huh. Egyszerűen számomra ez felfoghatatlan. Uh-huh. Most ez egy ilyen friss élményem például.
2: Nem kellemes. És akkor lehet mondani, hogy mondjuk a hollywoodi filmek felé menést azt nem ambicionálod, de nem is zárkózol el előle?
3: De ez nem is menés, hát ez nem menés. Én abban azért nem hiszek, hogy most hirtelen, nem tudom, itt ülök, nem tudom, Pitypang utcában, és akkor utána már írta, ott leszek a Los Angeles-i vörös szőnyegen.
2: De még megtörténhet.
3: Nem is vágyorgom ez irányában, de hát ugye persze, hogy minden megtörténhet. Vagy, ugye mondják azt is, hogy amit te megengedsz magadnak. Megengednek én sok mindent ott bent. Ugye nagyon nagy a fantáziám, amit előszeretettel használom is, mert azért mindent nem tudsz megélni, még így is, hogy azért a szakmámból kifolyólag én sok mindent megélek.

0: nem tudsz, most jó akcentussal beszélsz, vagy nem. Tehát, hogy már ez is egy másfajta jelenlét.
1: Uh-huh. A minap vendég voltam egy podcastban, és ott az Egri Mártával kérdezett minket a műsorvezető, és tudom, hogy nem szeretek a színészek általában ezt a van-e álomszerep kérdést, de hogy például ott a Márta is erről szeretettel beszélt, és így egész csillogó szemmel kinyílt, amikor arról beszélhetett, hogy kapott most egy szerepet, korábban kapott egy szerepet, ahol egy ilyen nagyon gonosz szipirtyót kellett játszani, ami tőle egyébként a személyiségétől távol van, de hogy úgy élvezte, hogy neked van valami ilyen karakter vágyad, amit úgy nagyon szeretnél?
0: Nekem nem. Én mindig tudtam, tehát itt is, amikor kritikusok így mindjárt eldöntötték, tehát hogy másodjára mutatkoztam meg, és már eldöntötték, hogy ilyen vagyok, meg amolyan vagyok, és mondtam, hogy várjatok csak, Timi.
1: Vigyázz csak, főszakács jöztem még az én utcámba.
0: Tehát ugye szép csendben, ha ti tudnátok, hogy még mennyi minden van bennem, hogy ez úgy bennem zajlódik. Mm. Tudom azt, hogy tényleg milyen szeletekből tevődöm össze, és én tudom, hogy azért mindennek eljön az ideje is, és én magam is használok mindent, ami ott van bent. Tehát, uh-huh. hogy nem akarnám, hogy ti szegényebbek legyetek ezáltal.
1: Őszintén köszönjük, leborulunk nagyságod előtt.
0: Tehát, hogy igen, bocsáss meg, úgyhogy ezért mondom, hogy azért még nem tervezek most így hirtelen elpatkolni, úgyhogy még itt minden lehetséges.
1: Nem akarok erre rákérdezni, mert ezt olyan sokszor szoktad egyébként mondogatni, hogy az élet véges valóban, de hát mondjuk olyan vitalitás, meg olyan dinamika árult belőled, hogy így igazából ezt így nagyon nehezen tudom összerakni ezeket a mellékmondataidat a kisugárzásoddal. Úgyhogy meg se próbálom.
0: Ja, mert hogy az antagonisztikus ellentétben áll azon.
1: Föld és ég, ahogy mondod, tehát hogy a véglet, de egyik tényleg ennyire végletes ember vagy?
0: Nem, ez egyben mosódik pont. Uh-huh. Lehet, hogy én nem hiszek abban, hogyha valaki, tehát hogy a föld ég nélkül nem tud létezni, és ugyanúgy. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos mindkettő, de ezt szépen össze lehet mosni. Tehát nem a emek két pontnak a végleteiben gondolkozom, hanem épp csak a határvonalán. Uh-huh. Mint hogy nem szeretem azt sem, hogyha valaki nagyon földhöz ragadt, és azt sem, hogyha valaki elszáll, ugye, és spiri, nagyon spiri, tudod, amit uh-huh. már nagyon, tehát hogy tényleg, amikor így, ez a libikóka is elmozdul, én nagyon, nagyon szeretek egyensúlyban lenni, és hogy ez harmóniaként működjön. De az, hogy a halál, az elválaszthatatlan tőlünk, ezt mindig is mondtam, és ezt így hamar rájöttem arra, hogy erre kell fókuszálnom, hogy egy bizonyos van, az pedig a halál. És ez nekem ilyen megnyugvást is ad. És sokszor helyre tud tenni épp ilyen dolgokban is, amikor mondjuk földhöz vágnám magam, mert most épp egy rendező azt mondta, hogy te nem vagy elég jó nekem, bébi. Most csak, hogy itt maradjak ennél a témánál, vagy olyankor, amikor szakításban vagyok valakivel, megtörtént, és hogy megtörténjen a nagy baj, hogy levetem magam a hídról, például most sarkalatos dolog, vagy bármiben, vagy meghal egy szerettem is, és akkor azt mondom, hogy vége az életemnek, mert hogy ezt a kezdetektől tudjuk. Uh-huh. És én szeretném, hogyha sokkal többet beszélnénk a halálról, és hogyha ez nem lenne tabu családon belül, hogy én most is az anyukámmal beszélek erről, hogy mit szeretne, hogyha elégetném, vagy elásnám. Most. És én ugyanúgy szeretném, hogyha erről beszélnénk, hogy igenis, ez egy fontos dolog.
1: A Bob Hope-ot, amikor a 100. születésnapja volt, akkor így kérdezték tőle, hogy milyen temetést szeretne, és akkor mondta, hogy rád bízom, mondta a feleségének, hogy rád bízom, drágám, lepi meg.
0: De látod, ez meg a másik, hogy ez is nekem, egyébként nekem ez annyira vicces, meg ilyen röhelyes dolog is, hogy valaki megtervezi, hát nem mindegy az már nekem, hogy akkor mi lesz belőlem, hát nem, hát Istenem, most mi van velem, ez a fontos. És aztán, hogy most az enyészetnek leszek, és hogyan majd, szóval igen, és pont ilyen helyzetek tud nagyon segíteni, tudod, és így tényleg azon, na most hogy döntök? És akkor mindig elképzel, hogy mondtam neked is, hogy ott fekszem az ágyban, és hogy a fogatlan néniként mit szeretnék, tudod, és

0: Akkor, amikor mondják nekem, hogy jó, mennyit vetkőztél lányom életedbe, és most mondanám magamnak, hát jó, hát hála jó égnek. Hát, azért volt fizikai tested is. Meg egyébként én nagyon szeretem az emberi mesztelenséget, mert ugye ez is egy tabu nálunk például. Az emberi test szépsége és gyönyörűsége abban az értelemben is, hogy mennyire jól össze vagyunk rakva. És hogyha nem viseljük gondját ennek, akkor jönnek a problémák, ugye?
1: Igen, és legyünk hálásak a Pirellinek, hogy felkértek a naptárra. De az miért csak egy országban jelent meg?
0: Nem tudom, de az is jó időben jött, amikor egy kicsit úgy szükségem volt így kilépni így magam árnyékából, és az nem tudom, de volt is kész. Megy, lépjünk
1: azt
0: tovább.
1: Azt hittem, hogy azért elő fontosabb. Végül is az internet megőriz sok mindent. Egyébként te hiszel a csillagokban?
0: Úgy érted, hogy a horoszkóp? Vagy
1: nem akarom szűkíteni jobban a kérdést, direkt azért.
0: Vagy előre, hogy mi van előre megírva a csillagokban, így is fogalmazhatnánk, hiszek a sorsban, nem hiszek benne. Abban nem hiszek, hogy abban hiszek, hogy valamivel eleve születsz. Jó, most vonatkoztassunk el attól, hogy a genetikádat a szüleid is meghatározzák, vagy az őseid. Abban is hiszek nagyon, hogy van egy ilyen nemzet genetika, az is meghatároz, hogy te magyarként születsz, akkor az
1: mentalitásodra nagy hatással van?
0: Mentalitásodra nagyon nagy hatással van, és hogy a traumáidtól nagyon nehezen tudsz szabadulni, az is előre meghatároz téged. De hogy tudsz tenni ez ellen, az meg már csak tőled függ. Uh-huh. Tehát ott nagyon nem szeretem azt mondani, hogy jó van, lesz, ami lesz, úgyis, mert ez már előre meg van írva. Akkor azt szoktam erre mondani, jó, akkor lehet, hogy az van megírva, hogy te kilépsz ebből, ami előre meghatározott. Hogy igenis, hogy te ellenemész annak. Hogy igenis felfigyelsz arra, hogy vajon miért születtem én ebbe a családba. Ebben már nagyon hiszek, ebben az analizálásban. Uh-huh. Egyrészt érzékenységben is, hogy te a receptoraiddal figyelsz, de hogy empirikus módon is ott vagy, tehát a tapasztalataidat elemzed, és az, hogy igenis ellen lehet menni annak, hogyha te ezt úgy ítéled meg.
1: Mik tudnak segíteni abban, hogy megítéld ezt?
0: Hát ugye ezek a érzéki tapasztalásaid, és az, hogy részt veszel, tehát az érzékeid, de az agyaddal is jelen vagy. Tehát itt megint elválaszthatatlan nekem. Mert az sem jó, hogyha belemerítkezel teljesen érzelmileg, és akkor benne, tehát megint egy fogságban vagy, de az sem, hogyha racionalizálsz mindent. Mert az analizáláshoz, ahhoz kell a racionál, tehát az ész, az kell. És én szoktam sokszor, amikor lefekszem, akkor szoktam analizálni a napomat is, hogy érzelmileg mibe kerültem bele, és akkor érzelmileg mi nyelt el, vagy minek tudtam ellenállni. De sokszor hagyom magam, hogy érzelmileg mit érzek. Tehát, hogy ez kell, hogy beleenged magad, így is, úgy is. Így értem, és hogy meglásd azt, vagy felismerd azt, hogy a szüleid hogyan élik az életüket, hogyan viszonyultak hozzád, az meg már csak úgy megy, hogyha analizálsz, az, hogyha meg tudod nézni az, hogy te hol voltál ebben a történetben, így.
1: De hogy ezt nem kell mindig és folyamatosan?
0: De.
1: Igen? És ez nem nagy teher, hogy mindent mindig ki kell elemezni, analizálni?
0: Ugye, amikor pillanatok vannak, akkor tehát erős beszéltem, hogy sokszor van az, hogy így elereztem magam, és belereztem magam. Ott van a dolognak a szépsége, hogy amikor a másikra tudsz fókuszálni, és mered, itt a bátorságról van szó megint, hogy mered beleengedni magad. Mert lehet, hogy fájni fog, de lehet, hogy olyan égető gyönyörérzés lesz, ami tovább tud téged repíteni. Tehát, hogy beleengeded magad, majd utána elég idő lesz arra, hogy te analizáld ezt, hogy ez mitől volt olyan csodálatos, gyönyörű, mitől élted meg ezeket a magaslatokat. Igen. De azért mondom, hogy nem az életed minden pillanatában.
1: És nem az életed minden pillanatát kell analizálni utólag? Tehát valamit ugye el lehet engedni.
0: Persze, meg amit már megtanultál, vagy amivel már kiléptél, azt már nem analizálod. Uh-huh. Csak ami egy pici ilyen kis kitüremkedés, vagy úgy érzed, hogy, hogy itt most ezt így megborzolt a te lelki állapotodat, hogy ez most miért van? Uh-huh. Vagy úgy érzem, hogy nem valami megtörte a harmóniát. Akkor szoktam például. Uh-huh. De ami valami egyértelműen csodálatos és szép, akkor azt már nem kell, mert már azon is túl vagyok, az, hogy miért olyan szép. Uh-huh. De hogy szerintem, ahogy az ember tudjon fejlődni, ez elengedhetetlen. Az is, hogy én hol vétettem hibát. Mert úgy nem tudsz fejlődni, hogyha nem teszed meg ezt.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az említett százalék ledolgozásának gondolatával érkezett el a pillanat, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönöm Kerekes Vicának, hogy elfogadta a meghívásomat, és csilingelő hangjával megtöltötte a Manna FM hullámhosszát. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetőségem van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért továbbra is külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Társadalmi célú hirdetés.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. Vizsgálják a választás után odaítélt állami támogatásokat is. Megtisztították a fekete köröst a szennyeződéstől. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormányhatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte szintén a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A terjedés megakadályozására telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Egyelőre horgászati és halászati tilalom érvényes a folyó magyarországi szakaszán, és tilos fürdeni a Gyulai és a Dobozi Szabadstrandnál.
2: Időjárás.
6: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőség kosara, ami még üres, és arra vár, hogy megtöltsük jófajta tartalommal, ma éppen talán lekvárral. Ez az apropója a következő beszélgetésnek, aminek a vendége Ács Bori gasztró újságíró lesz. Olvastam egy cikkét, ez pont a lekvár készítéstől szólt, gondolom ennek mentén beszélgetünk mindenről, és ez így is lett. Zene, aztán érkezik hozzánk Ács Bori.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ezt a felkomba mondtam, még üres a Bőség kosara, és most mindenféle jóra való dologgal igyekszünk megtölteni. Olyan dolgokkal, amelyek most is, meg ősszel, meg télen, meg tavasszal is jók. Lekvárról beszélgetünk, tartósításról beszélgetünk, és minden másról beszélgetünk, ismerve vendégemet Ács Borit, gasztronómiai újságírónak, kimondtam ezt a titulust, beszéltük meg. Ez vagy, kezdjük is úgy, Bori, hogy hogyan talált meg téged? Nyilván nagyon sokszor elmondtad, de valaki mert talán még nem tudja, a gasztronómia ilyen irányú szeretetet téged.
2: Sziasztok! Úgy talált meg, hogy elkezdtem főzni, mint hogy mindenki, amikor elköltözik otthonról, és összeköltözik az élet első szerelmével, én esetemben ez történt, akkor elkezdtem neki főzni.
1: Elvárás volt különben, vagy főzzél? Vagy csak
2: hú, de belekérdeztél rögtön, mert ez már rögtön egy ilyen kapcsolati kérdés.
1: Nem megyünk mélyebbre. Csak az, hogy általában a fiatalok, hogy nem főznek, ide fogok kiukadni majd, meg nyilván akkor fiatalon megtalált életet, szerelmét, csak ő várta, vagy szerelme?
2: Ösztön volt inkább.
1: Na, rossz volt ez az, hogy elvárás neked, szerettél.
2: De tök jó kérdés, sose gondolkoztam még rajta. Ösztön volt inkább, tehát az, hogy ugye nekem anyukám egész életemben állandóan főzött, most is folyamatosan etett mindenkit, aki a közelében van. Tehát ez egy ilyen öröklődő dolog, hogy akit szeretünk, azt meg kellett etnünk, és ez egyszer csak abban a helyzetben voltam, hogy nincsen ott más, aki ezt elvégezze, úgyhogy nekem kell ezt a feladatot.
1: És könnyen ment az elején? Vagy tanulni kellett?
2: Tanulni abszolút, nagyon. És akkoriban még azért sokkal nehezebb volt tanulni szerintem, mint most. Tehát nem volt ez a végtelen tudás, ami most az interneten azóta elérhető. Tehát most bármit, még a legegzotikusabb távol-keleti ételt is megtanulhatod a YouTube-ról, akkor azért ez nem így volt. Akkor az első blogok voltak, még csak 3-4 magyar nyelvű gasztroblog volt, meg a külföldi.
1: Nem írtak remek szakácskönyveket, hogy mit, hogyan kell képillusztrációval, ugye?
2: Volt azért szakácskönyv, de hát azért egy horvát Ilonából ember legyen a talpán, aki megtanul főzni. Szerintem mindenki azt kapja, ugye, amikor elköltözik otthonról, de szerintem nehéz megtanulni belőle főzni.
1: Hát, abból kimondottan nehéz.
2: Mert nem pontos, nem magyaráz, szóval nehéz. És akkor igen, tehát ahogy kell, én estem, keltem, buktam a főzésben, de valamiért borzasztóan megszerettem.
1: Na és hány éve számítod magad aktív főzőnek? Tehát amióta a konyha...
2: Hát 20, mióta elkezdtem otthonra, ez 20 éve van, és 15 éve írok is róla.
1: No, majd írok róla, tehát át is kötötted nekem. Ugye én olvasom az írásaidat, a könyvet ezt nem olvastam, nem akarom azt kamuzni, hogy olvastam, de fölkeltetted az érdeklődésemet, utána néztem, az meg lesz. Viszont olvastam egy hát a legutolsó írásod volt talán, ugye ez az ribizli lekvár.
2: Igen.
1: Ugye amikor velem szembe jött velem, hogy veled is szembe jött egy rekesz ribizli, ugye az egész úgy kezdődik, hogy manapság tényleg a gyümölcs az ára az egekben. Be van, hogy kinek van befőzni, de az otthoni a sokkal jobb. Tehát ott álltál a gangon, a teraszon, az ajtóban egy ribizlivel.
2: 7,5 kiló ribizli. Felhívott egy kolléganőm, újságíró kolléganőm, a Nemes Nóra, aki éppen megmentett egy termelőt. Tehát az egész egy ilyen nagyon jó történet, vagy hát nagyon jellemző történet a mai gazdasági helyzetre is, hogy egy termelő úgy járt, hogy 50 kiló gyümölcséért valaki nem jött el, és hirtelen el kellett valahogy osztogatni a fillérekért. Aha. És ugye amúgy szerintem a ribizlinek egy ilyen kicsi dobozka ára valami borzalmas összeg, és akkor ez egy ilyen nagyon tényleg fillérekért lehetett megkapni, és akkor így azt mondta nekem ez az ismerősöm, hogy hát ezt meg kell mentenünk, ezt a ribizlit, és akkor ez tényleg egy ilyen akció volt, és ő rögtön, de autóval vitt mindenkihez, nagyon-nagyon aranyos volt, és akkor hát ez egy szombat délután volt, de muszáj volt hirtelen valamit kezdeni. Ugye én abból jövök, hogy nekünk szüleimnek van kertje Somogy megyében, és ott rengeteg gyümölcs termett régen, és a klímaváltozás most teljesen egy ilyen csapást mért a kertünkre, és nagyon kevés gyümölcs van évek óta, és azóta hiányzik ez a dolog, hogy mindig, tehát megszoktam azt, hogy a nyakamba szakad egy rekesz gyümölcs, mert hogy régen is így volt, csak akkor anyukámmal nekiestünk, pucoltuk, meg ő befőzte, én mindig csak a pucolásban vettem részt. Tehát ennyiben egy ilyen teljesen természetes helyzet volt, hogy itt a gyümölcs meg kell csinálni. Csak ugye a befőzés részét azt nem én szoktam, én csak narancslekvárt szoktam amúgy főzni, azt szoktam minden télen, mert azt viszont az édesanyám nem csinál, viszont nagyon szereti. És akkor ez egy ilyen gesztus, vagy nem tudom, hogy akkor azt én csinálom.
1: Hasonlóan még egy kérdés, hogy melyik az a gyümölcs, ami nagyon most már nem terem, mert a klímaváltozás beleszólt az életében.
2: A sárga barackka a legrosszabb.
1: Nekem helyzet. Egy darab nem volt, itt Zuglói a kert, de egy darab nem volt, az igaz. Cseresznye se volt, az a Pilisben van egy telek, az se volt. Ez tartós lesz szerinted?
2: Szerintem én nagyon félek tőle. A cseresznyénk is nagyon rossz állapotban van, a megy is, pedig az a legnagyobb kedvencünk. Az azért valamennyi volt, de mert abból ilyen többféle fa is van a kertben. Sárga barack évek óta nincs, pedig azt a, ugye hát a gyerekek azt szeretik persze, a legjobban.
1: Az a magyar legmár. Azt képzeld el még egy infozenék előtt, hogy amikor franciaországi borászok Svédországban keresnek területet, hogy hova mennek fel majd a szőlőtőkéikkel. Ez nem olyan vidám téma. Ennél vidámabb témákkal folytatjuk, majd most zenélünk egyet, aztán folytatjuk Ács Borival a lekvárokon. Sőt, hát kész tények és kész lekvár elé is lesz állítva. Annak ellenére, hogy nem vagy nagy lekvárfőző, édesanyját a nagy lekvárfőző, most már tudjuk, hogy miért is született a Ribiz lekvár, és mindjárt hallgatunk arra is, hogy hogyan készült. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. A vendégem Ács Bori, gasztronómiai újságíró. Most jobban ki tudtam mondani, mint az elején, hát ebbe belet. Gasztró újságíró, az nem jó?
2: De jó,
1: jó
2: is.
1: Jó, oké, akkor az összen. No, ott a, ami nagyon tetszett, ahogy leírtad, én szinte láttam azt, hogy ülsz, az idővel volt kapcsolatban a mondat, meg az, hogy nem csökkent és nem növekedett arra. Itt a készibe, vagy a, hát még a feldolgozatlan, meg a lecsumázatlan, meg a, tehát valami iszonyatos munka ribizit csumázni, vagy
2: iszonyatos.
1: Hogy hívják ezt?
2: Nagyon,
1: 7
2: nagyon.
1: 7,5 kilót meg
2: igen, nagyon. Valamiért még a megymagozást én sokkal jobban kedvelem, mert az valahogy egy picit látványosabb.
1: Van gép, ez a megymagozógép?
2: Nincs. Mi ezt mindig azt is kézzel csináltuk, de azt valahogy látványosabb, ez a ribizli, ugye válogatni is kell, szemezni is kell, oda is kell figyelni. Én ugye például a rutinból egy idő után mindig elrontom, hogy hova dobom a szárat, hova dobom a ízet, elkezd összekeveredni.
1: Mennyire egyek vagyunk, te jó Isten.
2: Ugye közben nekem 3 gyerekem van, tehát ez az jelenti, hogy ott ők közben nyüzsögtek, kértek enni, kértek inni.
1: Nyakig megyes vagy.
2: Nyakig törő, ribizlis voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy nem, hogy ezt nem szakítom félbe, tehát hogy megmakacsoltam magam, hogy már pedig én ezt most csinálom, de azért az azt jelenti, hogy mentálisan közben még 3 felé voltam, és fürdettem meg, nem tudom mi.
1: Hány óra volt kb. Mire mindet lecsumáztad?
2: Hát az úgy nézett ki, hogy egy játszóterezés után álltam neki este 7-kor, és olyan évfélkor álltam föl, és akkor még őszintén szóval maradt egy icipici másnap reggelre, amit egyszerűen ott hagytam, mert már annyira fájtálhatom, hogy nem, és akkor másnap reggel fejeztem be, tehát így ez ilyen 4 óra.
1: Receptet igen. Néztél, vagy saját kútfőből készült a lekvár?
2: Onnan kezdtem el gondolkozni, hogy ugye anyukámhoz fordultam, mint befőző szakértőhöz, és ő ugye befőző cukrot javasolt, és akkor elmentem a boltba, és egy zacskó volt egyáltalán. És mondtam, én nem fogok menni, nem fogok elmenni 3 boltba még. És volt otthon pektinem, és megnéztem, hogy mi van a befőző cukorban. És pektin van benne, cukor, meg citromsav. Uh-huh. Tehát akkor minek, ha mind a 3 van otthon, akkor mi az Istennek vegyek még egy zacskó befőző cukrot? Ugye nem vettem, hanem ebből megpróbáltam összematekozni, és akkor elkezdtem konkrétan matekozni, hogy mennyi pektint javasol, mennyi cukorhoz a...
1: Pedig pont a ribizli az, aminek persze nem is kinek pektin. Én semmi nem teszek, ugye én azért is pörögtem rá a cikkre, mert én hobbi lekvárfőző vagyok, most de nem rólam szól műsor, de én csak a gyümölcs és a cukor, és az is, ha lehet bio, én az időt megadom neki. A ribizlek ráadásul nem is kell, szerintem, mert annak van valami természetes kocsonyásító, lehet, hogy az is pektin, nem tudom, anyaga, az úgy képes beállni az üvegbe. Hány üveg lett ebből? Azért jó sok, nem?
2: Fú, nagy, ott a cikkben kiszámoltam, de nagy matek meló volt, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy a matek tanáraim biztos nagyon, akik olvasnak a cikket, akkor nevetnek magukban, mert nem voltam nagy matekos soha. Szóval mivel 15 különböző méretű üvegből csináltam, azért mit tudom, ilyen egy ilyen 10 üveg lett, de valamelyik óriási, valamelyik picike közöttük. Nem lett azért nagyon sok, és a felét lefagyasztottam.
1: Mondtad, hogy nem talált meg téged a lekvárfőzés, meg a tartósítás, annak oka van, nem. Vagy azért, hogy macera, vagy nem érdekel, vagy mert ez hozzá kell idősödni, hogy az ember lekvárt főzzön.
2: Sokat gondolkozom ezen, nem nehéz rá válaszolni, mert amúgy a macerával nekem nincs gondom a konyhában, tehát nagyon szeretek kertésztákat csinálni, több komponensű tortákkal elbíbelődöm, de ez azt hiszem, hogy például nagyon nyomaszt az, hogy megromlik, tehát az például engem rettenetesen nyomaszt, hogy mi van, ha dolgozom, hoztam velem, pucoltam, eltettem, és akkor egyszer csak elég sokszor megtörtént ez velem, hogy úgy megtaláltam egy nagy penésztengerben, és ki kellett dobni, azt nagyon utálom, azt az érzést.
1: Az nem jó dolog. Én semmiféle nem teszek bele tartósítószert, és ezért is félek ajándékba adni, adtam már jó párszor, de hogy nehogy valami penészet. Most is ugye mindjárt kóstolunk egyet, mert kíváncsi leszek egy szakújságíró véleményére, és őszinte véleményére, de és előtte kinyitottuk, ránéztem, meg és bele is fogok kóstolni, 2 kanalat hoztam, hogy nehogy valami, de szerintem nem lesz. De igazad van ettől, de hogyha tartjuk meg, betartunk mindent, akkor
2: nekem ez... elég sokszor ment félre, mert amikor én fermentálok is, azt talán többet szoktam savanyítani, mint befőzni, az jobban izgat. Mert a befőzés az csak édes, az egy édesség, az jó dolog, de hogy abban nincs semmi ilyen kihívás. A fermentálás számomra például egy sokkal izgalmasabb világ, mert ott egy olyan összetett ízek alakulnak ki, bárhogy varjálsz egy kimcsin, vagy egy akár egy savanyú káposztán, akkor más lesz. De ott is nagyon gyakran van az, hogy még a szakértők és azt mondják, hogy hát valami félrement, nem tudni, hogy mi. Tehát, hogy a só volt éppen kevesebb, az üvegbe került egy aprócska baci.
1: Ez mostanság divatba a fermentálás, nem? Vagy visszatalán egy picit. Én most voltam tavasszal Örményországban, ők mindent fermentálnak. Javaslom esetleg a családod, a gyerek is tök érdekes. Majd zene alatt mutatok neked fermentált csirke, lábot és kakastarét.
2: Jesszusom!
1: Minden van. Na, kedves hallgatók, hát Borival az ember beszél, ezt sejtettem, hogy ez könnyű lesz így félre menni, de hát igazából a lekvár kapcsán vagyunk itt, meg a gaszok kapcsán vagyunk itt zene, és a következőben tényleg megkóstolhatom vele a citrony nevű lekvárt, amit az én nagybátyám, aki így mondta, hogy citrony, meg cseresnye, hogy mit szól hozzá. Erről is beszélgetünk, mert a következőben a vendégem Ács Bori.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a Bőség kosarát. Hát elindultunk valahonnan, és hova jutunk el, azt nem tudjuk még, de a vendégem az fix, Ács Bori, gasztróújságíró, megbeszéltük, hogy ezt a kurca formát ezt lehet használni. És az ő Ribizli Lekvárának a története, ugye ez is megmutat az, hogy nincs lehetetlen, főleg, hogyha beálltanak hozzád 7,5 kiló ribizivel, neki kell bizony menni. Ez pont az egy gyümölcs, ami nem áll annyira el, főleg ilyen meleg időkben, nem? Tehát azért, hogy összeesik, az neki kell menni.
2: Nem, ott tényleg még a másnap is netes volt, tehát, hogy, és hűtőbe ugye nem fért be, szóval egyszerűen muszáj volt azonnal cselekedni.
1: Aznap a program kuka, és akkor fölül is.
2: Nekem pincém sincs, meg semmi ilyesmit. És az alja már nem volt igazán jó állapotban, szóval ez ilyenkor azonnal cselekedni kell.
1: A dunsztolás az úgy történt, ha mindenki azt, hogy fejre állítottad, ugye?
2: Igen, ezt a klasszikus módszert alkalmaztam, hogy forró, még forró állapotában fejjel, és aztán hűtőtáska, igen.
1: Nekem vita volt az anyósom, a feleségem, mert ők klasszikus, tehát hogy újságpapír, és akkor hűtőtáskába tenni, meg dunyha alá, mi egymás. Én ezt nekem bőven elég volt, két napot álltak fejen.
2: Utána egy hűtőtáskába tettem.
1: És igazából, amit én elkezdtem főzni, egy kolléganőd írása által éreztem magam inspirációt, aki mondta, hogy a világon a legjobb lekvárt egy francia valaki tudja, és menjetek már, hogy ne lehetne lekvárt, a világ legegyszerűbb dolga, csak idő kell, és akkor elkezdtem az áfonyomot, az első, azt elkezdtem kísérletezni, és én bírom a citromízt nagyon. Ugye te korábban voltál és forgattál a Lajos, mint egy magyar citromfar, nem tudom, milyen
2: első
1: neve.
2: Magyar citromfar.
1: Az valami hihetetlen sztori, tessék utána keresni és megnézni ezt a videós anyagot. Megtaláljátok, és hogy hogyan indult az egész, és ott citromlekvár. Én most akkor megkínálom téged, én akkor megnézem, hogy ide veszük, hogy jó lesz-e a lekvár, mert szeretném úgy adni Borinak.
2: Érdekes amúgy, hogy ez a citrus lekvár dolog, ez nem annyira, ennek nincsenek annyira magyar hagyományai. Na milyen?
1: Nekem bejön. Milyen angol hagyományai van.
2: Igen.
1: Beszélj még oda, mert kimegyek a mikrofon bűvkerébe, viszem neked a szettet, jó?
2: Tehát, hogy ugye minden nemzetiség azt főzi be, ami van neki, ami terem, és nekünk ugye ez nincs, és Angliában meg ugye jött a messze tájokról, a gyarmatokból a sok citrus, gondolom azért lett ott hagyománya a citrus lekvároknak.
1: Na megkészteli, akkor... hogyha megkóstolod, és tényleg őszinte vélemény mondasz, ott van benne.
2: Nagyon jó sűrű állaga van, nekem ez mindig egy ilyen mumusom.
1: Idő.
2: Igen?
1: Amit Bori kóstol, az biocitrom, ásványvíz és cukor, semmi más.
2: És miért ásványvíz?
1: Nem akartam letenni csapvizet, ha már biocitrom. Lehet ez én hülyeségem, nem tudom.
2: Nagyon jó minőségű a budapesti csapvíz, úgyhogy nekem...
1: Én nagy csapvizes vagyok, sőt az ásványvíz, én nagy szódás is vagyok, tehát az Zuglóból van a szóda, Ligettől nem messze.
2: Na. Amúgy tökéletes, mert azért ugye itt a citruslekvároknál mindig az a csábítás, hogy szétcukrozza az ember, mert hogy alapvetően keserű is, savanyú is. Én azért nagyon szeretem ezeket a lekvárokat, mert a keserűség miatt van egy ilyen nagyon-nagyon jó komplexitása, hogy nem csak savanyú és édes, vagy nem csak édes. Én a csak édes lekvárokat nem szeretem.
1: Ez a keserű édes picit, nem? Ez,
2: és ettől egy ilyen teljes ízprofil megjelenik benne, és ettől baromi jó. Nagyon gratulálok.
1: Ez kínom. A tiéd lesz, Bori, mert itt a tetején majd ezt odaadom mindenképpen, de meg is érted az egészet.
2: Ja, nem
1: az,
2: fogom megenni.
1: Ez nem baj. Na szóval... Én nagy barátja lettem a lekváromnak, és ugye a cikkem ugye kiderül, hogy édesanyád viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy. Biztos nálad is elő fog jönni az, amikor ez, mert szerintem boltban, és ez a lekvárokra szerintem duplán vagy triplán érthető, úgyhogy nem, ezt a minőséget nem kapod meg, vagy csak nagyon-nagyon drágám.
2: Nagyon. Nem is lehetett. Én most végig is néztem, a piac kutattam, mielőtt ennek nekiálltam, vagy közben. Na. Végig néztem, hogy milyen lekvárok vannak. Ugye a legtöbb lekvárnak már az összetevőiből ki lehet sakkozni, hogy több, mint a fele cukor.
1: Igen.
2: Tehát akkor ugye le kell gyakorlatilag felezni a gyümölcs mennyiségét gondolatban. Kivéve amúgy találtam az egyik, most nem fogok reklámozni, de ismert bolthálózatban 100%-os szilvalekvár, tehát az létezik, ennek nagyon örültem, hogy legalább az van. És ez tényleg azt volt az összetevők között 100% szilva.
1: Az nagyon az időt kell megadni a szilvalekvárnak. Eljön az idő, még te is fogsz majd.
2: Na, azt amúgy csináltam tavaly. Szóval, hogy de azért, mert az valahogy nekem a szilva az egy ilyen külön kategória, mert az tényleg nem lekvár, mert semmi nem kell hozzá. Az ember beteszi a sütőbe.
1: Idő kell hozzá, igen.
2: Elkészíti magát.
1: És jófajta alapanyag.
2: Igen. Ja, amúgy van, azt szerintem tök sokan nem tudják, hogy van olyan szilva, amiből képtelenség lekvárt készíteni.
1: Melyik az?
2: Hát ugye a piacon így meg kell kérdezni, nem tudom pontosan a nevét, de
1: van, amiből nem lehet.
2: Hát, hogy sose lesz belőle lekvár.
1: Tényleg?
2: Mert vízesebb, ami közelebb áll picit a ringlóhoz. Aha, hát nagyon, nagyon sokféle szilva létezik, és akkor ezt egy jó piacon a termelő elmondja, hogy abból, emlékszem, hogy nekem mondta a termelő, abból ne csináljon lekvárt, mert az soha nem fog besűrűsödni.
1: Na, már a szilvára vagyunk, kedves hallgatók, innen folytatjuk. Még egyet beszélgetünk, már látom, hogy kevés lesz az idő, de majd legfeljebb egyszer csak kitesszük a folytköv táblát. A vendégem Ács Bori gasztró újságíró, és a témánk a lekvár, és ami mögötte van minden, ami magyar gasztró.

0: senki nincs te.
1: Ez a Bőségkosara.
2: Manna FM.
3: Remek zenék után vagyunk megint, kedves hallgatók, és folytatjuk a, hát szerintem érdekes, én élvezem, néha átmegyek hallgatóba beszélgetés, és akkor a riporter hallgató lesz, akkor azt jelenti, hogy remek a riporter, és jókat tud beszélni. A lekvárt majdnem kicsontoztuk, megbeszéltük, ott van akkor télen, akkor sok ribiz lekvárt fognak enni a gyerekeid, és aki arra jár. No, egy picit beszéljünk arról, hogy ennek lett egy szakácskönyved, gasztróújságíró vagy. Szokás beszélni egy ilyen 10-10 pár évén ott gasztroforradalomra? Most éppen ez hol tart szerinted? Befejeződött, vagy folyamatosan alakul ez a piac? Mindig van miről írni, mindig van mit észrevenni a piacon?
4: Az forradalomtól független, hogy mindig van miről írni, hiszen az emberek mindig esznek, mindig főznek, mindig foglalkoznak azzal, hogy mi van a tányérjukon, és ez fontos is. De a gasztroforradalom pont néhány hete mondta egy szakács kolléga, egy interjúban, hogy megállt. Tehát, hogy...
3: Célba ért, vagy mit történt?
4: Nem, célba ugyan nem ért, de hogy gyakorlatilag a fejlődés az megállt. Nagyon-nagyon magasan fejlett egy bizonyos réteg, szakács réteg jelenleg, de ő azt mondta, hogy a közönség viszont nagyon lassan adaptálódik ehhez a fejlődéshez. Ez nem azt jelenti, hogy nem válik nyitottabbá, mert egy réteg viszont nagyon-nagyon hamar nyitottabbá válik, viszont egy réteg nagyon-nagyon ragaszkodik Magyarországon a szokásaihoz és ahhoz, amit az édesanyja főzött, a magyar hagyományokhoz, a nosztalgiához, mindez pont tegnap gondolkoztam el ezen, hogy egy étterem kipasztolt egy rizes tésztát, hogy az van menőn, és így ezen gondolkoztam, hogy miért van szükség rizes tésztára 2025-ben, amikor annyi minden ezer izgalmasabb dolgot lehet tésztával készíteni, hiszen a rizes tészt az is szükségétel volt.
3: Mi lett a válasz?
4: Rengetegen írtak nekem, hogy imádják, és annyira szeretik. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon én nem tudom, hogy más nemzeti is ennyire fontos, de nálunk különösen az, hogy az érzelmeink, nosztalgiánk az irányít erősebben.
3: Gondolom neked, én kimondom, a Búja Disznók nevű hely az meg, majd tudod. Múlt héten ült ott Bíró
4: Lajos.
3: Nem, a fiának a nevét akartam.
4: Dani.
3: Dani, Bíró Dani, mindig Lajos van. Dani, ott ült a Dani, akit szintén ismerünk, és ugye ő kicsit beszállt ebbe a bolt, nem tudom, megvan el, ezt bevették, mint üzlettárs, és ezt az idei évet arra használja, hogy egy picikét átalakítja az egészet, hogy a fiatalok is megtalálják azt a fajta brisztót, mert hogy nagyon-nagyon nagymamás a választék. Profi, tehát oké, ez a hét panírba, hétféle dologban áll össze a panír, stb. De szerintem a fiatalok nem mennek be, és pontosan ezen akar egy picikét változtatni. Javaslom neked témának is egyébként, ide is bejön majd december környékén, sikerült-e vagy nem. Szóval ragaszkodunk a hagyományokhoz, szeretjük a jót, a megszokottat, nehezen váltunk, a forradalom pedig akkor a te meglátásod szerint egy picikét ilyen gyorsabb lendületet vett, és a vevők, a fogyasztók, a vendégek mondták, hogy na megállj.
4: Nem? Hát igazából kevés embert ért el. Egy kis burkot elért, akik sokat utaznak, akik nagyon nyitottak, akik nagyon szeretik ezeket az új dolgokat. Azokat elérte, és mások viszont nagyon elzárkózóak, és ebből van több, ez a nagyobb közönség, és ez nem is baj, mert szerintem tök fontosak a hagyományaink, csak ugye ott is az újragondolás lett a jelszó, és nagyon sok régi magyar, meg klasszikus magyar ételt elkezdtek nagyon-nagyon túlvariálni, és időközben elveszett az, amit pont keresünk nagyon sokan, hogy úgy elkészített, teljesen normálisan, simán elkészített, rántottusok, gulyáslevesek és pörköltek legyenek az éttermekben, jó minőségben, rendesen elkészítve, és nem ez a menzás nagyon-nagyon elsikasztott, rossz minőségű irány. Szóval valahol ez ebben van egy ilyen nagy szakadék, hogy túlhabosított, nagyon-nagyon extrém desszertformájú túróstusszák és stb. Ez nagyon sok van. Van nagyon nem jó minőségű menzás kifőzdésétel, és a kettő között hiányzik ez az úgynevezett kis vendéglő, jó minőségű kis vendéglős konyha, ebből nagyon kevés van.
3: Gerenda is beszállt ebbe, ugye a Kádár étkezdét azt ő vette meg, és éppen felütje, a Klaus Átérről beszélek, ott volt a Kádár étkezde, ami egy klasszikus, nagyon jó konyhát vívő, de hát egy kockásztetős vendéglő volt, és pont ezt a feelinget akar ötted, nem a kosztesz hangulata fogod abba csúszni, mert az nem is jöhet be. Én gyerekkoromban a Lehel piac mellett nőttem fel, még egy témát tudunk megbeszélni, mert látom, az időt hosszabbak leszünk. Ruzicska lángososnál, és akkor a lángos nagyon piaci kaj volt, és most végigmentem a Váci utcán, szél

0: ezt ilyen, ilyen elegáns, puccos közegbe teszik, ezzel én nem tudok nagyon azonosulni. Tavaly pont írtam róla, volt egy hely, ahol marha pörköltes lángos volt, tehát hogy már annyira sok mindent teszünk rá, meg hogy valahogy erre próbálnak mindent
1: az
0: ráhúzni.
1: Az már furcsa, igen. Tehát a klasszikus kérdés megtartani, mi volt gyerekkoromban, hát ugye a sima, fokhagymás, sajtos, tejfölös, puf, itt megállt.
0: Hát meg, hogy a turisták kedvére azért nem kell megerőszakolnunk magunkat, szerintem.
1: De jó szavak ezek, ez így van. Tehát mi ezt tudjuk. Tényleg, főleg a karácsonyi vásárkor láttam én már minden, már pacalpörköltől kezdve, de kaviáros lángos volt, lazacos lángos, tehát azért nem. Na.
0: És közben meg van egy csomó olyan hagyományunk, van egy olyan szép hagyományunk, amiből lehetne jó kis vendéglős menüt összeállítani.
1: No, kedves hallgatók, ennyi fér bele, picikét hosszabbak voltunk, kevesebbet hallgathatok. Igaz, hogy nekem köszönhetően ugráltunk össze-vissza, de szerintem egy igen érdekes riport, amintól hallgathatunk igen érdekes mondatokat. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Na, gratulálunk a Ribizlihez, ehhez meg jó étvágyat.
0: Köszönöm.
1: És remélem találkozunk még ebben a műsorban, lesz miről beszélni. Ács Borit hallottátok.
0: Köszönöm, sziasztok.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Kevesebben dolgoznak, mint egy éve. Egész hétvégén fokozott a rendőri jelenlét a Hungaroring környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált úszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A Békés-megyei Kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Súlyos hajóbaleset történt péntek hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lékajárművön és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Folyamatos a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik és járőröznek is, helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Love.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon. God bless.

0: nekem.
1: Manna morzsa. Van víz a Holdon. Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
2: Ez volt a Manna morzsa.

0: too much for me. I can't take it. Get off the instruments. Leave the stage.
1: Mannasztikus slágerek. Életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ságódi Attila, a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy animációs fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
3: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
2: Either way, God loves us. Hope you

0: Ez a Manna Hit.
1: Song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hússzívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.
2: Live more on purpose. There's only one thing that counts, is that anything we do for Jesus is the only thing that matters.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Amikor elfogadjuk Krisztust megváltónknak, akkor szerintem az a legelképesztőbb dolog, hogy ő belénk költözik. Ekkor Isten otthonává válunk. Szerintem sokkal jobban rá kellene csodálkoznunk dolgokra, és ha folyamatosan ezt tennénk, akkor soha nem fogynánk ki a reménységből. Csak gondoljátok végig, Isten lakik bennetek, ő bennetek él. Sok-sok évig jártam gyülekezetbe úgy, hogy nem is tudtam ezt. És számomra ez nagyon szomorú. Gyülekezetbe jártam, szolgáltam, a férjem elöljáró volt a gyülekezetben. És soha nem hallottam, hogy Krisztus bennem él. Mindig úgy éreztem, hogy igyekszem elérni valamit, és emlékszem egy reggelre, miután Isten megérintette az életemet 1976-ban, és nagy éhséget adott az ige iránt, amit el is kezdtem tanulmányozni. És azt hiszem, akkor már el is kezdtem tanítani egy kis bibliakört. Egyik reggel a fürdőszobában álltam, és félsülködtem, közben pedig imádkoztam, és azt mondtam, Istenem, mindig úgy érzem, hogy próbálok elérni téged, de mégsem érlek el. És emlékszem, az Úr szólt a szívemhez, azt mondta, te ki akarsz nyúlni ért? Értem, pedig befelé kéne keresned. Tudjátok, én nem értettem igazán, hogy Isten olyan közel volt, mint a leheletem, hogy közeli kapcsolatot akart velem, és hogy nem kellett őt kívül keresnem, mert ő mindig ott volt velem, és ő azt mondja, soha nem hagylak el. Amikor elfogadod Krisztust, akkor megváltódként, barátodként, atyádként fogadod el. És minden, amire szükséged van, egyszerre beléd költözik. Korábban már beszéltem nektek arról, hogy mit jelent odaadni az életeteket Krisztusnak, és szerintem ez nagyon fontos. Szerintem nagyon sok ember azt hiszi, hogy a kereszténység az annyi, hogy nos, hiszek Jézusban és gyülekezetbe járok. Hiszek Jézusban, gyülekezetbe járok, és megpróbálok jó lenni. Olyan sok ember próbál jó lenni. Azt hiszik, az egész arról szól, hogy igyekezzenek jók lenni. És most kérdezheted, de Joyce, hát nem kellene jónak lennünk? Nos, a lényeg az, hogy kifulladásig erőlködhetsz, de akkor sem leszel képes jónak lenni, ha csak maga jóság nem él benned. Nélküle nincs jóságunk, csak Isten jó. És amíg belénk nem költözik, és el nem kezd minket belülről átformálni, amíg új vágyakat nem ad belénk, amíg még ha képesek is vagyunk egy kis jóra, az nem más, mint amit a Biblia a test cselekedeteinek hív, és az még mindig nem elfogadható Isten számára, mert Isten egyedül Krisztuson keresztül fogad el minket. Mindennek rajta keresztül kell történnie. Isten a hívő ember lényének a középpontja. Ő kell, hogy a középpontunk legyen. Mindennek a közepe, amit csak teszünk. Nos, hadd mondjak valamit. Isten nem akarja, hogy egy kis vasárnapi dobozban tartsd őt. És vasárnap reggelente kiengeded őt 45 percre vagy egy órára. Ő mindent irányítani akar. Az életed minden területében részt akar venni. Egyé akar válni veled. Te ő benne vagy, ő pedig benned. Jézus mondott néhány elképesztő dolgot. Azt mondta, én és az én atyám egyek vagyunk. Erre mondhatod, na persze, de ez Jézus volt. De emlékezned kell, hogy ő emberré lett, eljött, és lényegét tekintve egy Istennel betöltekezett ember volt. Aminek mi is lehetünk, amikor elfogadjuk Krisztust megváltónknak. Nem kellett volna megtennie, amit megtett, de ő eljött és megtette értünk. Magára vette a bűneinket, kifizette a büntetést, szenvedett emberként, megtapasztalt a kísértéseket. Mindenen keresztül ment, amiken mi, kivéve, hogy nem követett el bűnt. Ezért alkalmas volt arra, hogy meghaljon a kereszten, és hogy megítélje a bűnt a saját testében, hogy annak többé ne legyen hatalma felettünk. Azt mondta, én és az atyám egyek vagyunk, és most figyeljetek. Csak azt mondom, amit az atyámtól hallok. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de nekem még van mit fejlődnöm. Mondtatok ti olyasmit ma, amit Isten nem mondott volna, és nem is mondana? Én csak azt teszem, amit az atyámtól látok, mondta. Igen, jól mondott testvérem, ó, uram. Szeretném, ha ezt most komolyan vennétek. Tudjátok, bizonyos szempontból vicces, amikor megkérdezem, hogy mondott-e valaki olyat ma, amit Isten nem mondana. És persze mindannyian tudjuk, hogy valószínűleg mindannyian mondtunk. De szeretném, ha egy kicsit komolyabban vennénk ezt, és azt mondanánk, igen, mondtam. De szeretnék eljutni arra a pontra, amikor nem mondok majd. Egyé akarok válni Istennel, jobban akarok hasonlítani Istenre. Egyfolytában kommunikálni akarok vele, ismerni akarom. Akarom annak a valóságát, hogy ő bennem él. Szeretném, ha olyanokká válnánk, akik mindig tudják, hogy igen, Isten bennem van. Nem kell keresgélnem őt. Ő egyfolytában itt van. Ő nem távozott el, csak mert csináltam egy hoppá dolgot, vagy mert elrontottam valamit. Ő egyfolytában itt van. Nézzük meg a János 17:10-et. Atyám, köszönöm neked az igét, és tudjuk, hogy meg fogja változtatni az életünket. Amen. És ami az enyém, az mind a tied. Jézus itt a jól ismert imádságát mondja el a János 17-ben, és azt mondja, ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. Mennyire vagyunk távol attól, hogy azt mondjuk, ami az enyém, az mind a tied? Mi az ige második felét szeretjük. Fogadok, hogy hamar rávehetnélek benneteket, hogy hangosan megvalljátok. Minden, ami Istenhez tartozik, az az enyém is. Igen! De Jézus azzal kezdte, hogy azt mondta, minden, ami az enyém, az a tied is. A gondolataim, a hozzáállásom, a javaim, a szívem, az otthonom, a szórakozásom. Minden, ami az enyém, az a tied. Remélem, hogy nyitott szívvel érkeztél ma, és kész vagy növekedni, mert őszintén szólva, nem sok értelme van annak, hogy itt vagyunk. Hogyha csak annyit teszünk, hogy összejövünk, kiabálunk, tapsolunk, megnézzük a hölgyet a tévében, majd hazamegyünk, és nem változunk. Csak az időmet vesztegetném, és jobban járnék, ha hazamennék, és az unokáimat ringatnám. Nem akarok félúton megrekedni a között, aki valaha voltam, és a között, akivé válnom kellene. Végig akarok menni az úton Istennel. Hiszem, hogy ma este jelen lesz itt a Kenet, hogy segítsen az embereknek eldönteni, hogy végig akarják járni az utat Istennel. Ami az enyém, az mind a tied. Wow! És ami a tied, az az enyém. János 16:15. Jézus azt mondta, mindaz, ami az atyái, az enyém. Ezért mondtam, hogy a Szent Szellem az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, leleplezi, felfedezi, átadja nektek. Nos, a Szent Szellemmel való kapcsolatunk nagyon-nagyon, nagyon fontos. Mert Jézus egy másik helyen azt mondta a tanítványainak, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, akkor a Szent Szellem nem jöhet el. Hogy lehetne az jó bárkinek is, ha Jézus nincs ott vele? Azért mondta ezt, mert ő csak egy helyen tud lenni egyszerre, a Szent Szellem pedig mindenhol ott tud lenni. Ő mindannyiunk felé pontosan úgy tud szolgálni, ahogy arra szükségünk van, akárhol legyünk is a világban, és legyen nappal vagy éjszaka. És ő fogja mindazt, amit Jézus megszerzett számunkra a vére által az atyától, és kijelenti nekünk azokat, megtanítja nekünk az igét, hogy tudjuk, mi minden a miénk. Megtanítja nekünk az igét, ne gondold, hogy megértheted az igét, csak mert tanulmányozod azt. A Szent Szellemnek meg kell tanítania azt számodra. Ki kell jelentenie számodra az igét. Én semmi olyat nem tudnék neked mondani, amiért megérné idejönnöd, hogyha a Szent Szellem nem kenné fel a kimondott szavaimat. Ezért mindig kérnünk kell Istent. Szent Szellem, taníts engem! Mielőtt Isten tiszteletre mennénk, mielőtt Bibliát olvasnánk, mielőtt elolvasnánk egy könyvet, tanuljuk meg jobban megalázni magunkat, és többé ne gondoljuk, hogy magunktól menni fog a dolog. Jézus azt mondta, jobb nektek, ha én elmegyek, mert akkor eljön a Szent Szellem. És ha odalapozunk a János 16-hoz, a 7. verstől kezdődően, akkor szeretnék felolvasni nektek néhány verset, amit ki is vetítünk. Jézus azt mondta, én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, hasznos, előnyösebb, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó, a tanácsos, a segítő, a szószóló, a közbenjáró, a megerősítő és a mellettünk álló. Nagyon szeretem ezt, hogy mellettünk álló. Ott áll mellettünk. Szükséged van rám? Szükséged van rám? Szerintem az az egyik legszentebb ima, amit imádkozhatunk, az, hogy segíts. Segíts, segíts, Uram, segíts! Százszor is elmondhatod egy nap. Segíts, Uram, segíts! Segíts, hogy örömmel tudjam végigélni a napot. Segíts kitakarítani, segíts levágni a füvet, segíts nekem vezetni a dugóban. Segíts, hogy ne bántsa meg a gyermekeimet. Segíts, segíts, segíts! Segíts keresztül menni bármin, amin most keresztül kell mennem. Segíts! Tanuld meg kimondani, hogy segíts. Ha nem sokszor mondod, hogy segíts, akkor még nem tudsz túl sokat. Akkor még mindig azt hiszed, hogy független vagy, és magadtól is képes vagy a dolgokra. Segíts, segíts, segíts, Uram, segíts! Kérdezd őszintén, és ő segíteni fog. A közben járó? Nem jön el hozzátok. Jézus azt mondta, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Én pedig azt akarom, hogy eljöjjön, és szoros kapcsolatban legyetek vele. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, hogy szoros kapcsolatban legyetek. Hát nem nagyszerű ez a szoros kapcsolat dolog? Szoros kapcsolat. Tudjátok, mindazon évek alatt, amikor csak vallásos voltam, akkor csak gyülekezetbe jártam, és próbáltam jó lenni. Igyekeztem jól viselkedni, meg követni az összes szabályt. Én őszintén hiszem, hogy üdvösségem volt. Mert tényleg hittem, hogy Jézus az én megváltom. Tényleg hittem, hogy meghalt értem a kereszten. Megértettem a kegyelem általi üdvösség üzenetét, de nem értettem ezt az Isten bennünk van dolgot. Nem értettem, hogy ő bennem élt. Nem értettem mindazt, amivé Isten akart lenni a számomra minden egyes nap. Nem értettem, hogy az életem minden területében részt akart venni. Úgy gondoltam, Isten a vészhelyzetekre való, de nem tudtam, hogy egyfolytában vészhelyzetben voltam. Egyszerűen még nem fogtam fel akkor. Hányan tudjátok, hogy az élet sürgősségi osztályán éltek. Egyfolytában a sürgősségén vagytok. Halleluja! Ha még soha nem olvastatok egy igazán jó könyvet a Szent Szellemről, a Szent Szellem munkájáról, akkor tanulmányozzatok a Bibliát a Szent Szellemről, és olvassatok el minden könyvet, ami csak a kezetekbe kerül a Szent Szellemről. Írtam egy könyvet, melynek az a címe, hogy meghittség Istennel. Olyan szoros kapcsolatban lehetsz Istennel, amennyire csak szeretnél. Nem is tudom, hogy itt van-e velünk ez a könyv, már régebben írtam, de megveheted tőlünk, ha szeretnéd. Ha nem akarod az én könyvemet, akkor szerezd meg másét. Számos könyvet olvastam a Szent Szellemről. Neked is rendszeresen ezt kell tenned, hogy megértsd ezt a csodálatos hatalmat, ezt a kenetet, erőt, segítséget, vigasztalót, tanácsost, aki egyfolytában veled van. Nem kell keresgélned őt, ő állandóan veled van. Isten benned él. Akkor miért szomorkodnál? Isten benned él. Igen, vannak problémáink, de hát bennünk él a problémára való megoldás. Hányan értetek egyet azzal, ha egy kicsit jobban észben tartanánk ezt, akkor lehet, hogy nem zavarnának minket állandóan az apró kis problémáink. 8. vers. És amikor eljön, leleplezi és bemutatja a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, a szív egyenessége, és hogyan lehet jó kapcsolatban lenni Istennel. Amikor a Szent Szellem meggyőz téged egy bűnről, akkor légy hálás érte mindig. Te jó ég, emlékszem azokra az évekre, amikor sokszor úgy vétkeztem, hogy még csak nem is tudtam róla. Annyira kemény volt a szívem. Volt, hogy gonosz voltam valakivel, és nem is tudtam róla. Most már nem tudom ezt megtenni, mert ha egy kicsit is keményebb vagy durvább vagyok valakivel, akkor azonnal bűnösnek érzem magamat. Régen mindig azt gondoltam ilyenkor, ó, Istenem, megint egy dolog, ami nem jó bennem. Most viszont úgy vagyok vele, ó, köszönöm Istenem, hogy nem hagytál magamra. Örülj neki, amikor a Szent Szellem rámutat egy bűnödre, mert tudod, hogy mit jelent ez valójában? Azt, hogy szeret téged, és túlságosan szeret ahhoz, hogy egyedül egyedül hagyjon. Túlságosan szeret ahhoz, hogy úgy hagyjon, ahogy vagy. Elszánt arra, hogy segítsen neked egyé válni Istennel. Ha még nem vettétek volna észre, én bizony nagyon élvezem ezt a prédikációt. Őszintén megmondom, amikor ezt a témát tanulmányoztam, már akkor is olyan izgatott lettem, hogy alig tudtam megmaradni a szobában. Isten igéjében erő van. Oké. A 9. verstől. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Nem bíznak, nem támaszkodnak rám. Megtanít benneteket az igazságra, a szív egyenességére és az Istennel való jó kapcsolatra. Mert én az Atyához megyek, és többé nem látok engem. És tanít majd az ítéletről, hogy a világ fejedelme, a gonosz zseni, a világ hercege, vagyis a sátán megítéltetett. És Isten kiszabta rá az ítéletet. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudnátok elviselni vagy megérteni őket. Én nagyon szeretem a Szent Szellem szolgálatát. Ő tudja, hogy mikor mivel kell foglalkozni, és tudjátok, mikor mi emberekhez szaladgálunk, ők nem tudják ezt. Az emberek időnként túl gyorsan avatkoznak be a problémádba, és igyekeznek keresztül vinni téged olyan dolgokon, amelyekre nem vagy felkészülve szellemileg, de a Szent Szellem nem tesz ilyet. Ő pontosan tudja, hogy mikor mivel kell foglalkozni az életedben. Más emberek lehet, hogy azt mondják, el sem hiszem, hogy ezt tetted. Te meg nem is tudod, hogy tettél valamit, mert a Szent Szellem még nem mutatta meg azt neked. Szóval az emberek időnként jobban tennék, ha békén hagynának minket. Nem kell megmondaniuk, hogy hogyan kell a kedvükben járnunk azért, hogy jó gyülekezeti tagok legyünk. Imádkozniuk kellene értünk, hogy engedni tudjuk dolgozni a Szent Szellemet önmagunkban. Ezzel nem azt mondom, hogy soha ne fogadjunk el kiigazítást az emberektől. Egyáltalán nem ezt mondom, hanem azt, hogy Istenre kell bíznunk a bennünk folyó munkát. Istenben kell bíznunk, hogy megadja a válaszokat az életünkben. És tudom, hogy ezt már hallottátok tőlem, de amikor problémád van, akkor ne a telefonhoz, hanem Istenhez szaladj inkább. Ne menj egy csomó emberhez azzal, hogy mit kéne tenned, amikor ők sem tudják, hogy mit csinálnak. Ha elég sokáig élsz, rájössz majd erre. Még az is érdekessé válhat, amikor könyveket olvasunk, mert az egyik azt mondja, a másik meg teljesen mást állít, te meg ott állsz, hogy az egyikben ez áll, legyünk mind szegények, a másik meg azt mondja, legyünk mind gazdagok. Az egyik azt mondja, csináljuk ezt, a másik meg, hogy azt, én meg hű, Istenem, miért nem mondod meg te inkább? Oké, aztán így folytatja, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Ő majd vezet és irányít benneteket minden igazságban. Imádkozom, hogy a Szent Szellem használja a számat ezen a hétvégén, hogy egy kicsit több igazságra vezesselek benneteket az életetekben. Egységben lenni Istennel, ez egy olyan szó, ami nem annyira ismerős nekünk. Azt jelenti, hogy egynek lenni vele, egyetértésben lenni vele, teljes egységben a gondolatokat, szavakat, motivációkat, tetteket és a vágyakat tekintve. Krisztus azért jött, hogy benned lakjon. A Szent Szellem pedig a szellemedben él. És amikor újjászületsz, akkor a lényed középpontjából kezd elvezetni és irányítani téged. Nektek mondom, akik ma este elfogadtátok Krisztust, hogy többé nem lesztek képesek nyugodt lélekkel vétkezni. Ezért bizonyos módon nehezebbé válik majd az élet. Nos, ez az igazság, mert lehet, hogy eddig elkövettél olyan dolgokat, amelyek nem jelentettek számodra problémát, mivel nem volt veled Isten, hogy felhívja rá a figyelmedet. Most lehet, hogy majd az lesz. Miért nem élvezem én többé a kocsmázást és a lerészegedést? Miért? Miért nem élvezem én ezt már? Aztán a barátaid azt mondják majd, ember, mi van veled? Miért nem akarsz többé bulizni? Mi a bajod? Ó, igen, most már azt gondolod, jobb vagy nálunk. Aztán jön az összes kritika megítélkezés. De kérlek, értsétek meg ezt most. Sok dolog van az életünkben, amikből Isten kivezet, hogy aztán bevezesse minket más dolgokba. Hányan tudjátok, hogy sok ilyesmi van az életünkben? Isten sok mindenből kivezet, aztán meg sok mindenbe belevezet. Isten elvezet egyes emberektől, aztán meg összehoz téged olyan emberekkel, akikkel soha nem gondoltad volna, hogy időt töltesz majd. És amikor ő ezt teszi, akkor nem elvenni próbál tőled dolgokat, és nem akar boldogtalanná tenni. Isten a létező legjobb életbe akar belevezetni téged. Te csak egyszerűen még nem tudod, hogy az lesz számodra a legjobb. Mert tudjátok, annak ellenére, hogy egyes dolgok bántásunkra vannak, és rombolnak minket, mégis függőivé válhatunk azoknak. Hányan tudjátok, hogy függőivé válhatunk teljesen beteg kapcsolatoknak, és újra meg újra ugyanolyanokban találhatjuk magunkat, és időnként azon gondolkozunk, hogy nekem mi a bajom? Miért csinálom ezt állandóan? Nos, Isten megpróbál majd kivezetni ebből, de miközben megtöri a függőséget az életedben, az némi kellemetlenséggel jár majd. De aztán hirtelen szabad leszel, és megtanulhatod, hogy miként tégy szert igazán jó, nagyszerű és helyes kapcsolatokra. Szóval, sok ilyen jó dolog van, amit Isten megtesz értünk. Krisztus mágnesként vonz minket. Ő egyre erőteljesebben vonz majd magához. Ha egy pillanatra belegondolnál, hogy te mindenek előtt és mindenek felett egy szellem vagy, ez az a részed, amit nem láthatsz. És még soha senki sem láthatta, de tudjuk, hogy ott van bent. Valahol itt. És felfelé. Ez a te szellemi embered. Aztán van lelkünk, ami olyan, mint a lényünk második rétege. És aztán itt van ez a hús, a test, amit látunk. Mi szellem, lélek és test vagyunk. Nos, a szellemünk a legfontosabb részünk. A szellemünk és a lelkünk fog örökké élni. A Szent Szellem időt szán arra, hogy segítsen a lelkünket egyetértésbe hozni a szellemünkkel. A testünk újra porrá és hamuvá lesz majd, és kapunk majd egy új, megdicsőlt testet, szóval vigyázzatok rá, mert ez az az otthon, ahol Isten lakozik. Nem maradhatsz a földön test nélkül, ezért aztán bánj vele tisztelettel. Gondot kell viselned rá. A tested a Szent Szellem temploma, de mi összekutyuljuk és összekeverjük a fontossági sorrendet. Túl sokat foglalkozunk ezzel, hadd mondjak valamit. Azt hiszem, a hölgyekhez kell szólnom, mert a férfiak valószínűleg nem ilyenek, de ha naponta legalább annyi időt fordítanánk arra, hogy szellemileg elkészüljünk, mint amennyit a smink, a fülbevalók, az ékszerek felrakásával, meg a hajunk igazgatásával töltünk, meg azzal, hogy 12-szer átöltözünk, nos, én az igazat mondom. Nem igaz, amit mondok? Ha legalább, mondjuk, minden reggel egy órát vesz igénybe, hogy elkészülj, hogy megmosd és beállítsd a hajad, sminkelj, bekend magad krémekkel, meg testápolóval, tudjátok, hát, hogy felöltöz, minden passzoljon, nem, azok a cipők nem lesznek jók, nem is tudom. Talán te nem ilyen vagy, lehet, hogy csak felkelsz, magadra dobálsz valamit, és már mész is, de én nem ilyen vagyok. Nekem beletelik egy kis időbe, hogy így nézzek ki. Bizony, jó kis időbe. Nos, ha egy órát töltöttem azzal, hogy így nézzek ki, de semmi időt, vagy esetleg 5 percet töltöttem Istennel, és felküldtem egy kétségbe esett imát a mennybe, up to heaven. Akkor nem nehéz megérteni, hogy miért érzem magamat üresnek, szerencsétlennek, beteljesületlennek és boldogtalannak. Lehet, hogy csinos vagyok, de nem vagyok boldog. Come on. Meg kell értenetek, hogy a szellemi részetek sokkal fontosabb a látható részeiteknél. Sokkal fontosabbak, mint a látható részeitek, mert ez a rész csak 70, 80, 90 évig él majd. Manapság sokan elélnek 100 éves korukig. De aztán... kész. Vissza a porba és hamuba. Nos. Isten olyan, mint egy hatalmas mágnes a szellemedben. És ő folyamatosan vonz téged, hogy gyere hozzá. Engedd őt irányítani, engedd, hogy ő vezessen. Nos, a lélek általában nagy problémát jelent. A szellemünk az, aki mindent elmond nekünk Istenről, ezáltal kommunikálunk Istennel, itt kapunk kijelentéseket, itt van a lelkiismeretünk. A lélek semmit nem mond neked Istenről. A lelked, a meg nem feszített lelked saját magadról beszél. Ez vagy te, a te személyiséged. Arról beszél, hogy te mit akarsz, mit gondolsz, mit érzel. A lelkeddel nem tudsz kapcsolatot létesíteni Istennel. A lelked saját magaddal kapcsolódik. A lelkedben magaddal találkozol, a tested pedig a külvilág létesít kapcsolatot. Mondhatjuk, hogy a lelki részünk a középső részünk, ami rendkívül fontos terület, mert Isten birtokba akarja venni a lelket. Azt akarja, hogy beleolvadjon és egyé váljon a szellemmel, hogy a kettő együtt munkálkodva megmutassa Istent a világnak a testeden keresztül. Jézus azt mondta, ha láttatok engem, akkor láttatok az atyát is. Ha láttatok engem, láttatok az atyát is. Nos, ez azért történhetett meg, mert nem volt bűn a lelkében. A lelk neked, azt közli veled, hogy te mit akarsz, mit gondolsz, mit érzel. Ezért a mai üzenet címe az, azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem, mert körülbelül ez folyik bennünk egyfolytában. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem, azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem, azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Hát nem igaz? Elmondjuk Istennek, hogy mit akarunk, mit gondolunk, mit érzünk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, Istenem, mutasd meg nekem, te mit akarsz. Taníts meg úgy gondolkozni, mint te, és segíts azt érezni, amit te. De nem, mi megmondjuk Istennek, nos, én úgy gondolom, azt akarom, úgy érzem, azt akarom, úgy érzem. Mi elmondjuk bárkinek, aki meghallgat, hogy mi hogyan érzünk, és mit gondolunk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Rágódi Attila, a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A Momet tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó enterokokkusz baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Július 24-e van. 563 éve Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a mai napon a Magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. A tárgyalást Vitéz János, akkor még váradi püspök vezette. Az ünnepélyes hazaszállítást követően a koronát Sopronban közszemlére tették, ahová az ország népe elzarándokolva lerótta tiszteletét a szentség előtt. 195 éve született Pészatmári Károly író tanár, részt vett az 1848-49. Évi forradalomban és szabadságharcban. 1869-ben országgyűlési képviselővé választották. Több fővárosi lap köztük a Hon munkatársa, majd az országgyűlési napló szerkesztője volt. A Kisfaludi Társaság és a Petőfi Társaság tagjává választotta. Megalapította az Országos Kisdedóvó Egyesületet, amelynek elnöke is lett. Számos törvényjavaslatot készített a kisdedóvás érdekében. A Beszéd elmélete című esztétikai munkája a Kisfaludi Társaság pályázatán első díjat nyert. Regényei tárgyát többnyire a történelemből, nevezetesen az erdélyi fejedelmek korából vette. A történelemnek ezt az időszakát ő népszerűsítette leginkább. 126 éve született Bai Zoltán fizikus, atomfizikus a mai napon, aki a fénysebesség alapján újra definiálta a métert, és aki elsőként végzett kísérletet földön kívüli tárgyon. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett fizikából diplomát, foglalkoztatta az atomfizika és a radarcsillagászat is. 1936-tól a Tungsram laboratóriumának munkatársaként több szabadalmat is bejegyeztetett, a BMM pedig 1938-ban megszervezte az atomfizika tanszéket. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT műszaki igazgatója és laboratórium vezetője volt, csoportjával 1946-ban saját fejlesztésű radarberendezéssel kimutatta a holdra sugárzott rádióhullámok visszaverődését az égitest felszínéről. Ez volt az első természettudományos kísérlet, amit földön kívüli tárgyon végeztek, addig csak megfigyelni tudtak. 1948-ban a George Washington Egyetemen a kísérleti fizika professzora lett, onnan az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatalba került, ahol többek közt a fénysebességen alapuló egységes időhosszúság standard bevezetésért harcolt. Végül 1983-ban Párizsban a súlyok és mértékegységek nemzetközi konferenciáján elfogadták, hogy a méter a fény által a vákumban a másodperc sokadik része alatt megtett úthossza. 82 éve Komáromban született Bóna Márta meteorológus a mai napon. 1968 óta a Meteorológiai Intézetnél dolgozott, tudományos főmunkatárs volt. Szerkesztőbizottsági tagja a Légkör című szaklapnak, területe az időjárás és a nap közötti összefüggés. 70 éve hunyt el Zemplén Géza, kossuthdíjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Zemplén a Budapesti Tudományegyetemen 1904-ben bölcsészdoktori diplomát, egy évvel később pedig természetrajz kémia szakos tanári oklevelet szerzett. A következő években elsősorban szerves kémiai kutatásokkal foglalkozott itthon és külföldön, 1912-ben pedig tanári képesítést szerzett a szénhidrátok, fehérjék és enzimek kémiájából. 1913-ban kinevezték Magyarország első szerves kémiai tanszékének élére, amelyet több mint 40 éven át vezetett. Fáradhatatlan kutató volt, több mint 200 cikke és egy terjedelmes kézikönyvvel jelent meg. Zemplén, aki fontos szerepet játszott a magyar gyógyszeripar fejlesztésében is, 1948-ban kapott Kossuth díjat. 734 éve hunyt el Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Lengyelország és Litvánia védőszentje, más néven Kunigunda, Szent Margit és Boldog Jolán nővére. IV. Béla is Laskaris Mária legidősebb gyermekeként született. 15 évesen feleségül ment a piasztházbeli 5. Boleszláv lengyel fejedelemhez, akivel szüzességi fogadalmat tettek. Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, a tatárjárás után pedig adományokkal járult hozzá az ország újjáépítéséhez. Templomokat, kolostorokat építetett, köztük nagy kulturális jelentőségre szertevő Ószandeci Ferences kolostort. Ide vonult vissza férje halála után Clarissa apácaként. Vagyonát szétosztotta a szegények közt. A kolostor priorisziárja lett. 1690-ben avatták boldoggá, 99-ben pedig szenté. Ünnepe a mai nap július 24-e.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán ma. Alig egy héttel a fellépés előtt például lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét. A szervezők szerint helyi produkciós nehézségek miatt nem valósul meg a július 29-ére meghirdetett show. A koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platforma Funkot tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncertinformációkat is eltávolították. A jegyvásárlókat e-mailben értesítették a változásról. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem kerül megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért is érte váratlanul a közönséget, mert Rita mindössze egy hónappal ezelőtt még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésre, írja Blik. Hello Budapest, alig várom, hogy július 29-én újra fellépjek nálatok a zenekarommal. Már olyan rég jártam nálatok, szinte nem is emlékszem, de végre visszatérek. Az idei nyár iszonyat jó lesz, üzente korábban a rajongók. Rita Ora egyébként nem először járt volna Magyarországon. A brit-koszovói származású énekesnő korábban több hazai fesztiválon is fellépett, többek között a Balaton Soundon, az EFOT-on és a Színen is. Önálló nagy koncertet azonban eddig nem adott a magyar fővárosban. A mostani eset nem az első alkalom, hogy egy magyarországi Rita Ora koncert meghiúsul. 2017-ben a Sziget Fesztiválon, 24-ben pedig a Campus Fesztiválon is elmaradt a fellépése. Utóbbi alkalommal betegség miatt nem tudott színpadra állni. A rajongóknak itt tovább kell várniuk arra, hogy az énekesnőt egy teljes estés budapesti koncerten láthassák. Közben egy parkolóval kevesebb, 7 év után zöld utat kapott Budapest egyik jelentős belvárosi fejlesztése. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt, ugyanis a Városháza Park projektje, így ráfordulhatunk a belvárosi közpark kiviteli terveire, közölte a főpolgármester kedden. Szerinte a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt is, ezzel lezárult az évek óta tartó engedélyeztetési folyamat. A fejlesztés helyén jelenleg parkoló működik, ezt alakítják át zöld közparkká. A tervek szerint közel 7800 négyzetméternyi zöld felület, csapadékvíz megőrző burkolatok és 80 új fa szolgálja majd a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható park kialakítását. A projekt részeként megújulnak a Városháza földszinti terei és a Raskeller, vagyis a díszterem alatti hatalmas tér is, ahol vendéglátóhelyek és teraszok nyílhatnak. Egy friss európai rangsor szerint közben Budapest lett 2026 legjobb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hiteles éttermi élmények alapján 98 pontot szerzett a 100-ból, megelőzve Pireuszt és Athént is. A Saga Holidays kutatása szerint Budapest kínálja jelenleg a kontinens legautentikusabb gasztronómiai élményeit. A csapat 125 európai város mintegy 5000 éttermét vizsgálta meg a Google értékelések alapján, és azt nézte, milyen gyakran említik a vendégek az adott helyet vagy az ott kínált fogásokat autentikusként. A cél az volt, hogy ne egyszerűen a legismertebb gasztrofővárosokat rangsorolják, hanem azokat a városokat emeljék ki, ahol a helyi karakter a tányéron is valóban tetten érhető. Alison Porter, a Saga Holidays termékmenedzsere szerint az ilyen éttermeket általában könnyű felismerni, ha tudjuk, mire figyelünk. Az autentikus éttermek étlapja gyakran csak a helyi nyelven szerepel, minimális angol nyelvű leírással. Rengeteg helyit láthatunk ott étkezni, és rendszeresen változó szezonális különlegességeket is kínálnak. Hozzátette, ezek a helyek általában a fő turisztikai területekről távol mellékutcákban rejtőznek, és a személyzet őszintén meglepetnek, de örömmel fogadja a turistákat. Budapest végül 98 ponttal szerezte meg az első helyet a 100-as skálán. A kutatás szerint a magyar főváros ereje abban rejlik, hogy a tradicionális fogások és a hétköznapi, mégis erősen helyi street food kultúra egyszerre vannak jelen. A város gasztronómiai arculatát továbbra is olyan klasszikusok határozzák meg, mint a gulyás, de ugyanilyen fontos szereplő a lángos is, ami az egyik legismertebb magyar utcai ételként tejföllel és sajttal érkezik. A listában külön említést kapott a kolbász is, mint a magyar konyha egyik alapdarabja, ami a piacokon füstölt, pácolt vagy sült változatban is rendszeresen feltűnik. A hagyományos fogások közül a halászlé sem maradhatott ki, az erőteljes paprikás halleves nem csak ízében markáns, hanem elkészítési módjában is erősen kötődik a helyi tradíciókhoz. A második helyet Pireuszt szerezte meg 97 ponttal. Görögország legnagyobb kikötővárosa elsősorban friss tengeri fogásairól ismert, és csak hajszállal maradt le az első helyről. A dobogó harmadik fokára Athén került 96 ponttal, ahol a gírosz és a szuflaki továbbra is a helyi gasztrokultúra legnépszerűbb, legismertebb szereplői közé tartozik. A teljes top 10-es lista alapján jól látszik, hogy az autentikus európai gasztronómia nem kizárólag a legismertebb mediterrán központok privilégiuma. A negyedik Bécs lett 94 ponttal, majd Krakó következik 92-vel, Prága 90-nel, Valletta 89-el, Varsó 88-al, München 84-gyel, míg Milánó 81 ponttal zárta az első 10-es mezőnyt. A 160. születésnapját ünneplő állatkert különleges kitelepüléssel színesíti a budapesti nyarat a Dunaparton. A fővárosi állat és növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, amely a 1052 Budapest 7 szám alatt található a rakparton. Bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy az élő zsiráfokat azért nem viszik ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Közben tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon, ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet meg a következő években, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. július 24-e van péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 100 új rendőr áll szolgálatba Pest vármegyében. Mozgó vonatra kapaszkodtak Érden, a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Arra kérnek, hogy ne használjuk a Gellért hegy fáit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 122 új rendőr kezdi meg szolgálatát Pest vármegyében. A frissen végzett tiszteket és tiszthelyetteseket ünnepélyes befogadó rendezvényen köszöntötték a rendőrségi igazgatási központban. Az eseményen Horváth András rendőr dandártábornok Pest vármegye rendőrfőkapitánya üdvözölte az új állomány tagjait. A most szolgálatba lépő 122 rendőr közül 35-en tisztként, 87-en pedig tiszthelyettesként kezdik meg munkájukat a vármegye 13 rendőrkapitányságán. Az új munkatársak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve rendészeti technikumában szerezték meg képesítésüket. Tanulmányaik befejezése után most kapcsolódnak be a mindennapi rendőri feladatok ellátásába. A rendőrség bízik abban, hogy az új kollégák érkezése tovább erősíti a közbiztonságot Pest vármegyében, és hozzájárul a lakosság gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálásához. Az ünnepségen a vezetők eredményes szolgálatot, jó egészséget és sikeres szakmai pályafutást kívántak valamennyi új rendőrnek. Egy hónapig forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést a Nagykőrösi úton. Jelentős útfelújítás kezdődik július 27-én a 18. kerületi Nagykőrösi úton. A munkálatok várhatóan augusztus végéig tartanak, ez idő alatt az autósoknak és a közösségi közlekedéssel utazóknak is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. A felújítás a Hunyadi János utca és a Nagykőrösi út 32-es szám közötti szakaszt érinti, ahol három ütemben dolgoznak majd a szakemberek. Az építkezés idején a Nagykörösi út Száfa utca és Eke utca közötti szakaszát egyirányosítják, Gyál irányába, emellett több autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. A beruházás során mintegy 907 méter hosszú útszakasz újul meg, összesen csaknem 6500 négyzetméteren cserélik ki a burkolatot. A kivitelezés részeként új burkolati jelek készülnek, taktilis vezetősávokat alakítanak ki a gyalogosok számára, valamint felújítják a közműszerelvényeket és a vízelvezető rendszert is. A munkálatok érintik a járdák, a kapubejárók és több autóbusz megálló korszerűsítését is. Így a felújítás nem csak az útburkolat állapotát javítja, hanem biztonságosabbá és kényelmesebbé is teszi a közlekedést. A fővárosi önkormányzat által finanszírozott beruházás idején a közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, és lehetőség szerint előre tájékozódniuk az aktuális forgalmi változásokról. Mozgó vonatra kapaszkodtak Érden, a rendőrség most a lakosság segítségét kéri. Vasúti szabálysértés miatt indított eljárást az érdi rendőrkapitányság két ismeretlen személy ellen, akik életveszélyes mutatványt hajtottak végre egy mozgásban lévő vonaton. Az esetről készült felvételt a rendőrség nyilvánosságra is hozta, és a lakosság segítségét kéri az érintettek azonosításához. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset június 1-én a délutáni órákban történt az érdi vasútállomáson. A két fiatal a peronról felugrott a már elindult szerelvény oldalára, majd a vonat külsejébe kapaszkodva utazott egészen az Érd felső megállóhelyig. Ott leugrottak a szerelvényről és futva elhagyták a helyszínt. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen magatartás rendkívül veszélyes, hiszen egyetlen rossz mozdulat is súlyos, akár halálos balesethez vezethet. A mozgó vonatra felugrás és a szerelvény oldalán történő utazás nem csak a szabályokat sérti, hanem az elkövetők és mások életét is veszélyezteti. Az érdi rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki felismeri a videón látható személyeket, vagy bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentést lehet tenni a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjánál, a telefontanú zöld számon vagy a 112-es segélyhívón. A Gellért-hegy fáinak védelmére hívja fel a figyelmet a Főkert. A szakemberek arra kérik a kirándulókat és a szabadtéri edzéseket tartó csoportokat, hogy ne rögzítsenek TRX köteleket vagy más sporteszközöket a fák törzsére és ágaira, különösen a természetvédelmi területen álló egyedekre. A figyelmeztetés előzménye, hogy a közelmúltban egy nagyméretű fa kidőlt a Gellért-hegyen. Bár az eset éjszaka történt, így senki sem sérült meg, a Főkert szerint a térség faállománya egyre rosszabb állapotban van. Az elmúlt évek aszályos időjárással jelentősen meggyengítette a fákat, ezért egyre több válik balesetveszélyessé. A szakemberek szerint a fákra rögzített hevederek és kötelek felsérthetik a kérget, a dinamikus terhelés pedig olyan ágakat is veszélyeztethet, amelyek kívülről egészségesnek tűnnek. A fákra való felmászás szintén károsíthatja az ágakat és a koronát, emellett pedig növeli a fertőzések kialakulásának és a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A Főkert hangsúlyozza, hogy nem a szabadtéri sportolást szeretné korlátozni. A Gellért-hegy továbbra is mindenki számára nyitott pihenő és rekreációs terület, ugyanakkor azt kérik, hogy a látogatók vigyázzanak a fákra, hiszen ezek a védett természeti terület legfontosabb értékei. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a helyszínen dolgozók jelzéseit és a természetvédelmi szabályokat, hogy a Gellért-hegy idős fái még hosszú éveken át biztonságosan szolgálhassák a kirándulók és a sportolók kikapcsolódását. Vaddisznók megjelenésére figyelmeztetnek, így fontos szabályokra hívják fel a lakosság figyelmét. Felhívást tett közzé az önkormányzata a belterületen megjelenő vaddisznók miatt. A tájékoztatás szerint október 31-ig az M1-es és az M3-as autópályák mentén a nyomvonaltól számított 10 kilométeres sávban intenzív vaddisznógyérítés zajlik az afrikai sertéspest is terjedésének megelőzése érdekében. A hatályos jogszabályok alapján a lakott területen felbukkanó vaddisznók eltávolításának megszervezése az önkormányzat feladata, amelyet az illetékes vadászatra jogosultal együttműködve végeznek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy Magyarországon tilos a vadon élő vaddisznók befogása és más területre történő áthelyezése. Ez a szabály nem csak a kifejlett állatokra, hanem a malacokra, valamint a sérültnek vagy elárultnak tűnő egyedekre is érvényes. Minden elejtett vagy elhullott vaddisznónál kötelező az afrikai sertéspest is vizsgálatához szükséges mintavétel és a tetem szakszerű ártalmatlanítása. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben belterületen vaddisznót vagy elhullott állatot észlelnek, Pest vármegyén belül haladéktalanul értesítsék az önkormányzatot vagy az illetékes vadászatra jogosultat. Az állatot sem befogni, sem elhajtani, sem elszállítani nem szabad, mert ezzel növelhető a balesetveszély és a járvány terjedésének kockázata. Online is elérhetővé vált Rádai Mihály különleges budapesti fotóhagyatéka. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár nyilvánosan is hozzáférhetővé tette Rádai Mihály városvédő több ezer felvételből álló fotóhagyatékát. Az új online gyűjtemény a legendás televíziós személyiség és művészettörténész halálának 5. évfordulójára készült el, és most először teszi böngészhetővé a teljes eredeti képjegyzéket. A csaknem 8000 színes fényképből álló gyűjtemény döntő része 1985 és 2005 között készült. A felvételek közel 500 budapesti helyszínt örökítenek meg, köztük számos olyan épületet, utcát és városrészt, amelyek azóta jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. A képek nem csak dokumentálják Budapest változásait, hanem egy korszakváros képét is megőrzik az utókor számára. Az új, nem fekete-fehér című tematikus oldalon 25 kiemelt helyszín története is megismerhető Rádai Mihály felvételein keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Gresham palota, a Hungária fürdő, a zsinagóga és a Városliget is helyet kapott. A könyvtár hangsúlyozta, hogy a fényképeket szándékosan nem javították vagy utómunkázták. A felvételek eredeti formájukban kerültek fel az oldalra, mert Rádai Mihály számára a dokumentálás volt a legfontosabb. Gyakran nehezen megközelíthető vagy rossz állapotú épületeket is felkeresett, hogy megörökítse azokat, mielőtt eltűnnek vagy átalakulnának. A fotóhagyaték mellett a könyvtár a Rádai Mihály emlékprojekt eredményeit is bemutatja. A programban önkéntesek kutatták a Király utca egy szakaszának történetét, amelynek eredményeként 40 épület múltját feldolgozó, szabadon kutatható várostörténeti adatbázis is létrejött. Az új online gyűjtemény így nem csak emléket állít a városvédő munkásságának, hanem értékes forrást is kínál a Budapest története iránt érdeklődők számára. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Fersweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkantunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelöletik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztulás elpusztult, amikor Trencsénvára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hild Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A Világ Budapest nézett utána a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hild János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzák. duzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig álltott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megtudták.

0: Budapest Update.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülőshely található a Duna mellett. Érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A csepeli részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.
3: Nem csúszik az este,

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

Anna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon, az élet

0: Ő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendégek Knape Kéva klinikai szakpszichológus, az Émili önismereti napló sorozat szerzője, akivel arról beszélgetünk ma, amit érdemes rendre újra és újra elővennie az embernek önmagában és önmagával kapcsolatban. Hogy van-e önbizalmam, ha igen, mennyi? Mit is jelent a megfelelés, és vajon mindezeket szem előtt tartva és számításba véve, mihez van jogom? Sajnos ezekkel kapcsolatban sokszor és sokféleképpen tud megkérdőjelezni bennünket önmagunkkal kapcsolatban a világ, legfőképpen a social media felületek. Éva, szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: No, hogyan hat a külvilág ránk, és akkor kezdjük a mondókán végével. Hogyan befolyásolja az önbizalmunkat, az önbecsülésünket, hogyan befolyásolja a megfelelési vágyunkat, vagy adott esetben kényszerünket a külvilágban lévő összes social media felületből ránk ömlő információ?
2: Az eddigi tapasztalatom és szakmai tanulmányom azt mondatják velem, hogy a social media tud erősíteni a problémáinkon, rontani az önértékelési nehézségeinken, de nem elsősorban arra vezethető vissza a gyökér oka annak, hogy esetleg ezzel bajlódunk, fel tudja nagyítani. Uh-huh. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy a gyerekkorban keresendő az alapja annak, hogy ezzel én hogy is vagyok, uh-huh. meg a kisgyerekkor, gyerekkor, kamaszkor, fiatalkori első élmények a közeli kapcsolatokban, ezek ilyen sorrendben eléggé meghatározóak. Meghatározó egyébként a temperamentumunk is, hogy milyen vele született tulajdonságaink vannak, de ezeken a nehézségeken, meg a sok tényezős összetett helyzeteken tényleg sokat tud rontani a social media, az, hogy ott jönnek a különböző irracionális elvárások, nagyon bántó kommentek. Ha valaki arra vetemedik, hogy beleolvas a kommentekbe, akkor látja, hogy senkinek nem lehet megfelelni, mert mindenbe bele lehet valahogyan kötni, és akkor ez mondjuk lehet, hogy nagyon ijesztő. Látni az indulatokat szintén nagyon ijesztő, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy jogos szorongás van szerintem a social médiával kapcsolatban.
1: A jogos szorongás a social médiával kapcsolatban az egy nagy a batyuban, ezekkel kapcsolatban, ami problémát okozhat, viszont szerintem ezek nagyon erőteljesen és gyakran tudják megnyomni a gombokat, vagy meghúzni a triggert bennünk, ami viszont a gyerekkorunktól, ahogy te is mondtad, bennünk van. Mik azok a leggyakoribb tényezők, amik gyerekkorból vannak bennünk, és ezeket befolyásolják, vagy kialakul azok miatt az önbizalom hiány, vagy a megfelelési vágy?
2: Sokan hiszik azt, hogy csak az eshet rosszul, aminek van valami gyerekkori gyökere, vagy bennem egy megoldatlansága, és én azt gondolom, hogy a bántalmazás maga attól függetlenül is eshet rosszul, mondjuk egy social media környezetben, hogy igaz tartalma lenne a bántó szavaknak. Szóval lehet, hogy hazugság, de maga a bántó szándék nagyon nehéz egyáltalán szembesülni ezzel. És egyébként gyerekkorból eredeztethetően is lehet sajnos arról tapasztalatunk, hogy előfordulhat az életben a bántalmazás, és gyerekkorból is lehet arról tapasztalatunk, hogy nem vagyunk elég jók, és megszégyenítenek érte. Úgyhogy ezek nem segítenek abban, hogy könnyen feldolgozzuk azt, ami a social médiában történik. Ettől függetlenül a felnőttkori bántalmazás, hogyha van ilyen, akkor is problémás, hogyha nincs mögötte gyerekkori korábbi élmény, és azért nem mindenkinek van.
1: Hogyha viszont igen, és most ezek alapján mondjuk valaki elkezd gondolkodni, és talál magában ilyesmit, akkor mit kezdjen vele? Hogy igen, emlékszem, a leggyakrabban hallott mondat a szüleimtől az volt, hogy nem tudom én, na azt meg ne próbáld. Szép lehetsz, de okos nem. Eszedbe ne jusson. Inkább legyél túl rajta. Jobb félni, mint megijedni. Inkább gondolja rosszra, számítsa rosszra, és kellemesen csalód. Szóval, hogyha ezt az ember folyamatosan hallja gyerekkorától kezdve, azért az beég a kortexben. Na ezzel mit csináljunk?
2: Szoktam mondani, hogy megéri megkérdőjelezni ezeket a hiedelmeket.
1: Hogyan?
2: Általános igazságként fogadjuk el a szüleinktől, és felnőttként felteltem magamnak a kérdést, hogy minden helyzetre igaz ez? Milyen más helyzetek vannak, amire azt tudom mondani, hogy ez az igazságot nem érvényesül, vagy pontosan ennek az ellenkezője érvényesül más helyzetekben, és rácsodálkozhatunk felnőttként, tudatosan gondolkodva arra, hogy minden és mindennek az ellenkezője is igaz lehet, hogyha különböző helyzetekben vizsgáljuk. Szóval szükség van egyfajta spórolásra az energiánkkal, és általános igazságokat szeretnénk megfogalmazni magunknak, és egyúttal arra is szükség van, hogy rugalmasan végig gondoljunk helyzeteket, és tegyünk abba energiát, hogy megkülönböztessük A helyzetet a B helyzettől.
1: Erre hogyan lehet képes az ember a megkülönböztetésre? Ez is nagyon fontos. Ezzel folytatjuk a Manna délután vendégek napek Éva klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti napló sorozat szerzője. Megfelelési kényszer vagy vágy, önbizalom, illetve mihez van jogom, a kérdések és a helyzetek, amik bennünk adódnak, kialakultak vagy élnek. Erről beszélgetünk ma. Hamarosan folytatjuk, ahogy az imént ígértem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a Manna délután mai vendég. A megfelelési vágyról, vagy kényszerről, az önbizalomról, vagy annak hiányáról, és arról beszélgetünk, hogy hányszor teszi föl magának az ember azt, hogy mihez van jogom, és válaszol mondjuk tévesen magának, és megy egy egészen más irányba, mint amerre dolga lenne, mert azt hiszi, hogy bizonyos dolgokhoz nincsen joga. Szóval, hogy mit tehetünk? Ugye ott tettem le a fonalat az imént, hogyha ezeket észrevesszük, akkor mit tehetünk?
2: Mi beszéltünk a megkérdelezésről, hogy a saját hiedelmeinket, amiket magunkkal hoztunk felnőtt korban, a gyerekkorunkból azokat megkérdelezhetjük. Úgy összességében eltökélhetjük azt, hogy belevetjük magunkat a pszichológia és az önismeret világába, és különböző önsegítő, tudománynépszerűsítő könyveket olvasunk. Nagyon sok pszichológusnak van magyar nyelven számos nagyon-nagyon hasznos könyve, és ez nagyban hozzájárul a pszichoedukációhoz, amivel az emberek kicsit jobban megismerik magukat, jobban megértik a gyerekkorukat. Egyáltalán nem reklám, nem is vagyunk kapcsolatban, de iszonyatosan fontos könyv szerintem az Örökölt sors Orvos Tóth Noémitől ebben a tekintetben, és lehet, hogy számos kérdésre választod, hogy miért lettünk olyanok, amilyenek.
1: Hogyha elkezdünk magunkkal ilyen módon foglalkozni, Évi, akkor az nem okozhat problémát, ugye? Tehát, hogy nem kezdünk el diagnózist felállítani, hanem mondjuk felismerünk egy-két pontot, akár mondjuk egy Örökölt sors című könyvből, vagy egy hasonló típusúból, vagy egy-egy ilyen beszélgetésből, vagy egy-egy előadást megnézve, meghallgatva. Ha elkezdünk magunkon gondolkodni, abból csak jósülhet ki, ugye? Vagy történhet olyan, hogy elkezdem diagnosztizálni magamat, mint az emberek a betegségeikkel kapcsolatban a Google-ön?
2: Szokták diagnosztizálni magukat az emberek, pszichés kérdésekben is egyébként, és nyilvánvalóan vannak felismerések, amelyek nem feltétlenül kényelmesek vagy kellemesek. Megterhelő is lehet akár ezekre rájönni, szóval azt is gondolom, hogy érdemes magunkra odafigyelni közben, hogy jobban vagyunk-e ezeknek a felismeréseknek a hatására, jól esik-e, most vagyunk-e alkalmas állapotban arra, hogy ezeket befogadjuk, megvan-e bennünk a kíváncsiság, a motiváció, vagy most ez inkább kibillentett, és félre kéne tennem, és majd visszatérhetek ehhez később, akár pár hónap, egy-két év múlva. Szóval a reakcióinkra odafigyelhetünk, és abban bízhatunk, hogyha kibillent minket, akkor félretehetjük. Érdemes megvárni, hogy azt érezzük, hogy nagyobb bennünk a motiváció a változásra, mint amennyire félünk attól, hogy mi mindenre jövünk rá.
1: Hogyha nagyobb bennünk a motiváció a változás, az szerintem már egy tök pozitív dolog. Tehát, hogyha az ember nem tagadásban van, és nem azt mondja, hogy nem, nekem semmi bajom, ugye? Mert hogy itt van, azt hiszem, az egyik lényeges pont, hogy ez nem baj. Tehát, hogyha az emberrel valami másképp van, mint mással, az nem baj, hanem egyszerűen én ilyen vagyok, vagy éppen ebben az adott időpillanatban ilyen vagyok, de az benne a fantasztikus, vagy ebben a világban, ami ennyire nagyra tárta már az ajtókat és ablakokat, ami sokszor veszélyes, hogy viszont pont annyi jót is találhatok.
2: Egyrészt így van, nagyon sok mindenben, amiben egyediek vagyunk, vagy mások vagyunk, mint mások, abban szépségek is vannak, és ajándék pillanatok és ajándék helyzetek is adódnak belőle. Szóval, hogy érdemes megvizsgálni, hogy amit alapvetően mondjuk rossz tulajdonságnak gondolunk, az hány helyzetben segített, vagy hány helyzetben mentett meg minket. Tehát mondjuk egy behódolás az most lehet, hogy nagyon nem szimpatikus nekem saját magamban, de valószínűleg korábban hozzájárult ahhoz, hogy jobban boldoguljak, kicsit jobban elfogadjanak a családban, és kevesebb konfliktussal nőjek fel. Szóval, hogy valamikor erre lehet, hogy szükségem volt. Nem biztos, hogy most minden helyzetben kifizetődő.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mi is az önbizalom, vagy annak a hiánya. Mit jelent az, hogyha megfelelési vágyunk vagy kényszerünk van, ugye ez már egy másik sémája, másik szintje a dolognak, és arról is beszélgetünk a továbbiakban, hogy mihez van jogom, hogy tulajdonképpen egyáltalán hogyan lehet ez kérdés, és mihez kapcsolódik lélektani szempontból. Hamarosan folytatódik a Manna délután.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Napek Éva klinikai szakpszichológus a vendégem a mai Manna délutánban. Mihez van jogom? Önbizalom és annak a hiánya, önértékelés és annak az alacsony szintje, illetve a megfelelési vágyunk. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már ezzel kapcsolatban, de ez a mihez van jogom kérdés, a megkérdőjelezés, az nagyon izgat engem, hogy ez egyáltalán miért jelenik meg, ez egy modernkori dolog, Évi, és hogyha megkérdőjelezem magam, az azt jelenti, hogy minél többször kérdőjelezem meg magam, annál több területén az életemnek fogom ezt majd megtenni?
2: Nagyon sok rétű ez a téma. Ha a legfontosabb, leghangosabb mondani valóra most szeretnék rákanyarodni, akkor az az, hogy aki megfelelési kényszertől szenved, az nagyon ritkán tudatosítja magában azt, hogy joga van nemet mondani, és joga van magát választani, joga van hibázni, és természetesen, ha hibázunk, akkor következmények is lesznek, de hogy nem csak ahhoz van jogunk, vagy nem csak úgy kell működni ebben az életben, hogy mindig mindenkinek a kedvére teszünk, és hogy azzal, hogy nemet mondunk, nem követünk el bűnt. Szerintem ennek a tudatosítása nagyon-nagyon hasznos és fontos. Uh-huh. Ezzel együtt mindenre feljogosítani magunkat egy másik véglet lenne, tehát nem gázolhatunk át más emberek érzésein, lelki világán, jogain, az ő határaikon, de az elutasítás, amit mondjuk esetleg egy másik embernek adunk, az nem az ő határainak a megsértése. Azzal együtt, hogy ezt tudjuk olyan módon megtenni, hogy nem muszáj bántóan megfogalmazni. Uh-huh, uh-huh. Nem kell megalázóvá válni ebben az elutasításban, és közben lehetek én a legjobb szándékkal ott a legkultúráltabban fogalmazhatok, a másik még akkor is érezheti nagyon megbántva magát. És ehhez kell szerintem az önismeret, hogy megtanuljam észrevenni, hogy én mikor vagyok bántó, és mikor van az, hogy jó indulatúan, jó hiszeműen és emberségesen jártam el, és a másik így is megbántódott, és ezzel nem nekem van dolgom.
1: Uh-huh. Létezik egyébként olyan jelenség, amit a legtöbbször mostanában tapasztalsz, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben, ami mondjuk az egész társadalomra nem, a társadalom nagy részére igaz, lélektani szempontból, ami problémát okoz?
2: Hú, hát nagyon sok minden. Az egyik az ez például pont a mihez van jogom kérdése, hogy az emberek egy része azt se tudja, hogy joga van nemet mondani, az emberek egy másik része meg azt gondolja, hogy bármit megtehet a többi emberrel, és nem mindig az van, hogy mi vagyunk és ők vannak, hanem van olyan, hogy ez egy emberen belül is tud változni, és ezek már annyira komplex kérdések, amire nem szívesen nézünk rá, szívesebben gondoljuk azt, hogy vagyunk mi, meg vannak ők. Uh-huh.
1: Amikor ránézünk egyáltalán egy ilyen kérdésre, Évi, akkor az ember elkezdi magát vizsgálni, és akkor viszont fönnáll annak a lehetősége, hogy túlságosan szigorú lesz önmagával. Azt hogyan vehetem észre, miből vehetem észre, hogyha én túlzásba viszem nem a vizsgálatot, hanem az ítélkezést?
2: Hogyha nagyon fekete-fehéren gondolkodunk magunkról, és bántó megjegyzéseket teszünk saját magunkra, akkor ez biztos, hogy nem egy egészséges nézőpontból jött, hanem mondjuk a túlzottan magas mércéinkből, a hiperkritikusságra való hajlamunkból. És ha emiatt elkezdjük intenzíven és erősen szégyelni magunkat, vagy ha egyszerűen csak azt veszük észre, hogy intenzíven szégyeljük magunkat, akkor valószínűsíthetően dolgozik belül egy ilyen túlzott kritikusság.
1: Uh-huh. Amikor elkezd dolgozni ez a túlzott kritikusság, akkor ha ezt észrevettük, venni kell egy nagy levegőt, gondolom én nem szakértőként, és mit tenni?
2: Számos dolgot tehetünk, de én legszívesebben azt szoktam erre mondani, hogy megkérdezhetjük a saját egészséges felnőtt részünket, hogy ugyanerről a helyzetről mit gondol ő, vagy ha ez nem megy, meg nem ismerjük ezt a koncepciót, akkor megkérdezhetjük magunktól azt, hogy ha a legjobb barátom mesélni el ezt a történetet, neki mit mondanék? Mert ilyenkor ki szokott derülni, hogy a legjobb barátunkkal nem vagyunk ítélkezőek, meg az ő történetét sokkal több szempontból meg tudjuk vizsgálni, mint a sajátunkat. Mm. És legalább annyit tegyünk meg, hogy összehasonlítjuk azt a két sztorit, amit a fejünkben mondunk arról, hogy ránk mi igaz, meg mit mondanánk a barátunknak, és hogy ott milyen különbségek vannak, annak lehet jelzésértéke.
1: Éva, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti naplósorozat szerzője volt a vendégem a mai Manna délutánban. Szerintem nagyon sok mindenkinél tudtuk elindítani a gondolatot, hogy elkezdjen ezekkel a témákkal önismeret, önbizalom, megfelelés, illetve mihez van jogom kérdése foglalkozni. Évi, köszönöm szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Lőrinc Judit opera énekes, akivel a Queen Symphonic nagy koncertről beszélgetünk, amit tulajdonképpen most 40 év után újra életre kelti a legendát. Az 1986-os Magic Tour Népstadioni koncert évfordulója, 40. évfordulója alkalmából tartatik meg ez a koncert majd, tehát július 27-2026 egy egészen különleges zenei esemény a Budai Vár Oroszlános udvarában. Miről is van szó pontosan, Judit? Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát arról van szó, ezt a projektet, a Queen Symphonicot már 3 évvel ezelőtt kezdtük el úgymond koncertszerűen játszani és járni az országot vele. Úgy merült fel ez az egész ötlet, hogy Balogh Sándor hangszerelte a Queen számokat, illetve hát az egésznek a megálmodója, ugye a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Gag Management Szabó Béla, aki kitalálta, hogy milyen jó lenne ezt zenekaros változatban előadni a legismertebb Queen dalokat, és hát milyen jó lenne különlegessé tenni, mivel én Szolnokon élek, de Németországban végeztem opera szakon, és hát Szolnoki révén szerintem ez így teljesen egyértelmű volt, hogy rámesett a választás, hogy akkor... Én a Montserrat Caballé-nak a Barcelona című számában vegyek részt, és azzal emelhetnénk az előadás fényét. És így kerültem szóba, és így indult ez az egész. Azóta már kibővült egy másik számmal is, az Innuendo című számmal, és hát így kezdődött az egész turnésorozat igazából.
1: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen... tisztelgésben részt vesz, mert hogy mondhatjuk ezt egy tribute koncertnek is tulajdonképpen, biztos, hogy egy ilyen zenekarhoz, mint a Queen van kötődése. Volt rá időnk is, ugye, az elmúlt sok tíz év, de mindenkinek van hozzá emléke, érzése, szerelme, kezdődő kapcsolata, szakítása, vagy egyáltalán bármilyen hangulat, amit ez előhoz, mert arról egészen biztosan híres és ismert a Queen, hogy olyan érzelmek vannak a dalaikban, olyan szövegeik vannak, ami az embert nem hagyja érintetlenül.
2: Ez így van. Hát nekem az általános iskolai fiatal koromhoz kapcsolódik a Queen. Én akkor voltam általános iskolás, és hát az egész osztályjal mi ráadásul zenei tagozatosak voltunk, és mindent énekeltünk, tehát klasszikustól elkezdve rockzenéig mindent is. És emlékszem még akkor a Bicycle című Bakelit lemezre, nekem nem volt meg, de az egyik osztálytársamnak meg volt, és mindig nála találkoztunk, és énekeltük az összes számot, hát csak így halandzsa angolul, mert akkor még nem tudtunk angolul, meg nem beszéltünk, de hát már ahhoz köthető az emlék a Queennel, és azóta ugye megvolt az összes lemeze is, megvan mai napig az összes lemeze, és hát ez egy abszolút örökzöld, szerintem ez nem tud soha a feledésbe merülni, mert ez annyira különleges hangzású is. Ugye hát a Freddie Mercury megimádta az operát, tehát hogy innen jön a kötődése, ugye Montserrat Caballéhoz rajongott érte, és szerintem a Queen zenének a harmóniájában is nagyon-nagyon sok számukban megmutatkozik a klasszikus zene iránti szeretete.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy van benne majdnem az összes dalában egy olyan komoly zenei háttérzönge, amit az értőfülek észreveszik, hogy ez mi is, és mihez köthető, mint ahogy te is mondtad az imént, aki pedig nem egy klasszikus zenében feltétlenül és mélyen járatos személy, az csak a harmóniát érzi. Hátsó erős kötőanyagot érzi, amit a komoly vagy a klasszikus zene adni tud.
2: Így van. Ő szerette volna szerintem mindig valahogy összeolvasztani a rockzenét, illetve belevonni azokat a harmóniákat, ami a klasszikus zenében is megjelennek. És szerintem a rajongás az opera iránt, és Montserrat Caballé iránt, az szerintem megjelent ugye a Bohém Rapszódiában is, ugye a filmben is, a Freddy filmben is láttuk, hogy hogyan jött létre, hogyan hozták létre, és addig nem nyugodott, amíg azok a harmóniák meg nem jelentek, és el nem tudták énekelni, mint az operában. Azokat a finom nüanszokat, meg azokat a magas hangokat is. Úgyhogy igen, 86-ban jöttek ugye ide Magyarországra, és 86-ban egy ilyen spanyol tévé műsor alkalmával találta azt ki, hogy ő szeretne Montserrat Caballéval együtt dolgozni. És 88-ban jelent meg a Barcelona album, tehát hogy ez a 86-os dátum, ez nagyon sok oldalról nagyon érdekes dátum. És napra pontosan ugye július 27-én volt a koncert is.
1: Mint ahogy most is lesz, úgyhogy erről beszélgetünk majd a továbbiakban is, a műsor vendége Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel a Queen Symphonic koncertről, ami július 27-én a Budai Várban az Oroszlános udvaron lesz, beszélünk, amely koncert az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert előtt tiszteleg, ugye annak van most pontosan a 40. évfordulója, úgyhogy hamarosan beszélgetünk tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége továbbra is Lőrinc Judit operaénekesnő, akivel az 1986-os Magic Tour Queen népstadioni koncertjének a 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Queen Symphonic koncertről, és annak kapcsán beszélgetünk komoly zenéről, magáról, erről a Queen Symphonic koncertről is, úgyhogy érdemes jegyezni a dátumot, július 27. Budai Vár Oroszlános udvar. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Judittal erről, emlékeket is, a Queennek a különleges is. Arról beszélgessünk még, hogy nagyjából mire számíthatunk, és miben lesz más az idei, mint a tavalyi volt.
2: Azért lesz más az idei, mert ugye más dalokat is előadnak a szolnoki szimfonikus zenekarral, mint amit eddig a koncertek során. Ugye a legnagyobb, a legnépszerűbb slágerek fognak elhangzani, és mindegyik dal szimfonikus kísérettel hangzik majd el. Van olyan, amit a Crazy Little Queen, ugye ez a tribute zenekar, ez egy fantasztikus csapat, a Giorgio az énekese, és van olyan szám is, amit csak ők énekelnek és csinálnak, van olyan, amiben ők nincsenek benne, például csak a szimfonikus zenekar a Barcelona című számban, de például az Innuendo az ugye később jött, az egy érdekesség, az később jött, mert elkezdtük ugye csak a Barcelonát, és akkor összedugtuk a fejünket a Balogh Sanyival, hogy milyen jó lenne még egy Queen számra egy kis ilyen opera szóló, szoprán szóló dallamot írni, és akkor így az Innuendo jött választásképpen. Úgyhogy az még egy nagyon érdekes hangzású dal lesz, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük, de hát mindegyik dal, amit énekelnek, az fantasztikus.
1: Judit, arról már meséltél, hogy hogyan lettél te a fő közreműködő itt, arról mesélj még, hogy a többiek, akik jelen vannak, ők is kötődnek-e így, emlékeztek-e, felidéztek-e sztorikat, tehát hogy úgy zajlik-e akár a próba folyamat, akár pedig a koncert előtt után, mint ahogy mi hétköznapi emberek elképzelünk, hogy akkor ilyenkor a fő téma a beszélgetésekben is a Queen.
2: Mindenképpen a dalok miensége is, itt megint a Giorgiót fogom említeni, amikor ugye beszélgettünk egy sajtótájékoztatón a Queen számokról, és ugye Hegedűs László, aki a fővédnöke ennek a koncertnek, ő hozta ide ugye a Queen 40 évvel ezelőtt, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vállalta a fővédnökséget. Beszélgettünk róla, hogy a Giorgio hangja, hangzása és az előadás módja nem teljesen, tehát nem mimikálja és nem próbálja utánozni a Freddit, hanem van egy sajátos előadási módja, hangzása és hangja is. Szerintem ezt teszi olyan különlegessé és fantasztikussá a hangzást és az egészet, hogy a Queen dalait halljuk. Nagyon hasonló hangzású az egész koncert és a dalok, viszont Giorgio beleteszi a saját elképzeléseit és saját hangjával, még különlegesebbé teszi ezt az egész élményt. És erről szoktunk így ugye beszélgetni, hogy neki is nagyon-nagyon mély kötődése van ugye a Queen számokhoz, és erről szoktunk beszélgetni, hogy ő miért énekli úgy, illetve hogy ő benne soha nem jelentkezett az az érzés, hogy na ő megpróbálja a Freddit utánozni, hanem egyszerűen a szeretet, a dalok szeretete az, ami őket erre inspirálta, hogy egy zenekart létrehozzák, és hogy a dalait, a Queen dalait elénekeljék. Úgyhogy erről szoktunk így beszélgetni.
1: Végül is, hogyha belegondolunk, akkor amikor Freddie Mercury elment, mennyien voltunk dühösek rá. Emlékszem, hogy sok barátom arról számolt, hogy mérges volt, hogy mehetett el egy ilyen ember, hogy történhet igen. ilyen meg, és miért. Ugye akkor sok emlékkoncert volt. És igen, tulajdonképpen igen. ott is mindenki, aki fellépett, a saját stílusában énekelt Queen dal. Tehát pont igen. ettől volt különleges, hogy ott két világ találkozott össze. Az előadó és a Queen zenekar. Igen, így van.
2: Így van, így van. És szerintem ez sokkal jobb így, mert utánozni fölösleges is lenne, hiszen ő egy legenda, aki tovább él az emberek emlékezetében és a rekordokon, a CD-ken, a bakelit lemezeken, és hát nem is ez a cél, hogy az ember őt utánozza, hanem az, hogy fennmaradjon az ő legendája, én szerintem. És hát ez a különlegesség, hogy egy rockzenekar ugye most visszatérek megint a Barcelonához, egy operaénekes nővel lép színpadra, az akkor 88-ban, igen, akkor jelent meg a Barcelona című album, tehát akkor még ilyen nem is volt sosem. Most ugye a mai világban már sokkal jobban ötvöződik a rockzene, vagy a opera másfél esti crossover, na nem jutott eszembe, bocsánat, a szó a crossover stílus, de akkor még ugye 88-ban ez annyira nem volt divat, tehát ezért lett annyira különleges, hogy egy operaénekesnő énekelt egy rockzenésszel is. Ugye 92-ben volt a barcelonai olimpia, és ott ez Freddie meghalt 91-ben, és tisztelegve az ő emlékére, ugye ez lett a himnusza a barcelonai olimpiának.
1: Igen. A műsor vendége volt Lőrinc Judit operaénekesnő, és hogyha most minden jól sikerül, akkor Giorgiót is elérjük, a már sokat emlegetett fiatalembert, aki szintén természetesen oszlopos tagja ennek a produkciónak. Judit, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, tessék jegyezni a dátumot, kedves hallgató. Szépen. Július 27 Budai Vár, Oroszlános Undvar, Queen Symphony koncert. Köszönjük még egyszer.
2: Én is köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés. Köszönöm, minden jót.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a Queen Symphonic koncerttel kapcsolatban. Ugye ez az 1986-os Magic Tour népstadioni koncert évfordulójának az alkalmából lesz. 40. évfordulója alkalmából. Ráadásul július 27-én a Budai Vár Oroszlános udvarában Lőrinc Judit operaénekesnővel beszélgettünk már. A koncert mienségéről, a történetéről, arról is, hogy kerül egy operaénekesnő egy ilyen koncertre, és nagyon sokat emlegette Judit Giorgiót, aki nem más, mint a Crazy Little Queen zenekar frontembere, és itt is van velünk, mert vele is beszélgetünk még egyet. Szia, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, szia, én köszönöm a beszélgetést.
1: Mesélj egy kicsit, kérlek, a koncertről. Milyen lesz? Milyen érzés ott zenélni? Milyen érzés a Queen dalokat játszani ilyen környezetben? Milyen lesz ez a tavalyihoz képest? És hogy miért állítotok mindig emléket a Queennek? Hogyan született meg a tizenekarotok? Arról is mesélj.
2: Hát az első pár kérdésre jó, nagyon jó és szuper jó a válasz.
1: Igen, ennél kicsit bővebben.
2: Tehát a koncert az hatalmas. Egyrészt, hogy a szolnoki szimfonikusokkal közösen csináljuk, akik fantasztikus szimfonikus zenekar, ezt a Balogh Sándor nevű nagyon jó karmester és hangszerelő az, aki az egészet hangszerelte, ő is fogja vezényelni. A Judittal már beszéltél, ő egy csodálatos operaénekesnő, vele fogok, ugye együtt lesz megint lehetőségem vele együtt énekelni Barcelonát. Szóval az egész álomszerű, már csak előadó szempontból is, de hallgatni is nagyon-nagyon-nagyon szuper. A visszajelzések alapján ez eddig 100%-osan így van. Hogyan alakult a zenekar, azt kérdezted? Ugye még, ha jól
1: igen,
2: emlékszem.
1: Igen, hogy honnan a Queen rajongás? Mert feltételezem, hogy egészen messzire kell visszamenni.
2: Nézd, nekem olyan 9 éves koromig kell visszamenni, olyan 30 évet. Magyarázni szerintem olyan értelemben nem kell, mert bárki, aki hallott életében Queen dalt, az szerintem minimum szereti, ha nem rajong érte. Nálam valahogy nagyon beakadt, és egyébként nem csak nálam, hanem az egész zenekar óriási fan. Ugye az is talán egy ilyen szimfonikus műsorban, ami ilyen crossover is egyben, hogy ugye popzenekarral együtt játszanak, rock zenekarral együtt játszanak, mint mi. Uh-huh. Abban a mi műsorunkban talán az különleges, hogy mi egy létező zenekar vagyunk. Mert hogy sokszor van az, hogy egy ilyen koncerthez eljönnek nagyon fantasztikus zenészek, még pluszban egy szimfonikus zenekaron kívül, tehát egy gitáros, egy basszusgitáros, egy dobos. Na most nálunk ezek mind megvannak, de hogy ez egy összeszokott létező zenekar, nem arra az alkalomra összeállt csapat. Mi ezekkel a dalokkal tényleg kelünk, fekszünk, ezek nekünk a kedvenceink, mondhatjuk.
1: Hogyan hangzik az operaénekesnő Lőrinc Judit hangja a tizenétekkel, Queen stílusban egy ilyen helyszínen? Tehát, hogy itt van valami, azt mondanám, és bátran használom a szót, hogy különleges szakralitás, ami ilyenkor valahogy megszületik. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően.
2: Nézd, a helyzet az, hogy a különleges az egy nagyon jó szó, bár már néha azt érzem, hogy egy picit elcsépelek ott, mert mindig ez jut eszembe, szóval mindig próbálok valami más szót keresni, de tényleg az egyik legjobb szó, ami leírja, illetve egyrészt a Judit egy nagyon-nagyon-nagyon szuper énekesnő, másrészt a Queen grandiózus zenét írt eleve, ez most még grandiózusabb ebben a hangszerelésben, tehát hogy szó legjobb értelmében szinte észre sem veszed, hogy ott egy opera énekesnő hang is van még, mármint olyan értelemben nem veszed észre, mert nagyon is észreveszed, de nem tűnik fel, hogy az ne lenne olyan, ami mindig is ott volt, mert hogy annyira illik az egészhez, annyira koherens.
1: Hogyan döntitek el, hogy melyik dalok

0: mindenhol pontosan ugyanaz legyen a műsor, hogy hogyan lettek ezek kiválogatva. Abszolút arra próbáltunk koncentrálni, hogy ami már a zenekarnak is a legjobban működő dalai, ezek lettek meg hangszerelve szimfonikusan, és ehhez lett egy-két olyan különlegesség átírva, hozzávéve. Például a Love of My Life-ot bár mi játsszuk a mi saját koncertjeinken is, de az egy egyszál akusztikus gitáros történet. Itt ebben a koncertben pedig pont, hogy az én zenekarom levonul, és ott a Sándorral és a szolnoki szimfonikusokkal maradunk, hát így kettesben, nagyon idézőjelben, és egy fantasztikus olyan hangszerelésben lehet hallani, amiben máshol nem.
1: Mi az, amivel készüljön a kedves néző, aki elmegy a koncertre?
0: Én nem gondolom, hogy bármivel készülni kell, tehát nincsen házi feladat. Készülni maximum arra lehet, hogy van nagyon sok nagyon szép pillanata, nagyon sok megérintő pillanata.
1: Erre gondoltam, hogy zsebkendőt érdemes vinni egyébként.
0: Abszolút,
1: tényleg.
0: De azt mindig el szoktuk mondani, hogy azért mivel ott vagyunk mi a rock zenekar is, tehát azért arra is lehet készülni, hogyha valaki egy picit szeretne akár csak a végén, de akár közben megmozdulni, úgy lábakkal, vagy bármilyen formában, azért az arra is lesz tér.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Tessék akkor, kedves hallgató, jegyezni a dátumot: 07-27 július 27 Budai Vár, Oroszlános udvar, Queen Symphonic koncert. Ez az 1986-os Queen Magic Tour népstadioni koncert 40. évfordulója alkalmából lesz hallható és látható odafönt a Budai Várban. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Giorgioval beszélgettünk Lőrinc Judit operaénekesnő után. Giorgio a Crazy Little Queen együttes frontembere. Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Cross

0: Budapesten, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mai vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, akivel szerintem korunkat leginkább mondhatom ezt a szót, hogy megnyomorító, megnehezítő jelenségéről, a stresszről, és ennek a hormonháztartásra gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni, mert bizony azt borítja meg legelőször, és hogyha a hormonháztartás borul, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden felborul odavent az emberi szervezetben. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Jó napot kívánok mindenkinek.
1: Mit kell tudni a hormonrendszer és a stressz összefüggéséről, vagy egymásra való hatásáról?
2: Hát a stressz jelenség az egy normális élettani jelenség. A stressz jelenség az korábbi egyetfejlődésből, vagy testfejlődésből következően, amikor valamilyen hirtelen támadás vagy menekülésre van szüksége a szervezetnek, akkor erre való reakciója a hormonháztartásnak, hogy ezt elősegítse, és így sikeres legyen a túlélés. Tehát ez a stressz reakció, ez nagyon régmúltból származik, és ennek a jelentősége a túlélés. Úgyhogy ennek semmi probléma nincsen, hogyha van ilyen stressz reakció, és ennek a hormonális következményei sem ártalmasak, hiszen a reakció után a hormonrendszer visszáll a normális szintre.
1: Ha visszatud, de hogyha folyamatos stressz van, ugye?
2: Igen. Igen, tehát hogyha ilyen több apró stressz jelenség éri a szervezetet, akkor ez a hormonszint nem tud visszaállni a normál szintre, és a stressz reakció során felszabaduló adrenalin, ami egy vérnyomás emelkedést, egy pulzus számemelkedést okoz, és a kortizol, ami pedig a reakció során a cukorral ellátja a szervezetet, tehát a cukorháztartást mobilizálja, illetve a keringést átalakítja úgy, hogy az agyra és az izmokra menjen főleg az energia. Ha ez a jelenség ez tartós és állandó vagy gyakori a nap során, akkor az bizony szövődményeket okoz.
1: Honnan vesszük azt észre, hogy valami a hormonrendszerünkkel nem stimmel? Annak idején a 80-as évek elején, a 70-es évek végén emlékszem, hogy még alsó tagozatos iskolás koromban, hogyha valaki nagyon duci gyerek volt, akkor sokszor hallottuk, hogy a felnőttek azt mondták rá, hogy hormonzavaros. Pedig akkor nyilván egy gyereket ilyen stressz nem ér, legalábbis jó esetben nem. Hol kezdődik a hormonháztartás problémája? Mert nyilván nem csak a stressz okozza mindezt, hogy egy picit erre is kitérhetünk.
2: Hát a duci gyerek esete az egy picit más, mert ott azért valóban előfordult hormonzavar, tehát egy pajzsmirigyalú működés, vagy mellékmesekérek hormon túlműködés, tehát hogy ott, vagy cukorbetegség, ott azt vizsgálni kell. Uh-huh. Itt inkább a felnőtt generáció, tehát a mindennapokban élő emberek, az urbanizáció okozta stressz jelenséggel, az, amivel szemben védekeznünk kell valamilyen formában. És itt a stresszt úgy kell elképzelni, hogy például a fényszennyezés, éjszaka nem alszunk, hanem villog mindenféle lámpa, a hangszennyezés, hogy zaj van mindenhonnan, a hangszennyezésen kívül az információszennyezés, jön mindenféle hír az interneten, a telefonunkra. Ezek apró-apró stresszt okoznak, és ennek a lereagálása a szervezetnek a természetes reakciója. Tehát ennek a mennyiségét kell valamilyen módon csökkenteni, vagy pedig megtanulni ennek a feloldását, tehát hogy legyenek a nap során olyan időszakok, amikor ezt kizárjuk az életünkből.
1: Nagyon fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogyha ezeket mind megtettük, de mondjuk a munkahelyünkön, a családunkban, vagy az életünk bármely más területén továbbra is folyamatos stressz áll fönn, tehát nem az üs vagy fuss helyzet, amikor menekülni kellett a mamut elől, hanem ez a folyamatos, konstans, csepegtetett, ahogy ön is fogalmazott, állandó stressz, akkor nyilván el kell kezdeni nagyon tudatosnak lenni arra, hogy mind lehet és mind kell változtatni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes elmenni vizsgálatokra, és milyen vizsgálatokra menjünk el, hogyha arra gyanakszunk, hogy a hormonháztartásunkkal valami nincsen rendben?
2: Hát vizsgálatra akkor érdemes elmenni, hogyha ez már panaszt okoz.
1: Milyen tehát panaszokat okozhat?
2: Szorongás, depressziót, emésztési problémát, súlygyarapodást, koncentráló képesség csökkenést, alvás zavart, a memória koncentrálásnak a csökkenését. Tehát ha ilyen tüneteket okozunk, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig mindenkit érez a stressz, tehát akinek még nincsenek tünetei, azok valószínűleg jól dolgozzák fel a stresszt, és itt az orvosok olyan javaslatokat szoktak tenni, hogy oda kell figyelni a táplálkozásra, oda kell figyelni arra, hogy, hogy valamit hobbit tudjunk űzni, amiben kiélhetjük magunkat, ami lehet sportolás, de éppen lehet horgolás is, vagy bázisugrás, vagy sakkozás, tehát mindegy, a személynek megfelelő, habitusának megfelelő aktivitás.
1: Hogyha mindezt megtaláljuk, akkor is szükség van még azért szakértői segítségre, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan tudunk jól és okosan együttműködni a hormonrendszerükkel. Ezzel fogjuk folytatni hamarosan. A vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A stressz és a hormonrendszer egymásra hatásáról és összefüggéséről beszélgetünk. Szakértő vendégem dr. Balog Illés endokrinológus, és ígértem, hogy egy kicsit belemegyünk abba is, doktor úr, hogyha nem baj, hogy tulajdonképpen a hormonrendszer mit csinál bennünk. Miért és hogyan termelődnek a hormonok? Nyilván ez egy nagyon hosszú válasz lenne, csak így dióhéjban, amit a legfontosabb tudni erről, és hogyan tudjuk mi a legjobban megtámogatni a hormonrendszerünket, hogy ne is alakuljon ki hormon probléma. Tehát azok a tünetek ne jöjjenek elő, pontosabban ne alakuljanak ki, amiket az előző beszélgetésben ön felsorolt.
2: A hormonrendszerünk működése a legtöbb esetben születésünktől kezdve normális, tehát a környezetre adott reakciók a lényege a hormonrendszernek. Ez segíti az idegrendszert abban, hogy a hirtelen reakciókra egy picit föl tudjon készülni, és ehhez fölkészíti a szervezetet energiában, a szívfrekvenciában, a vérnyomásban. Tehát a észlelünk a szemünkkel valamit, vagy hallunk a fülünkkel, vagy érzékelünk bármelyik érzékszervünkkel valamilyen olyasmit, ami esetleg a szervezetünkre, az életünkre, vagy bármire negatív hatással lehet, vagy bármilyen váratlan hatással lehet, akkor a szervezetnek van egy idegi reakciója, hogy azonnal az izomzat megfelelő összerándulásaival reflexesen reagál erre a dologra, és a hormonrendszernek is van, ami támogatja ezt az idegrendszer által feldolgozott képet, jelenséget. És ebben a hormonrendszernek van óriási szerepe. De ez a szerep, ez túlságosan leterhelő lehet, hogyha a környezeti ártalmak nagyok. Itt, amikor valaki betegséggel fordul hozzánk, akkor, és elmondja a tüneteket, amikor már a hosszú ideje fennálló stressz állapot már betegséget okoz, és megkérdezem tőle, hogy egyébként hogy is él, vagy mivel foglalkozik, és akkor kiderül, hogy általában 2-3 helyen dolgozik, és dupla annyi munkát végez, tehát nem marad ideje arra, hogy valahol meditáljon, valahol feloldja a mindennapi stresszt, és ez hiányzik a mindennapi életünkből. A sportolást azt mindenki tudja, hogy a sportolásnál a stresszhormon szintet lehet csökkenteni, és kijelni tulajdonképpen magunkból az aznapi feszültséget, tehát ez már egy triviális dolog, hogy a sportolás az egy ajánlatos. A táplálkozást is nagyon sokan tudják, hogy ma már azért Magyarországon kifejezetten elérhetőek a cukormentes ételek, italok, édességek, amik külföldön még nem ilyen számban érhetőek el, tehát ebben a vonatkozásban a magyar ellátottság az egészen jó, összehasonlítva akár egy amerikai kontinensen levő állammal, vagy akár a nyugati országokkal, vagy a mediterrán államokkal. Tehát a lehetőség megvan arra, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Most már csak az a fontos, hogy meg is találjuk a nap során, vagy a hét során azt az időt, amit arra szánunk, hogy az idegrendszerünket nyugalomba helyezzük.
1: Tehát akkor gyakorlatilag arra nagyon oda kéne figyelni, amit manapság olyan divatosan én időnek neveznek, amit ön hobbiként is, vagy a hobbi gyakorlásaként is megjelölt, hogy valami, ami örömet szerez, amiben megnyugszunk, ami kikapcsol. Hogyha mindezt tudjuk, akkor miért veszik ennyire kevéssé komolyan ezt az emberek? Miért mindig a pihenés a legutolsó? Miért mindig az étkezésre való odafigyelés a legutolsó? Mit tapasztal a praxisában?
2: Ez azért szokott előfordulni, mert már nem marad rá energiája. Mert már olyan mértékű a leterhelés és az elfáradás, hogy maga az állandó stressz miatti kimerültség okán nem marad energiája, hogy majd magára odafigyeljem. Tehát kell egy kis tudatosság ebben, hogy ezt a pihenést, ezt a pihenő időszakot, ezt az ételekre való odafigyelést, hogy miket eszik, mikor eszik, hogyan és mennyit, hogy ezekre fordítsunk időt. És hogyha ez elmarad, és azt mondjuk, hogy ma már nem volt rá időm, vagy a múlt héten nem volt rá időm, ez össze fog adódni, és aztán utána már a szomatizálódás a szervezetnek a rossz reakciója bekövetkezhet.
1: Hogyha odafigyelünk tudatosan a hormonháztartásunkra a stressz szinttel kapcsolatban is, akkor mik azok a belső elválasztású mirigyek, amikre a legrosszabban hat, vagy amire a legkevésbé hat a stressz, a szorongás, ez a felgyülemlett feszültség, vagy sorolhatnánk még a belső elválasztású mirigyeink közül. Van-e ilyen sorrend?
2: A stressz hormonok a mellékveséből származnak, de nem a mellékvese sérülése várható, hanem ennek következtében az állandó cukoremelkedés miatt az inzulin háztartás, az inzulin rezisztencia kialakulása, a koleszterin szint megváltozása, a koleszterin emelkedés, ezzel kapcsolatban a vérnyomás emelkedése és keringési problémák kialakulása várható. Tehát nem a közvetlenül a stressz hormonért felelős szerv lesz, amelyik sérül ettől, hiszen ennek a mellékvesének életünk végéig az utolsó pillanatig kell tudnia működnie, reagálnia a külső hatásokra, hiszen ez az élet egyik lényege, hogy reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk.
1: Doktor úr, egy nőnek egy bizonyos kor után, akár ez a premenopauza idejében is jelentkezhet ez az emelkedett szőrösödés, az is például valami hormonszint probléma, ami szintén gyakran előfordul manapság.
2: Hát ugye a nőkre általában nem jellemző a szőrnövekedés fokozódása, azért nőies bőrük van. Mikor a stresszhormonszint megemelkedik, akkor a petefészek működése is sérül, hiszen említettem, hogy a stresszhormon hatására a keringés elosztása, hogy hova koncentrálja a szervezet az energiát a meneküléshez, a reagáláshoz, az az izomzat, az agy, nem pedig a petefészek vagy a helyre, tehát nem a nemi működés felé megy az energia, és ezért ott sérülhet ennek az ellátottsága, ami nők esetében a menstruáció zavarhoz vezet, a megérő tüsző nem reped meg, visszamarad, policisztás ováriumbetegség alakulhat ki, ami egyébként például egy plusz stressz tényező a nők életében a pubertás, illetve a menopauza. Ebben a két időszakban ez fokozottabb problémát okozhat a petefészek működés zavara, és ennek következtében a bőrön megjelenő jelenség, ez a szőrnövekedés. Ilyenkor ezt orvosilag lehet korrigálni, segíteni, persze genetikai okok is lehetnek, amikor már csak szépészeti megoldások jöhetnek szóba. De ez nem csak nőknél fordul elő, nem férfiaknál is, csak ott nem olyan látványos, mert nem egy menstruáció kimaradás, elmaradás következik be, hanem a nemi működés, a nemi vágy csökkenése az, ami jelenségként megfogalmazható, és ezzel a férfiak viszonylag későn fordulnak orvoshoz. Egyrészt büszkeségből, másrészt pedig hát a férfiak ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők.
1: A délutánunk vendége dr. Balog Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéséről beszélgettünk, és vajon preventíve tudunk-e dolgozni ezek ellen a tünetek és kialakulóban lévő vagy lehetséges betegségek ellen. Erről lesz szó a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vendégem dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer működésének az összefüggéséről beszélünk. Tudunk-e bármit tenni megelőző jelleggel? Táplálkozás, mozgás, ezt tudjuk, de tudjuk-e például valamivel, gyógynövénnyel, vagy valami célirányos tevékenységgel, vagy valaminek a fogyasztásával konkrétan és kifejezetten támogatni mondjuk a pajzsmirigyünket, vagy a mellékvesét, vagy a hasnyálmirigyet, esetleg még, uram, bocsánat, az agyalapi mirigyet is.
2: Nem csak gyógynövényekre, gyógyszerekre vagy ételekre kell gondolni ebben az esetben, hanem oly módon is tudjuk támogatni a szervezetünket, hogy odafigyelünk a mentális egészségünkre. Tehát meg kell próbálni a nap során megtalálni azokat a szituációkat, amikor tudunk nevetni, örülni a környezetünkkel, a családunkkal, párkapcsolati, harmonikus párkapcsolatot kell tudni fenntartani. Érdemes talán figyelmet fordítani, hogy elmenni akár egy moziba, színházba, vagy olvasni könyvet, tehát ezek a mentális karbantartásnak fontos részei. Ez nem csak divatból kell ezt megtenni, hanem azért is, mert a saját egészségünk szempontjából ez nagyon fontos. Ezen kívül a sportolás is ugye egy ilyen fontos tényező, vagy a zenehallgatás is, tehát aki koncertre megy, vagy akár csak amíg az ember az autóba beül reggel, és elmegy a munkahelyére, és közben zenét hallgat, az már önmagában is egyfajta levezetése a reggeli stressznek, ami a felkelés, elnekések, stb. Dugó okozta stresszből adódik. Tehát egy megfelelő zenét is érdemes beállítani. Tehát egy mentális karbantartás jóval nagyobb értéke a megelőzés szempontjából, mint ha azt hiszük, hogy most iszunk egy gyógynövényes teát, vagy bekapunk egy kapszulát, ami akármilyen divat kapszula, hogy az segít.
1: Hogyha mindez megvan, akkor jó eséllyel meg tudjuk támogatni a hormonrendszerünket úgy, hogy ez olyan hosszan és olyan jól tudjon működni, mint ahogyan az egyébként rendeltetve van, vagy rendeltetett valabárhogyan fogalmazunk is. Ők azért dolgoznak, a belső elválasztású mirigyek, hogy rajtunk segítsenek, hogy minket balanszírozzanak. Úgyhogy természetesen, hogyha bárki bármi olyasmit tapasztal önmagán, ami a leírtakkal, a megbeszéltekkel összecseng, a leírtakat azért mondom, mert hogy nyilván erről sokan olvasnak az interneten is, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Az első vizsgálat is, akkor még ide térjünk vissza egy kicsit, doktor úr, az mindig egy vérkép, így van?
2: Hát általában mindenkinek évente jár egy vérkép, ami akár a házi orvosnál, akár a munkahelyén, a munkaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatban egy ilyen általános szűrő vizsgálat, és aki ezt végzi, az orvos és ő neki az anamnézis felvételénél lesz egy ilyen kérdés, hogy van-e valamilyen panasza. És hogyha ott őszintén feltárjuk, hogy van vagy nincs, ha van, akkor az az orvos valamilyen módon elkezd kutakodni a laborleletekben is, hogy van-e ennek a panasznak valamilyen relevanciája a laborleletekben, és hogyha talál eltérést, vagy ha nem talál, az is egy információ, akkor tovább küldi szakorvoshoz, ami akár egy endokrinológus is lehet, és akkor már speciális vizsgálatok, akár terheléses vizsgálatok, akár más hormonális vizsgálatokra kerül sor, és általában megtaláljuk az okot, vagy kiszűrjük az okot, ami a panaszokat okozza. Ha az megvan, akkor eldöntjük azt, hogy ez az ok, ez olyan mértékű, ami még karbantartható valamilyen alternatív módon, diétával, sporttal, vagy erre adunk egy záros határidőt, hogy mit próbáljunk meg, és hogyha nem megy, akkor akár gyógyszeres segítségre is van lehetőség.
1: A Manna délután vendége volt a dr. Balogh Illés endokrinológus, a stressz és a hormonrendszer összefüggéseiről és egymással való hatásáról beszélgettünk. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét!
2: Én köszönöm!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikációnk

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Néhány érdekesség a Woodstocki fesztivál történetét illetően. Honnan indult el a zenei fesztiválok története, mert hogy ez volt az alapkő, ez volt az eredője. Minden egyes zenei fesztiválnak, bármelyikre gondolunk is a világban, Woodstockra kell gondolnunk elsőként. 12 érdekesség jön, amit szerintem kevesen tudtak a Woodstocki fesztivállal kapcsolatban. Az első például az rögvest, hogy a Woodstocki fesztivált nem is Woodstockban tartották. A New York állambeli Woodstock kisvárosa csak az első ötlet volt a szervezők részéről, de aztán nem találtak megfelelő helyszínt. Ezután lefoglaltak egy területet Wallkill városa mellett, de ott pedig az engedélyeiket vonták vissza az esemény előtt egy hónappal, és aztán végül 1969. augusztusában egy hónap alatt kellett megszervezniük az egészet. Bethel városának közelében egy Max Jasgor nevű farmer egyik birtokán sikerült megtartani a fesztivált, aminek a nevét akkor már megtartották az eredeti koncepcióba, úgyhogy így lett. A legendás fesztiválnak a neve nem Bethel, hanem Woodstock. A hatóságok, és ez a második érdekesség, egy 50 ezer fős rendezvényre adtak ki engedélyt, de már elővételben elfogyott, tessék figyelni, 186 ezer jegy a fesztiválra, de aztán végül a becslések szerint az összes eladott jegy alapján mintegy 500 000 ember fordult meg a helyszínen, ahol aztán egy idő után már nem akadt elég ember a jegyellenőrzésre, és a végén mindenki ingyen bejuthatott. Erre a 500 000 emberre mindössze 12 szolgálatot teljesítő rendőr jutott a fesztivál ideje alatt. Mégsem történt semmi komolyabb probléma, semmi erőszakos incidens a résztvevők között. Sajnos két haláleset viszont ennek ellenére is bekövetkezett. Az egyik egy közlekedési baleset miatt, a másik pedig tisztázatlan körülmények miatt szintén vélhetően a nagy tömegnek köszönhetően történt. Ez az óriási tömeg persze, és ez már a negyedik érdekesség, a környékbeli utakat is teljesen ellepte. Hogyha rákeresünk a Woodstock régi fotóira, akkor lehet látni, hogy milyen eszméletlen dugók alakult ki, hogy az egysávos úton három sávban álltak az autók. A fellépő zenekarok is nehezen jutottak el a fesztiválra, a koncertek sorrendjét sokszor azt határozta meg, hogy kinek mikor sikerült elérni a helyszínre. Volt néhány együttes, akiket végül helikopterrel vittek be a fesztiválra. Az egyik fellépőnek, ez az ötödik érdekesség, Melanie Safka énekes dalszerzőnek például elfelejtettek a szervezők előadói belépőt adni, és a biztonságiak nem akarták odaengedni a színpadhoz, aztán végül el kellett énekelni nekik a leghíresebb dalát, hogy elhiggyék, hogy valóban ő az, úgyhogy elénekelte a biztonságiaknak Melanie a dalt, és akkor fölengedték a színpadra. A hatodik érdekesség például az, hogy a nem várt látogatói létszám miatt az egész fesztiválon nagyon nehéz volt ételhez jutni. Amikor az egyik burgerárus kezdett kifogyni a készletből, akkor a korábbi 25 cent helyett már $1 árulta a szendvicseket, de ezzel nem járt jól, mert a kapitalista kizsákmányolást kiáltó és ellenző hippik aztán elfoglalták a hamburgeres bódét. A hetedik érdekesség, pedig ennél sokkal több van egyébként, de néhányat azért csak össze tudtunk fésülni, szóval az ökumenikus összefogásban megvalósult fesztiválozók részbeni etetése az, ami még érdekesség. Egy zsidó szervezet több ezer szendvicset küldött a helyszínre, amit katolikus apácák segítettek szétosztogatni a tömegben. Aztán a fesztivál eredetileg 3 naposra terveztetett, de a kaotikus szervezés, a koncertek csúszása és az időjárási körülmények, aminek köszönhetően a heves esők miatt sártengerré vált a terület nagy része, szóval emiatt végül 4 naposra nyúlt meg az első Woodstocki buli. Az esemény első számú sztárja, a 9. érdekességként Jimi Hendrix volt, aki nem csak a legmagasabb gázsit kapta a fellépők között, de ahhoz is ragaszkodott, hogy az övé lehessen az utolsó koncert. A csúszások miatt viszont ez az utolsó koncert végül hétfő reggel 9 órakor valósulhatott meg, amikor viszont már a fesztiválozók nagy része hazaindult. Hendrix fellépése egyébként az amerikai himnusz újraértelmezett változatával így is bevonult a rock történelembe. Woodstock neve hamarosan és egészen gyorsan fogalommá vált, és azóta a popkultúra számos módon felhasználta és felhasználja azt. Például a képregény figura Snoopy kutya jó barátja, aki sárga madár, sem véletlenül viseli a Woodstock nevet, kötődve Jimi Hendrixhez. A fesztivált több alkalommal is próbálták feléleszteni, a 25. évfordulón például tartottak egy Woodstock 2 nevű bulit, amin többen fellépett léptek az eredeti előadók közül is, 99-ben viszont teljes káoszba fulladt a 30. évfordulóra szervezett fesztivál, és azóta inkább békén hagyják nyugodni a Woodstock nevet és magát a fesztivál szellemét is. A fesztiválról készült egy nagyhatású dokumentumfilm is, amiben ifjú rendező asszisztensként közreműködött a később aztán legendás hírű direktor Martin Scorsese, és ami Oscar-díjat is nyert. A nevezetes dokumentumfilm egyébként már nagyon sok helyen látható a neten is, természetesen fel tudjuk azt kutatni, úgyhogy akit érdekel ez, az nézze meg nyugodtan, mert hogyha szeretnénk látni, hogy mi volt az igazi eszmeiség Woodstock mögött, akkor érdemes elmenni, a moziban is már talán elérhető, de a neten egészen biztosan. Hát ez Woodstock-től rövid története.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett fel jelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány főveihez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bankigazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat